0: Változékony időre számíthatunk. Benyújtották a két közszolgálati média cég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Egyedülálló műtét sorozatot hajtottak végre a Semmelweis Egyetemen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Benyújtották a két közszolgálati média cég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Az előterjesztések szerint a jövőben a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT látja el a közszolgálati média szolgáltatói feladatokat, míg az önálló MTI Nonprofit ZRT a közszolgálati média tartalom szolgáltatóként nemzeti hírügynökségként működik. A tervezet elfogadásának célja az alapító okirat formális elfogadásán túl az új közmédia struktúra társasági, jogi, tulajdonosi, szervezeti, vagyoni és átmeneti szabályainak egységes, áttekinthető rendezése is. Folytatódik az egyeztetés a bérfejlesztésről a szociális ágazati szakszervezetek és a kormány között. Azonnali legalább 25%-os béremelést sürget a szociális és gyermekvédelmi szektorban az érdekképviselet elnöke a szakember hiány enyhítésére és az elvándorlás megfékezésére. A gyermekvédelmi rendszer átvilágítását végző parlamenti vizsgálóbizottság ülésén elhangzott. A rendkívüli terhelés és az alacsony fizetések miatt 15% a betöltetlen álláshelyek aránya. Egyedülálló műtét sorozatot hajtottak végre a Semmelweis Egyetemen. Az orvosok először végeztek itthon 3-as élődonoros, keresztdonációs veseátültetést. A szeptember 23-án történt beavatkozások sikeresek voltak. A páciensek közül 5-en már otthon vannak, és hamarosan a 6. is hazatérhet. A keresztdonációra olyan donorok és szervbefogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban megvalósulhat a szervadományozás. Ismét lehet pályázni a jövő borásza ösztöndíjra. Az 1 millió forintos támogatás lehetőséget biztosít a szőlészborász hallgatók számára, hogy versenyképes tudást és nemzetközi tapasztalatot szerezzenek. Eddig 10 diák részesült az ösztöndíjban, ők például Új-Zélandon, Kaliforniában, Ausztráliában, Olaszországban és Franciaországban tölthették szüreti gyakorlatukat. November 15-éig lehet benyújtani a jelentkezési dolgozatokat. 4 kortárs román filmet mutatnak be a román filmnapokon. A Corvin moziban, illetve a Szegedi Belvárosi moziban látható alkotások az identitás, az emlékezet, a társadalmi változások és az emberi kapcsolatok kérdéseit járják körbe. A fesztivált Christian Mungiu Fjord című filmje nyitja. Az alkotás az idei Káni filmfesztiválon elnyerte az aranypálmát.
1: Az időjárásról.
0: Megnövekszik a felhőzet, csütörtökön a déli óráktól már lehet záporokra, zivatarokra számítani. Éjszaka 3-10, napközben 22-28 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Változékony időre számíthatunk. Benyújtották a két közszolgálati média cég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Bartók napokat rendeznek Sepsiszentgyörgyön. Köszöntöm Önöket, Laványi Judit vagyok. Benyújtották a két közszolgálati média cég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Az előterjesztések szerint a jövőben a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT látja el a közszolgálati média szolgáltatói feladatokat, míg az önálló MTI Nonprofit ZRT a közszolgálati média tartalom szolgáltatóként nemzeti hírügynökségként működik. A tervezet elfogadásának célja az alapító okirat formális elfogadásán túl az új közmédia struktúra társasági, jogi, tulajdonosi, szervezeti, vagyoni és átmeneti szabályainak egységes, áttekinthető rendezése is. Folytatódik az egyeztetés a bérfejlesztésről a szociális ágazati szakszervezetek és a kormány között. Azonnali legalább 25%-os béremelést sürget a szociális és gyermekvédelmi szektorban az érdekképviselet elnöke a szakember hiány enyhítésére és az elvándorlás megfékezésére. A gyermekvédelmi rendszer átvilágítását végző parlamenti vizsgálóbizottság ülésén elhangzott. A rendkívüli terhelés és az alacsony fizetések miatt 15% a betöltetlen álláshelyek aránya. Egyedülálló műtét sorozatot hajtottak végre a Semmelweis Egyetemen. Az orvosok először végeztek itthon 3-as élődonoros keresztdonációs veseátültetést. A szeptember 23-án történt beavatkozások sikeresek voltak. A páciensek közül 5-en már otthon vannak, és hamarosan a 6. is hazatérhet. A keresztdonációra olyan donorok és szervbefogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban megvalósulhat a szerv adományozás. Ismét lehet pályázni a jövő borásza ösztöndíjra. Az 1 millió forintos támogatás lehetőséget biztosít a szőlészborász hallgatók számára, hogy versenyképes tudást és nemzetközi tapasztalatot szerezzenek. Eddig 10 diák részesült az ösztöndíjban. Ők például Új-Zélandon, Kaliforniában, Ausztráliában, Olaszországban és Franciaországban tölthették szüreti gyakorlatukat. November 15-éig lehet benyújtani a jelentkezési dolgozatokat. Bartók napokat rendeznek Sepsiszentgyörgyön. A Székely Nemzeti Múzeum Bartók termében 5 hangverseny és egy zenetörténeti előadás várja a közönséget vasárnapig. A program középpontjában a zongora áll.
0: Az időjárásról.
1: Megnövekszik a felhőzet, csütörtökön a déli óráktól már lehet záporokra, zivatarokra számítani. A szél nagy területen megélénkül, zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 3-10, napközben 22-28 fok valószínű. A hétvégén is változékony idő várható, a mostaninál néhány fokkal hűvösebb lesz.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Szép felállni.
1: Vörös Nándi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Cegdét hangja az FM 92-5-ön, a műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig jobb esetben, ha van kedvük, válaszolnak a 0635-925-925-ös SMS számon, e-mailezhetnek is a kívánság@cegdetradio.hu-ra, és van egy Facebook oldalunk, a facebook.com/cegdetradio, itt is várom a válaszokat. Hát nem mindig vidám és mosolygós a Cegdét hangja, a mai is egy ilyen alkalom, ugyanis egy már régebben elővett kérdést veszünk elő újra. Tehát egyszer már beszéltünk erről a témáról, most pedig folytatjuk az adást, és akkor én annak az adásnak a megérdemelte címet adtam, csak így rövidítve. A kérdésünk azonban úgy hangzik, hogy volt már, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte. Itt hát egészen apró sértésektől kezdve, akár egész életen áttartó sérelmekről is van szó, amit hát nem minden esetben tud megbocsátani az ember, és az ilyen esetekről szól most ez az adás. Mindenki egy kicsit ventilálhat, kibeszélhet magából valamit, ha akar név nélkül, ha nem, akkor pedig nyugodtan írja oda a keresztnevét. És hát, hogy mennyire lesz megrendítő az adás, az csak is a kedves hallgatókon múlik. Több bentmaradt üzenetünk is van, ezekkel kezdünk először természetesen, mert hogy az előző adás alatt, amikor ezt feltettem ezt a kérdést, akkor sokan nem kerültek sorra. Velük megyünk először, de nyugodtan írhat nekünk bárki, tehát a 0635-925-925-ös SMS számra, vagy az e-mail címünkre. Már is itt van Gábor üzenete, nekem kettő sztori jutott eszembe, csak az egyiket láttam, a másikat pedig hallottam. Kezdem azzal, amelyiket láttam. Két kollégámról van szó, akik a munkahelyen jöttek össze. Mind a ketten egyformán idegesítőek, nem is lehet nagyon velük dolgozni. Azt játszották mindig, hogy megcsinálták a hülyeséget, azt persze nem vették észre. De amikor más rontott valamit, kis dolgot is akár, rögtön azt kellett hallgatniuk, hogy hogyan kellett volna, meg hogy kik nem valók ide. Pár hónapja elkezdték mondani, hogy a másik beosztásában akarnak dolgozni, mert hogy mi milyen bénák vagyunk, ezt mindenki vissza is hallotta. Ezután, amikor eljött az a hónap, amikor át kellett volna menniük, nem mentek, mert a csapatvezető nem akart egyikőjüket se. Most az megy, hogy senki nem megy oda hozzájuk, ketten vannak csak, amit csak maguknak köszönhetnek. A másodikat csak hallottam, az apám, aki utál engem és bántalmazott szavakkal meg fizikailag, 2 évvel ezelőtt agyvérzése lett. Én már akkor nem tartottam bele a kapcsolatot, tesóm mondta, akinek csak annyit mondtam, hogy majd akkor szóljatok, ha temetés lesz. Ő persze megsértődött ezen, pedig tudta, milyen dolgokat tett velem, meg azt is, amit akart velem csinálni. Akkor egyáltalán nem tudtam sajnálni az apámat, kicsit talán még boldogított is a tudat, hogy végre visszakap mindent. Hát erről beszéltem, kedves hallgatók, hogy ez a mai téma nem lesz annyira könnyű, de itt minden ilyesmit kiírhat magából az ember, hogyha gondolja, és mondom, a nevét nem is kell vállalnia, talán kicsit könnyíthetünk a lelkünkön a mai alkalommal. Ezt megtehetik tehát a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy a kívánság@cegledradio.hu-n. A műsor elején néhány zene múlva még bent maradt üzenetekkel, aztán pedig újakkal folytatjuk, tartsanak velünk.
2: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

Ez itt a Ceglét hangja, és a mai kérdésünk nem más, mint hogy volt már, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte? Második alkalommal foglalkozunk ezzel a témával, tehát bent maradt üzenetekkel megyünk először, úgyhogy utána majd sorra kerülnek azok, akik ma írnak üzenetet a 0635-925-925-re, vagy a kívánság@cegledradio.hu-ra. Középsuliban volt egy igazi rosszindulatú, biztosan tudjátok, az a velejéig S-fej fajta tanár. Ez a tanár egyébként szerette a piát, tanítás alatt sose ivott, vagy nem volt ittas, de párszor látszott rajta, hogy előző nap valószínűleg jól benyakalt. Mikor harmadikba, vagyis 11-be mentünk, akkor az évnyitón nem láttuk sehol. Mivel az első tanítási nap mindig 5-6 osztályfőnöki volt, ahol ugye mindig a tanév várható dolgairól van szó, órarend, osztálypénz, stb., így gyorsan kiderült, hogy ez a szemétláda a nyár folyamán kapott egy agyvérzést. Nyilván senki nem sajnálta különösebben, hogy nem kellett gyomorideggel menni a suliba, később különböző jelekből, elszólásokból rájöttünk, hogy a kollégái sem nagyon bánják a dolgot, hogy már nincs ott. Egyébként a suliba már soha nem tért vissza, mivel onnantól kezdve az élete végéig ágyhoz volt kötve és ápolni kellett. Pár éve hallottam, hogy kb. 2-3 évig még a fenekét sem tudta segítség nélkül törölni, míg végül meghalt. Ezt Marcitól kaptuk, ezt az üzenetet. Hát igen, amikor valaki éveken át terrorizál, vagy legalábbis kellemetlenkedik valakivel, akkor nagyon nehéz őt sajnálni, de azt hiszem, hogy mégis van egy pont, vagy lehet egy pont az ember életében, mikor rájövünk, hogy talán nem feltétlen mindenben ő volt a hibás, az is lehet, hogy valaki más által került egy ilyen élethelyzetbe. Szóval én mindig annak a híve vagyok, hogy próbáljuk megnézni a másik embernek az indokait, vagy élettével kapcsolatos eseményeit, és akkor talán kicsit jobban belelátunk, ha egyáltalán közel enged magához, de valaki tényleg úgy marad meg az ember emlékezetében, hogy ő aztán soha nem volt jó fej. Egy következő üzenet. Mikor siratták, meg hősnek nevezték azt a magyar palit, Szilveszter vagy Szilárd talán, aki talán tavaly meghalt egy mászás közben, már komolyan kellemetlenül éreztem magam, hogy egy szemennyi sajnálat sincs bennem iránta, főleg nem gondolom hősnek, írja nekünk egy névtelen üzenet küldő. Emlékszem a sztorira, nagyon sok

0: ellentét ütközött, vagy vélemény ütközött olyan szempontból, hogy kellett-e neki oda menni, vagy nem kellett, ez egy nagyon nehéz kérdés, és hát igen, ez is, erre is emlékszik az ember valamilyen szinten, és nehéz jó morális döntést hozni ebben. Következő üzenetünk, volt egy srác a gimis osztályomban, aki az a tipikus bully volt, mindenkire rászállt időszakosan, a jó tanulókat stéberelte állandóan, másokat meg másokért bántott. Ha visszaszóltál neki, akkor pár hétre befogta, de utána kezdte az egészet előről. Aztán hála Istennek 2 év után lebukott tőlünk, szerintem mindenki fellélegzett az osztályból. Mindig annyira nagyra volt magával, hogy hiába nem volt jó tanuló, nem a jegyek számítanak szerinte, hanem a talpraesettség. Ezt nem tagadom, csak az előadás mód és a jó tanulók stéberezése, ami ellenszembet váltott ki belőlem. Végül nem csak az osztályból, hanem a gimiből is kibukott, ha jól hallottam, valami esti sulin végül megcsinálta az érettségét utána munka mellett. Most kaminosként dolgozik, nagyon szar időbeosztásban, és állítólag gerinc problémái vannak a sok üléstől. Tudom, csúnya dolog a káröröm, de megkeserítette a gimis éveim egy részét. Hiszem, hogy a karma így adta vissza azt a sok rosszat, amit másokkal tett. Ez is érdekes dolog, igen, és megint csak azt tudom mondani, persze lehet, hogy nagyon nincs igazam ebben, de biztos, hogy valami őt is bántotta, és azért viselkedett így másokkal, mert egyszerűen nem volt rá jobb módszere. Sajnos a mi generációnk az, meg az előttünk lévőké, akik hát nem igazán tudtak kibeszélni dolgokat, nem igazán volt ez még divat, nem igazán voltak ölelések, meg a szeretlek szó használata a családon belül, de ezt mindenki akár átforgathatja saját magában, akár egy terápiával, akár egy pszichológussal, akár bármilyen külső baráti segítséggel. Ezek egyébként működhetnek, csak valaki erre kevésbé alkalmas, valaki szégyelli, nehéz ügyek. És ilyen nehéz ügyekre lesz szó a folytatásban is, tartsanak velünk. Volt már, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte? Ha volt ilyen, küldje el nekünk 0635 92 92.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Emese küldte a következő üzenetet arra a kérdésre, hogy volt már, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte. Ez a Ceglét hangja mai kérdése, ugyanis Emese válasza pedig a következő. Gyerekorvoshoz mentünk, kezemben az autós hordozóban a pici. Az udvarra vezető kapunál valami istentelen módon elkezdte bőgetni egy fazon mögöttem a robogóját. Kb. 5 méteres szakasz van, ahol mellettem kellett volna elhajtania, nem álltam meg, de félrehúzódtam. Nem mellesleg nem lehet az udvarra behajtani csak alkalmazottaknak, de ez mindegy is. Ha lassan jön, simán elmegy mellettem, de neki bőgetnie kellett. Na szépen fel is bukott a kapu középső támaszában. Nem lett semmi baja, csak kb. Eldőlt a robogója, ő meg lerakta a lábait. Viszont káromkodott egy rendeset, én meg mosolyogtam magam elé, mire feltápászkodott, már bent is voltunk az orvosnál. Francokat kell egy kisbabás anyukát 5 méteren belül lebőgetni egy zárt udvarban. Hát nagyon igazad van, azt hiszem, hogy ezek pontosan azok a szituációk, amikor tényleg ki lehet élvezni a kárörömöt. Komolyan nem sérül meg az ember, gyakorlatilag az a járművének se lett baja, de mégis valamit így a sors vagy a karmai visszaad neki egy picikét, csak hogy érezze rosszul magát, amitől ő persze még idegesebb lesz, és mi meg mosolygunk a bajszunk alatt, vagy hát, hogyha nincs bajszunk, akkor a szánkkal mosolygunk egyet. Úgyhogy igen, szerintem ez az a szituáció, amikor nyugodtan ki lehet élvezni ezt az apró kis kárörömöt, mert nem sérült meg senki, és tényleg miért kell ezt csinálni? Annyira nem értem, hogy az emberekben miért van ilyen feszültség. Persze nem akarok megvédeni senkit, és most is azt mondom, hogy biztos, hogy okkal ilyen rideg a világgal ez az úriember, ez a motoros, de így aztán nagyon nehéz lesz, hogy mondjam, megbocsátásra találni, vagy ilyesmi, meg közel kerülne az emberekhez, hogyha mindenkivel így viselkedik, szóval ez nagyon jó történet, és köszönjük szépen, és hát persze vannak ennél mélyebb sztorik is. Következő üzenetünk, 3 ilyen is volt, egyik sem ismeretségi körben. Influcsaj, aki nagyban hirdette a nyers vegán dolgot, és persze felszólalt a húsevők ellen, meghalt alultápláltságban, erről egyébként én is hallottam. Body Positivity Influ súlyosan el volt hízva, és hirdette ezzel, mennyire nincs baj. Ezzel is átverte az embereket, 30-as éveiben elvitte egy szívroham. Hát lehet mégsem volt igaza, és oda kéne figyelni az elhízás egészségügyi következményeire. Egy fekete nő, aki folyamatosan a fehér ellenességet nyomta, rengeteg rasszista megszólalása volt, mellette nagy rendőr ellenségeit is promotálta, hogy bűncselekménynél, ha a fekete az elköveti, a feketék ne segítsék a rendőrség munkáját. Mi lett vele? Egy fekete bűnöző fejbe lőtte és kómába került. Ja, és elvileg nem lett meg az elkövető, mert vagy nem voltak tanúk, vagy csak nem akartak együttműködni a hatóságokkal. Hát igen, na ezek viszont olyan sztorik a nagyvilágból, kár, hogy nevet nem írtál hozzá, mert szerintem értékes hozzászólás volt ez is, amik megtörténtek, és a mai világban, a mai modern világban ezek lekövethetőek voltak. Tehát tényleg az influencerek, akik végig videózzák az életüket, azok sajnos néha a halálesetüket is felveszik, vagy rögzítik, vagy legalábbis eljut a követőikhez, és ilyenkor egy egész világ összedőlhet valakiben, mert nyers vegánságot követi, és belehal alultápláltság miatt, sajnos nem éli túl, és persze ezek nem olyanok, hogy megérdemelte, és nem ezt gondoljuk, de hogy talán embereknek felnyithatja a szemét, ha már nem is azzal, amit ő tanítani akart, de ami történt vele, azzal talán igen. Úgyhogy ezek is nehéz dolgok, erről sem könnyű beszélni, de ezek a világunkban megtörténnek, és ma már eljutnak hozzánk. 20 évvel ezelőtt senki nem hallott volna egy ilyen sztoriról, most pedig azáltal, hogy ennyire benne vagyunk a médiában, az internetben, így könnyen eljut hozzánk a sztori. Köszönjük szépen, hamarosan folytatjuk.
1: Következzen egy friss dal! Itt a Ceglét Rádióban!

Mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra. Ez a szokott szakadt durva film, a deja vu nevű revű, színem a veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Felfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A habmese csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer él.

az ma akkor én ma végre, vagy inkább mégsem.

0: Már hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte? Második alkalommal foglalkozik a Cegléd hangja ezzel a kérdéssel. Még mindig van kettő bent maradt üzenetünk, de érkeznek az újak is 0635 925 925-ös, vagy kívánság@ceglédradio.hu. Egy rövid üzenet a következő. Egyszer óvodában rosszul éreztem magam, szóltam is a nevelőnek, aki nem hitt nekem. Azt gondolta, lógni akarok. Amikor picit később a székre akasztott kabátján landolt az egész ebédem, már elhitte, hogy nem hazudtam. Ennyi Júlia üzenete volt, és hát igen, ha ez egy pici rossz indulat is, és hát óvodában azért vannak balesetek, van, hogy ki kell mosni egy-egy ruhát, hát most ez visszaütött a nevelőre, legközelebb majd talán elhiszi, hogy amit mond a gyerek, de persze, az is benne van, ő a tapasztaltabb ilyen szempontból, mint én mondjuk, lehet, hogy füllentenek néha a gyerekek, hát ez most nem füllentés volt. Egy hosszabb üzenet a következő, igazából nem tudtam, hogy sajnálnom kellett volna, de mikor megtudtam, hogy általánosban felső tagozatos osztályfőnököm elvált, akkor nagyon nevettem. Egy igazi, kiállhatatlan, idősebb P volt, popsi, mondjuk úgy, kivágta a szakadó hóba osztálytársam táskáját, mert az asztalon hagyta szünetben. Mikor jött 6. vagy 7. osztályban egy új lány az osztályunkba, akkor ötünket, akik így benne voltunk a jó tanulók között, félrehívott, hogy ne barátkozzunk azzal a lányjal. Na ez most micsoda? Ezt most komolyan kérdezem, hogy ez micsoda? 8. osztálykirándulásra ezért nem mentünk végül Erdélybe, mert egy másik kirándulásra az aulába vártuk, hogy induljunk, mert azt mondta, ott várjuk, de később szólás nélkül meggondolta magát, és a termünkben kellett volna, és ezen felhúzta magát. Tehát, hogy rossz helyen várakoztatok, azon húzta fel magát. Kedvencem az volt, mikor már elballagtam, de egyik reggel középsúlyba menet láttam, hogy jön szembe, mondom, nem leszek bunkó, ráköszönök. Mondom neki, jó reggel, tanárnő, erre az volt a válasza, te meg hogy nézel ki? Oké, neonzöld hajam volt, de akkor is kapja be. Véletlenül kiderült, hogy a volt férje a kollégám, valahogyan szóba jött a kedves tanárnő, akkor mondta el, hogy a házasságbugó is mennyire egy köcsög volt, iszonyat paraszt módon viselkedett, és még meg is lopta a palit. Azóta is szerintem egyedül van, és a kutya nem nyit rá ajtót. Hát igen, nincs név az üzenet végén, ez megint nagyon kemény. Hát már ott kiborultam, hogy rátok szól, hogy ne barátkozzatok egy lánnyal, aki oda került, hát nem is értem. És tényleg ez úgy tűnik, hogy ő tényleg tele volt feszültséggel, ezek szerint még a válása előtt is. Most persze nem tudhatjuk, hogy milyen párkapcsolati gondjai voltak, vagy a családjában mi történt, és nem akarok tényleg mindenkit védeni. Egyszerűen az is lehet, hogy vannak tényleg csak simán gonosz emberek, akik így nem bírják a többieket, de nem a diáknak a dolga, hogy ezt megkeresse és erre rájöjjön, neki meg egyáltalán nem az lenne a dolga, hogy így bánjon a gyerekeivel, főleg akiknek az osztályfőnöke. És akkor később ráköszönsz, még te köszönsz rá, és akkor az a válasz, hogy nézel ki. Szóval elképesztő, de pontosan az ilyen sztorikat keressük a mai adásban, és egy új üzenet azért befél az óra végére. Vannak a tipikus emberek, akik folyton negatívak, minden rossz, másokkal nem viselkednek normálisan, kicsit fenn is hordják az órukat, de igazából olyan dologra, ami nem olyan. Várják a tiszteletet, de igazából a saját viselkedésükkel elrontják, mert pont amiatt nem is igazán tudod tisztelni, hiába idősebb vagy tapasztaltabb, egyszerűen emberileg ilyen, de persze a világ változzon, mert ő így jó, és ő jól csinálja. Ez tulajdonképpen nem egy eset volt, hanem csak egy általános leírás arról, hogy miért ilyenek az emberek, és azt hiszem, hogy igazat tudok neked adni. Név itt sem volt az üzenet végén, de az nekünk nem igazán fontos. A lényeg, hogy üzenet legyen. És ha már üzenet, a 0635 925 925-ös SMS számon önök is írhatnak, és a kívánság@ceglédradio.hu-n is várjuk az e-maileket. Volt már, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte. A következő órában is ezzel folytatódik a Cegléd hangja.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zené. Well.

Jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megbocsát.

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Változékony időre számíthatunk. Benyújtották a két közszolgálati média cég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Egyedülálló műtét sorozatot hajtottak végre a Semmelweis Egyetemen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Benyújtották a két közszolgálati média cég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Az előterjesztések szerint a jövőben a Magyar Rádió és Televízió Non-Profit ZRT látja el a közszolgálati média szolgáltatói feladatokat, míg az önálló MTI Non-Profit ZRT a közszolgálati média tartalom szolgáltatóként nemzeti hírügynökségként működik. A tervezet elfogadásának célja az alapító okirat formális elfogadásán túl az új közmédia struktúra társasági, jogi, tulajdonosi, szervezeti, vagyoni és átmeneti szabályainak egységes, áttekinthető rendezése is. Folytatódik az egyeztetés a bérfejlesztésről a szociális ágazati szakszervezetek és a kormány között. Azonnali legalább 25%-os béremelést sürget a szociális és gyermekvédelmi szektorban az érdekképviselet elnöke a szakember hiány enyhítésére és az elvándorlás megfékezésére. A gyermekvédelmi rendszer átvilágítását végző parlamenti vizsgálóbizottság ülésén elhangzott. A rendkívüli terhelés és az alacsony fizetések miatt 15% a betöltetlen álláshelyek aránya. Egyedülálló műtét sorozatot hajtottak végre a Semmelweis Egyetemen. Az orvosok először végeztek itthon 3-as élődonoros keresztdonációs veseátültetést. A szeptember 23-án történt beavatkozások sikeresek voltak. A páciensek közül 5-en már otthon vannak, és hamarosan a 6. is hazatérhet. A keresztdonációra olyan donorok és szervbefogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban megvalósulhat a szervadományozás. Ismét lehet pályázni a jövő borásza ösztöndíjra. Az 1 millió forintos támogatás lehetőséget biztosít a szőlészborász hallgatók számára, hogy versenyképes tudást és nemzetközi tapasztalatot szerezzenek. Eddig 10 diák részesült az ösztöndíjban, ők például Új-Zélandon, Kaliforniában, Ausztráliában, Olaszországban és Franciaországban tölthették szüreti gyakorlatukat. November 15-éig lehet benyújtani a jelentkezési dolgozatokat. 4 kortárs román filmet mutatnak be a Román Filmnapokon. A Corvin moziban, illetve a Szegedi Belvárosi moziban látható alkotások az identitás, az emlékezet, a társadalmi változások és az emberi kapcsolatok kérdéseit járják körbe. A fesztivált Christian Mungiu Fjord című filmje nyitja. Az alkotás az idei Cannes-i filmfesztiválon elnyerte az aranypálmát.
0: Az időjárásról.
1: Megnövekszik a felhőzet, csütörtökön a déli óráktól már lehet záporokra, zivatarokra számítani. Éjszaka 3-10, napközben 22-28 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja is, annak is a második órája, kedves hallgatók, és a mai téma nem más, mint hogy volt már olyan, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte? Nem először, hanem egész pontosan második alkalommal vesszük elő ezt a kérdést, korábban már volt róla szó, és le is mentek azok az üzenetek, akik még az előző adásra írtak választ, most pedig azokra térünk rá, akik már frissen érkeztek, de ön is küldhet üzenetet a 0635 925 925-ös SMS számra, na csak sikerül kimondani, és az e-mail címünkre is, ami a kívánság@ceglidradio.hu. Ugye ez az adás kicsit olyan, hogy be lehet vallani dolgokat, amikor mondjuk kár örömet éreztünk valami vagy valaki iránt, vagy vele szemben, ez nézőpont kérdése, de a lényeg az, hogy kiírhatunk magunkból olyan dolgokat, amit lehet, hogy akkor nem éreztünk helyesnek, vagy pont, hogy azért, mert hogy tényleg megérdemelte, helyesnek éreztük. Most mindenki ventilálhat egy kicsit, hogyha akar, méghozzá az említett elérhetőségeken. Már nem tudom sajnálni, szörnyű lehet így élni, régen persze sajnáltam az ilyen embereket, egyszerűen rájöttem, hogy maguknak csinálják, úgyhogy ha muszáj, akkor a szükséges minimum kommunikáció van csak meg részemről az ilyen emberekkel, de ennyi. Itt sem kaptunk Kingától semmi konkrétumot, hanem hát a alapból a jelenségre reagált, úgyhogy azért ezt is nagyon szépen köszönjük természetesen. A történet, amit most leírok, szomorú lesz, az igazi áldozatát a kislány sajnálom, de a szüleim nagyon röhögök. Van a városunkban egy nagyon elit 8 osztályos gimnázium, ahova kétféleképpen lehet bekerülni, a gyerek vagy hiper-szuper zseni, kitűnőnek kell lenni messze nem elég, vagy a szüleinek be kell ágyazva lennie egy politikai pártba. Ismerősöm a második kategóriába tartozott, benyomták a kislányt, pedig kifejezetten gyenge felvételit írt. A gyerek nem csak, hogy nem bírja a gimit, hanem teljesen meg is roppant lelkileg, akárhogy teper, nem tudja hozni a szintet, az osztálytársai lenézik és kiröhögik, mindenféle pszichiátriai problémája lett, egyetlen barátja sincs, őt nagyon sajnálom, de őszinte remélem a kedves szüleit meg is viselik valamennyire a szenvedései, ha már annyira jó ötletnek tartották a kapcsolataik bevetését, hogy egy ilyen kínzó kamrába kerüljön a gyerek. Hú, hát ez tényleg kemény, és igen, itt gondolkodjunk el ezen, egy szegény kislány, aki csak próbál felcsatlakozni, vagy felzárkózni a társaihoz, és nem is igazán kedvelik, mert le van maradva, szóval ez tényleg nagyon rossz, és ő járt a legrosszabbul ebben a helyzetben. Igen, sajnálom a sztorit. Nem egy konkrét sztori, de több olyan ismerősöm van, aki állandóan mondja, hogy nincs pénze, rosszul keres, szar a munkája, és minden ugyanúgy szar. Aztán, amikor rákérdeznek, hogy mit tesz azért, hogy változtasson, azon kívül, hogy szidja az aktuális főnökét, akkor kiderül, hogy semmit. Nem megy el dolgozni, plusz munkát vállalni, nem tanul ki új szakmát, stb. És amikor ajánlom neki a megoldásokat, akkor kiakad. Na, az ilyet bizony nem sajnálom, írja nekünk Eszter. Igen, hát van, aki szeret az áldozati szerepben tetszelegni, és hogyha abból kirángatja valaki, akkor az egész identitását veszíteni el, és már nem tudna tovább áldozat lenni, meg saját maga, akkor már tényleg tenni kéne valamit, de az meg eléggé kényelmetlen. Én azt gondolom legalábbis, hogy ez a megoldás. Kedves hallgatók, hamarosan megyünk tovább, néhány zene múlva folytatódik a Ceglét hangja. Volt már, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelt.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a slá...

A ceglétanya kérdése nem más, kedves hallgatók, mint hogy volt-e már olyan, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte. Már is megyünk tovább Péter üzenetével. Volt egy pár. A bunkó kolléga mindenki gyűlölte, pofára esett egy terepszegvéllyel, szétment a térde, műteni kellett, hónapokig sántikált, aztán nem sokra rá ki is rúgták. A másikat fel se kellett volna venni, de az idióták felvették seniornak, úgy, hogy egy év tapasztalata sem volt, nem dolgozott folyamatosan, visszaugatott, aztán pár hónap múlva kiderült, hogy folyamatosan kölcsön kéreget piti összegeket, ilyen 10 000 forintos összegek, de nem akarja megadni. Nem értettem, hogy lehet valaki ekkora idióta, akinek ennyit kell kölcsön kérni, az a lépminimum szélén tengődik valahol, helyébe úgy dolgoztam volna, mint a kisangyal, ha már kapott munkát. Na igen, hát ez megint olyan, hogy amúgy tényleg, ha szüksége van valakinek a pénzre, és van munkája, vagy kap egy lehetőséget, hogy dolgozhatna, hát akkor vállaljon be többet. Ezt én is adom. Úgyhogy igen, azt, hogy sajnáltad-e, vagy nem sajnáltad-e, ez nem derül ki, de szerintem, mivel erre a kérdésre válaszoltál, azt gondolod, hogy megérdemelte. Még olyan 5.-6. osztályos koromban emlékszem, nagyon-nagyon akartam barátokat, és volt egy kedves lány a régi sulimból, akivel jóban lettünk, ez már a következő üzenet, csak hogy tisztázzuk. Én jó tanuló voltam, ő pedig azért rossz, mert nagyon lusta volt. Mindig az ő pártját fogtam, ha a hülye anyja csesztette, hogy tanulni kell, és amúgy is csak adtam neki lelki támogatást. Na aztán konkrétan ghostolt, nem válaszolt az üzeneteimre, a hónapokkal korábban eltervezett pizsi partira szó nélkül nem jött el, bármikor segítség kellett volna neki, én ott voltam, de aztán lepattintott, és elment ugyanolyan rossz tanuló lányokkal lógni. Na olyan fél évvel később mondta egy másik barátom abból az osztályból, hogy sajnak lett egy rakás egyese, az osztályban is csomót csesztetik, és olyan pánikrohamai vannak, hogy kórházba vitték, és antidepresszást akartak neki adni. Aki nem akarja, hogy segítsek, azon nem lehet segíteni. Írja nekünk Dóri, és szerintem ebben igazad van. Valamiért jobban vonzották a hozzá hasonló, kevésbé jó tanuló lányok, és hozzájuk csatlakozott. Holott ott volt a lehetőség, de az lehet, hogy nem lett volna önazonos. Nem tudom, valami ilyesmi az én megfejtésem. Férjem rokona bedrogozva és bepiálva 200-zal ütközött egy másik kocsival. Klasszikusan neki semmi baja nem lett, a másik kocsiban egy édesanyja volt, akit megölt, sosem ért haza a családjához. Elindult a tárgyalás, de szabadlába maradhatott, megint bedrogozva, bepiálva bérelt egy kocsit, újabb baleset következett, itt a másik megúszta, neki viszont le kellett vágni a lábát. A tárgyalás még most is tart, de neki már mindig csak egy lába lesz. Hát igen, ezt tényleg nem tudom hova tenni. Az én embert valahogy én azt mondom, hogy én sem tudom sajnálni, bármennyire durva a sztori, amikor az ő felelőtlensége miatt egy anyuka meghal, aztán eljárás ott is szabadlábon maradhat, amit megint csak nem értek, és aztán megint megtörténik ugyanez, hogy újra balesetezik, bedrogozva, bepiálva, szóval, hogy ennyire nem tanul semmiből, én az ilyen embert tényleg nem tudom sajnálni, és nagyon megértem ezt a történetet. Egy távoli ismerősömmel szintén történt hasonló, sajnos ő volt a vétkes fél, és soha nem tudtam neki megbocsátani.

0: tani, és ugyanez volt a sztori, hogy újra beült a kocsiba, újra balesetezett. Szóval ezeket én nem tudom hova tenni. Kedves hallgatók, vannak még történeteink, úgyhogy maradjanak velünk, 0635 925 925-ös. Volt már, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte. Ez a Ceglét hangja mai kérdése, tartsanak velünk!
1: Következzen egy friss

0: hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Változékony időre számíthatunk. Benyújtották a két közszolgálati média cég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Bartók napokat rendeznek Sepsiszentgyörgyön. Köszöntöm Önöket, Laványi Judit vagyok. Benyújtották a két közszolgálati média cég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Az előterjesztések szerint a jövőben a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT látja el a közszolgálati média szolgáltatói feladatokat, míg az önálló MTI Nonprofit ZRT a közszolgálati média tartalom szolgáltatóként nemzeti hírügynökségként működik. A tervezet elfogadásának célja az alapító okirat formális elfogadásán túl az új közmédia struktúra társasági, jogi, tulajdonosi, szervezeti, vagyoni és átmeneti szabályainak egységes, áttekinthető rendezése is. Folytatódik az egyeztetés a bérfejlesztésről a szociális ágazati szakszervezetek és a kormány között. Azonnali legalább 25%-os béremelést sürget a szociális és gyermekvédelmi szektorban az érdekképviselet elnöke a szakember hiány enyhítésére és az elvándorlás megfékezésére. A gyermekvédelmi rendszer átvilágítását végző parlamenti vizsgálóbizottság ülésén elhangzott. A rendkívüli terhelés és az alacsony fizetések miatt 15% a betöltetlen álláshelyek aránya. Egyedülálló műtét sorozatot hajtottak végre a Semmelweis Egyetemen. Az orvosok először végeztek itthon hármas élő donoros keresztdonációs vese átültetést. A szeptember 23-án történt beavatkozások sikeresek voltak. A páciensek közül 5-en már otthon vannak, és hamarosan a 6. is hazatérhet. A keresztdonációra olyan donorok és szervbefogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban megvalósulhat a szervadományozás. Ismét lehet pályázni a jövő borásza ösztöndíjra. Az 1 millió forintos támogatás lehetőséget biztosít a szőlészborász hallgatók számára, hogy versenyképes tudást és nemzetközi tapasztalatot szerezzenek. Eddig 10 diák részesült az ösztöndíjban, ők például Új-Zélandon, Kaliforniában, Ausztráliában, Olaszországban és Franciaországban tölthették szüreti gyakorlatukat. November 15-éig lehet benyújtani a jelentkezési dolgozatokat. Bartók napokat rendeznek Sepsiszentgyörgyön. A Székely Nemzeti Múzeum Bartók termében 5 hangverseny és egy zenetörténeti előadás várja a közönséget vasárnapig. A program középpontjában a zongora áll.
0: Az időjárásról.
1: Megnövekszik a felhőzet, csütörtökön a déli óráktól már lehet záporokra, zivatarokra számítani. A szél nagy területen megélénkül, zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 3-10, napközben 22-28 fok valószínű. A hétvégén is változékony idő várható, a mostaninál néhány fokkal hűvösebb lesz.
0: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: Megyünk tovább, kedves hallgatók, az elején nem ígértem egy könnyű adást, és hát vannak komoly üzenetek. A kérdésünk ugyanis az a Ceglét hangjában, hogy volt-e már, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte. Három történet következik, mindegyik durva szerintem, lássunk is hozzá. Volt egy nagyon köcsög tesi tanárom általános iskolában, évtizedekre megutáltatta velem az összes testmozgást. Rüheltem az összes tesi óra minden percét, kb. Egyetemista vettem már, mikor meghallottam, hogy öngyilkos lett. Hát igen, itt nem is örömködik a kedves hallgató, aki írt nekünk, nem is küldött nevet, de nem is szükséges. És hát igen, ez amikor egy életre tönkretesz a mozgás iránti szeretetet valakiben egy ember, akkor egyszerűen hogy mikor tényleg görcsbe rándult gyomorral kell bemenni az óráira, tehát nem tudom. És itt is mondhatnám azt, amit eddig is végig mondtam, hogy biztos, hogy őt is zavarta valami, őt is bántotta valaki, és azért lett ilyen, de hogy nehogy már a gyerekeken kelljen kiélni azt, amit nem tudom, az saját életében nem tudott helyre tenni. Egy másik üzenet, ez is nagyon kemény. Volt már, hogy valakit sajnálni kellett volna, de azt gondolta, hogy megérdemelte, és erre a válasz, hogy a testvéremet, írja nekünk Boti. Engem abban neveltek, hogy jaj, szegény ő, mert ő mindig milyen szerencsétlen, mindenki körülötte ugrál, mindenki neki segít, stb. Felnőttként aztán rájöttem, hogy ő egy nagyon-nagyon buta, életképtelen ember, aki minden vélt és valós nyomoráról csak maga tehet egy személyben. Minden baja a saját döntései következménye. Azóta akárhogy sír a szája, képtelen vagyok együtt érezni vele. Hát ez még durvább, szerintem mikor családon belül történik ilyesmi, és a testvéredről van szó, ahhoz milyen nevelés kell egy szempontból, tehát a szüleitek hozzáállása, hogy így eltávolodjatok, meg hogy mennyire más lehet a személyiségetek, hogyha ez ennyire elkülönült, és most nem jó vagy rossz valaki, csak hogy ennyire eltérő. Hát szóval ez nehéz hozzászólni. Én a saját testvéremmel szerencsére nagyon jóba vagyok, de láttam olyanokat, akik nagyon nem, úgyhogy ez néha benne van, csak szerintem egyszerűen sajnálatos, hogy ez így tud alakulni. És gondolom, hogy erről ő is tehet. Tehát nem az a te szándékos hozzáállásod ehhez a dologhoz, hanem ezt elérte valahogy. Aztán nézzük a harmadikat. Egy távoli ismerősöm helyszínelt egy ügynél, ahol egy közeli településen egy felnőtt srác a fatüzelésű kazánjába begyújtott, kannából locsolt benzin cigizés közben majd rázárta az ajtót. A barátnője bent égett, a srác meg napokat szenvedett valami kórházban. Amikor nyilvánosan elhangzott a számból, hogy aki ennyire hülye és még a barátnője élete is a lelkén szárad, az megérdemelte a sorsát, volt egy időszak, amikor a környéken elég sokan meg akartak verni, mert sajnálni kellett volna a srácot, hát valahogy egyáltalán nem ment a dolog, írta nekünk Levi. Hát ez is nagyon komoly eset, igen, és ilyen emberi tragédiák a közelünkben, egyszerűen valakiből azt váltják ki, hogy úristen szegény, de a józanészködben néha az diktálja, hogy úristen, de hát erről ő tehet, hogy ezt miért kellett így csinálnia, na mindegy, nem akarok mélyebben belemenni, de a lényeg, hogy teljesen megértem, hogy írtál nekünk, és köszönjük szépen a válaszodat. Kedves hallgatók, egy blokkra még visszajövünk, mindenképp tartsanak velünk, hogyha tehetik, további kellemes rádiózást.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

Kedves hallgatók, elérkeztünk a mai utolsó üzeneteinkhez, és nagyjából az a tervem, hogy zárjuk ezt a témát, de hogyha még befut egy-kettő, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy nem fog beleférni mindenki, és akkor majd egy ilyen mixelt adásban, amit már hallhattak itt a Ceglét hangja esetében, akkor majd egy ilyenbe fogjuk betömöríteni az utolsó válaszokat. Tudják, mikor több kérdésnek a megmaradt üzeneteit is összeszedjük egy adáson belülre, mert szerintem hát ahhoz sok a megmaradt üzenetek száma, hogy mindenki beleférjen, de inkább pörgetem is. Tehát a kérdésünk az volt, hogy volt-e már, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte. Volt egy börtönviselt munkatársam, akinek mániája volt hencegni, hogy mekkora nagy király volt a börtönben, például, hogy még az őröket is csicskáztatta, ja is elmesélte, hogy a helyi elhíresedett mafiózóval úgy beszélt, mint egy kutyával, amivel úgy voltam, hogy tuti kamu, mert ha a fele is igaz annak, amit a mafiózókról szoktak mesélni, tuti, hogy megásatta volna a taggal a saját sírját. Na most ez a börtönviselt munkatársam egyszer meglopott engem. Nem volt rá bizonyítékom, de 100% biztosan tudtam, hogy ő volt. Miután már jó pár éve nem dolgoztam ott, találkoztam egy másik ex-munkatársammal, aki szintén ott volt kolléga. Ő mesélte, hogy ezt a fazont nem sokkal azután, hogy ott hagytam a melóhelyet, segítségnyújtás nélkül elgázolták egy zebrán, és bele is halt. Valahogy nem tudott meghatni a dolog egyáltalán. Írta nekünk Gergő. Tehát azért minden esetre gondoljunk bele, hogy abba, hogy elgázolták és segítségnyújtás nélkül ott hagyták. Mi van, hogyha mégis igazat mesélt a börtönös sztoriban? Na mindegy, nem akarok belelátni ilyesmiket. Elképzelhető, hogy másoknak is keresztbe tett, és nem volt az annyira véletlen, nem tudhatom. Egy nagyon rövid üzenet, bulingolt kistini koromban egy lány osztálytárs, mert nem volt pénzünk szép ruhákra, 20 év múlva meghalt rákban. Ennyi. Itt mondjuk azért az adjonisten és a fogadjisten között azért van különbség. Minden esetre az üzeneteket én beolvasom, ezért vagyok itt, úgyhogy megtettem ezt is. És lássuk a mai utolsót, szerintem ez is nagyon durva. A szomszédban nagyon síros gyerek született, ezért kirakták a kertbe aludni. Majd becsukták az ablakot, ajtót, és nem láttuk őket. Ablakom arra volt, egész évben hallgattam. Tavasszal, ősszel se lehetett szellőztetni, mert betakarva kint volt a gyerek és bömbölt. Csukott ablaknál is behallatszott. Amikor nagyobb lett és kimentek érte, harapott a gyerek, így anyuka is kiabált. Őszintén nem sajnáltam, végre nevettem rajta, erőszakos, akaratos gyerek lett. Ha valami nem úgy volt, ahogy ő akarta, rögtön bántotta az anyját. Hát azért ez nekem elképesztő. Szóval milyen család az, ahol miért vállalta a gyereket? Az az első kérdésem, de hogy aztán kitegyék a gyereket a kertbe, és ott hagyják sírni, ez nekem felfoghatatlan. Minden esetre azért gondoljunk bele a folytatásba is, mert van is rá bizonyíték, hogy aztán rossz gyerek lett belőle, aki, hogyha nem úgy volt, harapta az anyját, és erőszakos, akaratos gyerek lett. Szóval oké, hogy a karma ilyen szempontból visszaöltő szülőkre, de az a helyzet, hogy ez a gyerek, ez a karmát, ez tovább fogja vinni, mert ilyen lesz majd a saját gyerekeivel, meg családjával, és az ő gyerekei is ilyenek lesznek. Tehát ez annyira rossz, hogy ezekből nem lehet kilépni, és hát tényleg ez, hogy a szülők kint hagyják a gyereket, ez nekem felfoghatatlan. Maradt még néhány válaszunk, de az majd egy vegyes vágott adásba fog bekerülni valamikor a közeli jövőben, kedves hallgatók, de holnap egy egészen új témával jelentkezik a Ceglét hangja, pontosabban biztos, hogy nem ezzel. Ez a lényeg, de tartsanak velünk holnap is, és köszönöm a mai megtisztelő figyelmüket és az üzeneteket. Vörös Nándi búcsúzik, viszont hallásra!

0: Ceglét Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.
1: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe már üvölt a zajjal. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti.

0: átitatott, energiától duzadó, friss, vidám, habkönnyű, sötvitő, bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A mikrofonnál most már Süveges András, 18 óráig lehetünk együtt, remélem velem tartanak. A jó reggelt Szegléd mindjárt indul, már is mutatom, hogy mivel. Ez a közös ismerő szól majd azonnal a hírek után, rögtön a következő óra elején. Maradjanak vele még egyszer mindenkinek. Jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Flotta bővítés a Petra Transznál. És hogy ez önnek miért lehet jó hír? Mert a bővítés miatt járművezető kollégákat keresünk. A Petra Transz Kft. GKI vizsgával, digitális sofőrkártyával, tapasztalattal rendelkező gépkocsi vezetőt keres, Magyarország-Olaszország között közlekedő 40 tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30 549 22 62-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkárság@petratrans.hu e-mail címre.
4: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglédi Rádióban.
5: Változékony időre számíthatunk, életveszélyessé vált a Kincsesbányai általános iskola épülete. Megakadályozott egy merényletet az FBI. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Életveszélyessé vált a Fejér megyei Kincsesbányai általános iskola épülete, ezért kiürítették és bezárták. A 124 tanuló a hétfőig tartó rendkívüli tanítási szünet után két önkormányzati épületben folytatja a tanévet. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán közölte. Az épületben több mint egy évtizede vannak szerkezeti problémák, nyáron tovább romlott a helyzet, ezért az igazgató statikai vizsgálatot kért, amely életveszélyessé nyilvánította az épületet. Kihallgatta Magyar Pétert a központi nyomozó főügyészség, ezt a miniszterelnök közölte Facebook oldalán. A témát nem nevezte meg, ugyanakkor közölte, előre egyeztetett időpontban hallgatták ki, vallomást tett. A neki felrótt bűncselekményt nem ismerte el, minden továbbiról tájékoztat. A parlament múlt hétfőn felfüggesztette a miniszterelnök mentelmi jogát, a kormányfő ellen telefonlopás gyanújával nyomoz a hatóság. Merényletet akadályozott meg az amerikai szövetségi nyomozóiroda. Egy tinédzser akart lövöldözni a Minneapolis közelében fekvő Bloomington bevásárló központjában szeptember végén egy AK-47-es gépkarabéllyal. A kedden őrizetbe vett 18 éves fiú 30-60 emberrel akart végezni. Akciójához az Iszlám Állam terrorszervezet segítségét kérte. Azzal bukott le, hogy egy fedésben lévő, magát az Iszlám Állam tagjának mondó FBI ügynök nöktől akart fegyvert és lőszert vásárolni. A francia kormány kezdeményezéseket tett a diák tüntetések miatt kialakult krízis lezárása érdekében. A középiskolások és szüleik egyebek mellett az oktatási feltételek javítását, az eszköz és tanárhiány csökkentését akarják elérni. Sébastien Lecornu miniszterelnök közölte. A kabinett a hónap végére válaszol a diákok követeléseire. Közölte azt is, a rendfenntartók nem kaptak utasítást arra, hogy erőszakkal lépjenek fel a tiltakozók ellen. Az előző napokhoz képest tegnap már kevesebb helyen zajlottak demonstrációk, az intézmények 10%-a maradt zárva. Bartók napokat rendeznek Sepsiszentgyörgyön. A Székely Nemzeti Múzeum Bartók termében 5 hangverseny és egy zenetörténeti előadás várja a közönséget vasárnapig. A program középpontjában a zongora áll.
4: Az időjárásról.
5: Megnövekszik a felhőzet a déli óráktól, már lehet záporokra, zivatarokra számítani. A szél nagy területen megélénkül, zivatarok idején viharos sáv okozódik. Napközben 22-28 fok lesz. A hétvégén is változékony időre számíthatunk, de a mostaninál néhány fokkal hűvösebb idő várható.
4: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átítatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Folytatjuk azonnal a jó reggelt Ceglédet, egyrészt a ceglédiek kedvenceivel, másrészt pedig fontos hasznos infókkal, programajánlóval, lapszemlével, a csillagok üzeneteivel, és persze egy beszélgetéssel, ezért is tartsanak vele.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Gyógyír gyógyszertár az a Rákóczi út 7 szám alatt találják. A patika telefonszáma az az 53-as körzettel ellátva, a 319-200-as. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vehetik igénybe. Tehát ma az ügyeletes patika Gyógyír gyógyszertár a Rákóczi út 7 szám alatt.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Megválna a használaton kívüli üvegpalackoktól, befőttes üvegektől, boros üvegektől, sörös üvegektől, de nem tudja elhelyezni? Van megoldás. Cegléd város önkormányzata lehetőséget biztosít a feleslegessé vált üvegek leadására egészen október 11-ig a város 5 különböző pontján elhelyezett üveggyűjtő edényzetekkel az alábbi helyszíneken. A Piac Árpád utcai kapujánál, a tápterménybolt mellett. A Gubodi Park Rákóczi út felüli részén a sportcsarnok előtt. A Mizsely út Sáska utca saroknál volt kenyérgyár oldala. A Bajcsi Zsilinszki téren a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mellett, a volt Ökovisz Kft. Mellett, a Hubertus Park Vakbottyán utca felüli oldalánál az autómosóval szemben. Kérjük, hogy a konténerbe kizárólag tisztára mosott üveghulladékot tegyenek. Tegyünk együtt környezetünk védelméért az üveg újrahasznosításával. Tehát ceglédi üveggyűjtési akció egészen október 11-ig.
0: Jó reggelt! Jó reggelt, Cegléd!
2: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved

0: Hamarosan folytatjuk a Ceglidia kedvenc közös ismerőseivel, előtt azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban. Holnap pénteken eleinte keleten, északkeleten és délen még előfordulhat helyenként eső, zápor, majd napközben északnyugat felől szakadozni fog a felhőzet, délután a legtöbb helyen újra napos idő várható. Az északnyugati szelet több felé élénk, főnként a Dunántúlon erős, helyenként viharos lökések kísérhetik. Véget ér a meleg utónyári idő, a maximumok 15 és 22 fok között alakulnak. Szombaton délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, kevesebb napsütés várható, eső, zápor szorványosan fordulhat elő, a légmozgás ezen a napon mérsékelt marad. A legmagasabb hőmérséklet 14 és 22 fok között alakulhat. Nálunk meg biztos, hogy a folytatásban is a legjobb dalok szólnak, a Ceglédiek kedvencei, tartsanak velem!
1: Jó reggelt, Ceglé!

0: legfrissebb információkkal folytatjuk, kedves hallgatók, a mai Jó reggelt Ceglédet, utána meg visszatérek a kiváló közös ismerősökkel, a ceglédiek kedvenceivel. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: Változékony időre számíthatunk, életveszélyessé vált a Kincsesbányai általános iskola épülete. Megakadályozott egy merényletet az FBI. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Életveszélyessé vált a Fejér megyei Kincsesbányai általános iskola épülete, ezért kiürítették és bezárták. A 124 tanuló a hétfőig tartó rendkívüli tanítási szünet után két önkormányzati épületben folytatja a tanévet. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán közölte. Az épületben több mint egy évtizede vannak szerkezeti problémák, nyáron tovább romlott a helyzet, ezért az igazgató statikai vizsgálatot kért, amely életveszélyessé nyilvánította az épületet. Kihallgatta Magyar Pétert a központi nyomozó főügyészség, ezt a miniszterelnök közölte Facebook oldalán. A témát nem nevezte meg, ugyanakkor közölte, előre egyeztetett időpontban hallgatták ki, vallomást tett. A neki felrótt bűncselekményt nem ismerte el, minden továbbiról tájékoztat. A parlament múlt hétfőn felfüggesztette a miniszterelnök mentelmi jogát, a kormányfő ellen telefonlopás gyanújával nyomoz a hatóság. Merényletet akadályozott meg az amerikai szövetségi nyomozóiroda. Egy tinédzser akart lövöldözni a Minneapolis közelében fekvő Bloomington bevásárló központjában szeptember végén egy AK-47-es gépkarabéllyal. A kedden őrizetbe vett 18 éves fiú 30-60 emberrel akart végezni. Akciójához az Iszlám Állam terrorszervezet segítségét kérte. Azzal bukott le, hogy egy fedésben lévő, magát az Iszlám Állam tagjának mondó FBI ügynök ...től akart fegyvert és lőszert vásárolni. A francia kormány kezdeményezéseket tett a diáktüntetések miatt kialakult krízis lezárása érdekében. A középiskolások és szüleik egyebek mellett az oktatási feltételek javítását, az eszköz és tanárhiány csökkentését akarják elérni. Sébastien Le Cornu miniszterelnök közölte. A kabinett a hónap végére válaszol a diákok követeléseire. Közölte azt is, a rendfenntartók nem kaptak utasítást arra, hogy erőszakkal lépjenek fel a tiltakozók ellen. Az előző napokhoz képest tegnap már kevesebb helyen zajlottak demonstrációk, az intézmények 10%-a maradt zárva. Bartók napokat rendeznek Sepsiszentgyörgyön. A Székely Nemzeti Múzeum Bartók termében 5 hangverseny és egy zenetörténeti előadás várja a közönséget vasárnapig. A program középpontjában a zongora áll.
2: Az időjárásról.
1: Megnövekszik a felhőzet, a déli óráktól már lehet záporokra, zivatarokra számítani. A szél nagy területen megélénkül, zivatarok idején viharossá fokozódik. Napközben 22-28 fok lesz. A hétvégén is változékony időre számíthatunk, de a mostaninál néhány fokkal hűvösebb idő várható.
2: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál este 6 óráig Süveges András, remélem velem tartanak, folytatjuk dalokkal, többek között majd a Velhello, a Méri-Méri formáció, itt lesz velünk a Hertz, valamint az egyköri Jetlag formáció is, én is itt leszek, programokat ajánlok és elmondom azt is, milyen idő lesz a következő napokban, azaz a hét második felében maradjanak velem.
1: Jó reggelt, Ceglén!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Októberben zárulnak az idei önkormányzat által szervezett ingyenes sportolási lehetőségek a ceglédi parkokban. Ebben a hónapban még az alábbi MOVE alkalmakon találkozhatnak a sportrajongók. Október 9-én délután 4 órától a Bajcsy-Zsilinszky téren Nordic Walking lesz. Október 10-én 10 óra 30 perctől köredzés a Gubodi parkban. Október 12-én 18 órától Mediball a Bajcsy-Zsilinszky téren. A Vörösmarty téren október 14-én 17 órától jóga, Pilates lesz 16 órától, október 17-én a Vörösmarty téren, október 18-án pedig 10 órától Ketlebel a Budai úti fürdőnél. Mindenkit sok szeretettel várnak. Hosszú évek óta Rónai Gábor fáradhatatlan munkájának is köszönhetően a Benedek Péter rajzkörben nagyszerű munka folyik. A G17 galériában október 14-ig mutatják be ez évben készült munkáikat. Megtekinthető hétköznapokon 16 és 18 óra között a Gubodi utca 17 szám alatt. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak-hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Fiatal alkotók kertje, összművészeti élmény Cegléden. A Festészet Világnapja alkalmából egy különleges fiatalos alkotótéri alakítják október 16-án a Ceglédi Református templom kertet. A Fiatal Alkotók Műhelye és a Kossuth Múzeum egy olyan inspiráló közegbe hív mindenkit ezen a napon, ahol a helyi fiatal művészek és a különböző művészeti ágak képviselői találkoznak, alkotnak és megmutatják magukat. A Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026 eseménysorozat részeként egy olyan igazi közösségi találkozó a cél, ahol a 15-30 éves korosztály alkotói és a velük foglalkozó szervezetek önálló, mégis egymással harmonizáló művészeti szigeteken várják az érdeklődőket. Többek között vár majd mindenkit összművészeti kiállítás a kertben és a templomban, számos ingyenes kipróbálható alkotói workshop, zene, tánc, divatbemutató, közös táncház, egy kis irodalom, élőtársas és asztali társas játékok, valamint fényfestés. Fiatal alkotók kertje tehát október 16-án Cegléden, a Református templom kertben és a Református nagy templomban. Mentsék el a dátumot és hívják meg barátaikat is. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubodi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Cej Lidia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban. Holnap, pénteken, eleinte keleten, északkeleten és délen még előfordulhat helyenként eső, zápor, majd napközben északnyugat felől szakadozni fog a felhőzet, délután a legtöbb helyen újra napos idő várható. Az északnyugati szelet több felé élénk, főnként a Dunántúlon erős, helyenként viharos lökések kísérhetik. Véget ér a meleg utónyári idő, a maximumok 15 és 22 fok között alakulnak. Szombaton délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, kevesebb napsütés várható, eső, zápor szorványosan fordulhat elő, a légmozgás ezen a napon mérsékelt marad, a legmagasabb hőmérséklet 14 és 22 fok között alakulhat. Nálunk meg biztos, hogy a folytatásban is a legjobb dalok szólnak, a Cej Lidia kedvencei, tartsanak velem!
1: Jó reggelt! Jó reggelt!

0: Játszom, melynek címe Cry Baby. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: CPL ajtó féláron. Ajtókiárusítás a Bautrans nyílászáró centrumban. A kijelölt, készleten lévő ajtók most 50% kedvezménnyel azonnal elvihetők. Gyere, válasz, vidd haza féláron. Csak a készlet erejéig. Bautrans nyílászáró centrum. Cegléd, Külsőkörösi út 1.
6: Jaj, úgy megéheztem.
7: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
6: Egy gyrosz.
7: Pont egy gyrosz?
6: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
5: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
7: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
6: Pont mi nem mennénk be.
5: Flotta bővítés a Petra Transznál. És hogy ez önnek miért lehet jó hír? Mert a bővítés miatt járművezető kollégákat keresünk. A Petra Transz Kft. GKI vizsgával, digitális sofőrkártyával, tapasztalattal rendelkező gépkocsi vezetőt keres, Magyarország-Olaszország között közlekedő 40 tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30-549-2262-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkárság@petratrans.hu e-mail címre.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglid Rádióban!
8: Változékony időre számíthatunk, kihallgatta Magyar Pétert a központi nyomozó főügyészség. Bartók napokat rendeznek Sepsiszentgyörgyön. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Életveszélyessé vált a Fejér megyei Kincsesbányai általános iskola épülete, ezért kiürítették és bezárták. A 124 tanuló a hétfőig tartó rendkívüli tanítási szünet után két önkormányzati épületben folytatja a tanévet. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán közölte. Az épületben több mint egy évtizede vannak szerkezeti problémák, nyáron tovább romlott a helyzet, ezért az igazgató statikai vizsgálatot kért, amely életveszélyessé nyilvánította az épületet. Kihallgatta Magyar Pétert a központi nyomozó főügyészség, ezt a miniszterelnök közölte Facebook oldalán. A témát nem nevezte meg, ugyanakkor közölte, előre egyeztetett időpontban hallgatták ki, vallomást tett. A neki felrót bűncselekményt nem ismerte el, minden továbbiról tájékoztat. A parlament múlt hétfőn felfüggesztette a miniszterelnök mentelmi jogát, a kormányfő ellen telefonlopás gyanújával nyomoz a hatóság. Merényletet akadályozott meg az amerikai szövetségi nyomozóiroda. Egy tinédzser akart lövöldözni a Minneapolis közelében fekvő Bloomington bevásárló központjában szeptember végén egy AK-47-es gépkarabéllyal. A kedden őrizetbe vett 18 éves fiú 30-60 emberrel akart végezni. Akciójához az Iszlám Állam terrorszervezet segítségét kérte. Azzal bukott le, hogy egy fedésben lévő, magát az Iszlám Állam tagjának mondó FBI ügynök öktől akart fegyvert és lőszert vásárolni. A francia kormány kezdeményezéseket tett a diák tüntetések miatt kialakult krízis lezárása érdekében. A középiskolások és szüleik egyebek mellett az oktatási feltételek javítását, az eszköz és tanárhiány csökkentését akarják elérni. Sébastien Lecornu miniszterelnök közölte. A kabinett a hónap végére válaszol a diákok követeléseire. Közölte azt is, a rendfenntartók nem kaptak utasítást arra, hogy erőszakkal lépjenek fel a tiltakozók. tiltakozók ellen. Az előző napokhoz képest tegnap már kevesebb helyen zajlottak demonstrációk, az intézmények 10%-a maradt zárva. Bartók napokat rendeznek Sepsiszentgyörgyön. A Székely Nemzeti Múzeum Bartók termében 5 hangverseny és egy zenetörténeti előadás várja a közönséget vasárnapig. A program középpontjában a zongora áll.
3: Az időjárásról.
8: Megnövekszik a felhőzet, a déli óráktól már lehet záporokra, zivatarokra számítani. A szél nagy területen megélénkül, zivatarok idején viharossá fokozódik. Napközben 22-28 fok lesz. A hétvégén is változékony időre számíthatunk, de a mostaninál néhány fokkal hűvösebb idő várható.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: velünk a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A jó reggel Ceglédet a Ceglédiek kedvenc dalaival folytatjuk, azonnal fontos hasznos infókkal, és természetesen nem sokára jelentkezik a lapszemle a borsonline.hu oldal és a nemzetisport.hu felületről. Ajánlok szokás szerint majd egy-két olvasnivalót. Maradjanak velem.
0: Jó reggelt, Ceglédi!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is lapszemlével folytatjuk, egészen pontosan a borsonline.hu felülettel. Közel 3 évtizede a magyar televíziózás egyik meghatározó arca. A nézők leginkább komoly híradósként ismerik, de a hétköznapokban feleségként és édesanyaként egészen más karakter. Erős Antónia a Mami Blue premierén nyilatkozott a Hot magazinnak. Erős Antónia ikergyermekei Szonya és Matyi már 17 évesek, így egyre közelebb kerül az a korszak, amikor a gyerekek önálló életet kezdenek. Az édesanyja azonban nem töpreng azon, hogy mi lesz, amikor majd elköltöznek otthonról. Nem foglalkoztat még annyira tudatosan az elegendés gondolata, az ember egyszerűen csak éli az életét, és közben szinte észesen veszi, hogy az egyik korszakból a másikba lépkezte a Hotnak Erős Antónia gyermekeiről. Aztán egyszer csak azt veszed észre, hogy már egy felnőtt ember jön ki a gyerekszobából. A fiamnak mély hangja lett, a lányom pedig egyszer csak közli, hogy elmegy bulizni. Ezek azok a pillanatok, amikor hirtelen rádöbbensz, hogy úristen, mikor nőtt meg ennyire, mesélte az édesanya, akinek egy kisémi különös érzés, amikor kettesben maradnak férjével. Néha a férjemmel ketten vagyunk otthon, és olyankor egymásra nézünk, hogy ez milyen furcsa. Valamikor régen csak ketten voltunk, mégis egészen más érzés most újra kettesben lenni. Olyan, mintha egy pillanatra visszakerülnénk abba az időszakba, amikor még nem voltak gyerekeink, és ez azért nem mindig könnyű érzés. Az üres ház gondolata természetesen Antóniában is bizonytalan érzéseket kell, de úgy véli, hogy a gyermekek kirepülése nem jelenti azt, hogy megszakad a szülő és gyerek közötti szoros kapcsolat. Látom a barátaink között azokat, akiknek már felnőttek a gyerekeik, sőt vannak, akik már unokák mellett élik az életüket. Azt tapasztalom, hogy ez nem egy teljes elszakadás. A gyerekek hazajárnak, telefonálnak, beszélgetnek a szüleikkel, ha pedig külföldön élnek, akkor ott vannak a videóhívások. Nyilván más lesz a kapcsolat, de attól még nem tűnik el. Arra kell törekedni, hogy elég erős legyen a kapcsolatunk ahhoz, hogy amikor már nem lakunk együtt, akkor is fontos legyen mindannyiunknak, hogy beszéljünk, találkozzunk és tudjuk, mi történik a másikkal. Hogy mi ezt mennyire csináljuk jól, az majd az élet megmutatja, de én azt látom magunk körül, hogy ettől nem kell félni. Természetesen még ennél is részletesebben vallott Erős Antónia a családi életéről, és egy picit a szakmáról is, a Hot magazinnak, és ezt a borsonline.hu is megírta. Jó olvasgatást kívánok mindenkinek!
0: Jó reggelt! Jó reggelt!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
3: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg kis állateledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal várjuk a gazdikat és négylábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat. A csirkétől a pulykán, marhán át egészen a szarvashúsig. Friss és fagyasztott eledelek, minőségi termékek, kedvező árak egy helyen. Herceg kis állateledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
4: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders sampon 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders sampon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.

Társként vagy ellenfélként találkoztak a pályán a 39 éves legendával, ahogy említettem, ezt írja a nemzetisport.hu oldal és az újságformátum is. Tóth Milán útja az Ózdi hintától a Nagy Szombati gólig. Az ukránok elleni Nemzetek Ligája diadal egyik őse, Bodnár Zalánnak a kezdetekről ugyanolyan lelkesen számolt be, mint a Szombathelyen, a Gráci Fakúban vagy a Vasassal az NB2-ben töltött évekről, és azt is elmondta, hogy mennyivel nagyobb terhelést kapott a Nemzeti 11-ben, mint korábban bármikor. Vele is készült egy beszélgetés, ezt is olvashatják, és ha már magyar labdarúgás, Varga Barnabásról pedig remek hír érkezett, görög források állítják továbbá Borbola Bencének személyesen, Marko Nikolic az Ajax-hoz is azt mondta, hogy közeleg a visszatérés, az optimisták szerint már a jövő héten. Varga Barnival is foglalkozik tehát a nemzetisport.hu oldal. Bodnár Attila csodálatos története vakfocistaként a látók között. Több mint 20 év után játszott újra látók között a Vasas egykori ifistája, aki 10 évesen teljesen elveszítette látását, egy szaruhártya műtét után azonban nemrégiben újra elkezdett érzékelni némi fényt. Csillag Péter együtt élte meg vele a nagy visszatérést. A Szexárd hazai pályán 98 pontot rámolt be a Beac kosarába, nyilván kosárlabdáról van szó, míg a címvédő Pécs egy alacsony színvonalú meccsen 6 pontos vereséget szenvedett Cegléden. A hazaiaknál Farkas Petra a dupla-duplával jelentkezett, míg a vendégeknél Zada Williams és Tuder Ágnes is 15-15 pontig jutott. A nap negyedik meccsén a csata a 14 pontos Dubai Debora vezérletével 90 pontot szórta a Vasas vendégeként, míg a TFS-e 114 pontot dobva simázta le a Sziget-Szent Miklóst. Mindegyik mérkőzésről részletesebben beszámol a portál és az újság is. És még a Cristiano Ronaldo szaga szerdai eseményei. Dombi Tiborék a Fradi ellen készülnek. A Veszprém, a Fradi pólósok és a Falco európai kupa csatái. Majdnem érem a Cselgáncs VB-n. Ezekkel a témákkal Tömás mellett foglalkozik részletesebben a nemzetisport.hu oldal és az

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elasztik 91 termelőszolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és

0: kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakat személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkény út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Kedves hallgatók, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, a reklámok után a Jó reggelt Ceglédet folytatjuk a legfrissebb infókkal, utána visszatérek a dalokkal, a közös ismerősökkel, maradjanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520. Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes gránitmosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
2: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
4: Hogy miért a Language Cert nyelvvizsga? Mert életszerűek és barátságosak a vizsgafeladatok, és klassz rájuk készülni. A Language Cert szóbelén nem párban vizsgáztok, hanem egy vizsgáztatóval. Így a teljesítményed nem tudja befolyásolni egy másik vizsgázó. Hány százalékot kell elérni a Language Cert vizsgákon a sikeres vizsgához? Készségenként minimum 50% kell a sikeres vizsgához. Nemzetközileg elfogadottak a Language Cert vizsgák? Természetesen. Több európai országban is hivatalosan elfogadják a Language Cert vizsgákat. A Language Cert anyaország a Nagy-Britannia, így ott államilag jegyzett vizsgák is egyben. Értelemszerűen a vizsgázók a magyar akkreditált bizonyítvány mellé kapnak angol nemzetközi bizonyítványt is. Language Cert. A nyelvvizsga, ami érted van.
5: És melyik intézményt jelölt meg az online jelentkezésedben? Természetesen a Ceglédi Közgázt. Várunk szeretettel.
6: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Változékony időre számíthatunk, kihallgatta Magyar Pétert a központi nyomozó főügyészség. Bartók napokat rendeznek Sepsiszentgyörgyön. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Életveszélyessé vált a Fejér megyei Kincsesbányai általános iskola épülete, ezért kiürítették és bezárták. A 124 tanuló a hétfőig tartó rendkívüli tanítási szünet után két önkormányzati épületben folytatja a tanévet. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán közölte. Az épületben több mint egy évtizede vannak szerkezeti problémák, nyáron tovább romlott a helyzet, ezért az igazgató statikai vizsgálatot kért, amely életveszélyessé nyilvánította az épületet. Kihallgatta Magyar Pétert a központi nyomozó főügyészség, ezt a miniszterelnök közölte Facebook oldalán. A témát nem nevezte meg, ugyanakkor közölte, előre egyeztetett időpontban hallgatták ki, vallomást tett. A neki felrótt bűncselekményt nem ismerte el, minden továbbiról tájékoztat. A parlament múlt hétfőn felfüggesztette a miniszterelnök mentelmi jogát, a kormányfő ellen telefonlopás gyanújával nyomoz a hatóság. Merényletet akadályozott meg az amerikai szövetségi nyomozóiroda. Egy tinédzser akart lövöldözni a Minneapolis közelében fekvő Bloomington bevásárlóközpontjában szeptember végén egy AK-47-es gépkarabéllyal. A kedden őrizetbe vett 18 éves fiú 30-60 emberrel akart végezni. Akciójához az Iszlám Állam terrorszervezet segítségét kérte. Azzal bukott le, hogy egy fedésben lévő, magát az Iszlám Állam tagjának mondó FBI ügynök önöktől akart fegyvert és lőszert vásárolni. A francia kormány kezdeményezéseket tett a diák tüntetések miatt kialakult krízis lezárása érdekében. A középiskolások és szüleik egyebek mellett az oktatási feltételek javítását, az eszköz és tanárhiány csökkentését akarják elérni. Sébastien Lecornu miniszterelnök közölte. A kabinett a hónap végére válaszol a diákok követeléseire. Közölte azt is, a rendfenntartók nem kaptak utasítást arra, hogy erőszakkal lépjenek fel a tiltakozók. tanok ellen. Az előző napokhoz képest tegnap már kevesebb helyen zajlottak demonstrációk, az intézmények 10%-a maradt zárva. Bartók napokat rendeznek Sepsiszentgyörgyön. A Székely Nemzeti Múzeum Bartók termében 5 hangverseny és egy zenetörténeti előadás várja a közönséget vasárnapig. A program középpontjában a zongora áll.
6: Az időjárásról.
7: Megnövekszik a felhőzet a déli óráktól, már lehet záporokra, zivatarokra számítani. A szél nagy területen megélénkül, zivatarok idején viharos sáv okozódik. Napközben 22-28 fok lesz. A hétvégén is változékony időre számíthatunk, de a mostaninál néhány fokkal hűvösebb idő várható.
6: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Csillagos ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, így lesz ez este 6-ig. Utána jön Szatmári Gábor, utána pedig Vörös Nádi, most meg a dalok, hamarosan pedig én vissza, és programokat ajánlok, tartsanak vele!
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Tehát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Októberben zárulnak az idei önkormányzat által szervezett ingyenes sportolási lehetőségek a ceglédi parkokban. Ebben a hónapban még az alábbi MOVE alkalmakon találkozhatnak a sportrajongók. Október 9-én délután 4 órától a Bajcsy-Zsilinszky téren Nordic Walking lesz. Október 10-én 10 óra 30 perctől köredzés a Gubodi Parkban. Október 12-én 18 órától Medibol a Bajcsy-Zsilinszky téren. A Vörösmarty téren október 14-én 17 órától jóga, Pilates lesz 16 órától október 17-én a Vörösmarty téren. Október 18-án pedig 10 órától Ketlebel a Budai úti fürdőnél. Mindenkit sok szeretettel várnak. Hosszú évek óta Rónai Gábor fáradhatatlan munkájának is köszönhetően a Benedek Péter rajzkörben nagyszerű munka folyik. A G17 galériában október 14-ig mutatják be ez évben készült munkáikat. Megtekinthető hétköznapokon 16 és 18 óra között a Gubodi utca 17 szám alatt. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak-hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Fiatal alkotók kertje, összművészeti élmény Cegléden. A Festészet Világnapja alkalmából egy különleges fiatalos alkotótéri alakítják október 16-án a ceglédi református templom kertet. A Fiatal Alkotók Műhelye és a Kossuth Múzeum egy olyan inspiráló közegbe hív mindenkit ezen a napon, ahol a helyi fiatal művészek és a különböző művészeti ágak képviselői találkoznak, alkotnak és megmutatják magukat. A Magyarországi Ifjúsági Fővárosa 2026 esemény sorozat részeként egy olyan igazi közösségi találkozó a cél, ahol a 15-30 éves korosztály alkotói és a velük foglalkozó szervezetek önálló, mégis egymással harmonizáló művészeti szigeteken várják az érdeklődőket. Többek között vár majd mindenkit összművészeti kiállítás a kertben és a templomban, számos ingyenes kipróbálható alkotói workshop, zene, tánc, divat bemutató, közös táncház, egy kis irodalom, élőtársas és asztali társas játékok, valamint fényfestés. Fiatal alkotók kertje tehát október 16-án Cegléden, a református templom kertben és a református nagy templomban. Mentsék el a dátumot és hívják meg barátaikat is.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban. Holnap pénteken eleinte keleten, északkeleten és délen még előfordulhat helyenként eső zápor, majd napközben északnyugat felől szakadozni fog a felhőzet, délután a legtöbb helyen újra napos idő várható. Az északnyugati szelet több felé élénk, főnként a Dunántúlon erős, helyenként viharos lökések kísérhetik. Véget ér a meleg utónyári idő, a maximumok 15 és 22 fok között alakulnak. Szombaton délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, kevesebb napsütés várható, eső, zápor szorványosan fordulhat elő, a légmozgás ezen a napon mérsékelt marad. A legmagasabb hőmérséklet 14 és 22 fok között alakulhat. Nálunk meg biztos, hogy a folytatásban is a legjobb dalok szólnak, a Ceglédia kedvencei, tartsanak velem!
1: Jó reggelt! Jó reggelt, Ceglédia!

0: Teddy Swims énekli el Mr. Know It All című slágerét. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Iskola kezdés, munkahelyi pörgés. Lásd tisztán az ősz minden pillanatát. A Start Optikában most az egész családnak kedvezünk. Hatalmas keret és lencse választék vár kicsikre és nagyokra, a látásvizsgálat pedig díjmentes. Ráadásul az akciós lencséket 20-30%-os kedvezménnyel adjuk, komplett szemüvegeinket pedig már 20 000 forinttól megtalálod. Várunk szeretettel! Start Optika, a te tisztán látásodért. Cegléd, Rákóczi út 34-36. Időpontfoglalás 0653 369 819.
5: Figyelem, figyelem! Itt a lehetőség, hogy kedvezményes áron megújítsa otthonát. A Quickstep kiváló minőségű vinil és vízálló laminált padlóinak egyes családjai 25% kedvezménnyel rendelhetőek november 17-ig a Zafír Csempe és lakberendezési áruházban, Cegléden, a Vörösmarty téren. Ne hagyja ki ezt a lehetőséget! Válassza a stílust és a tartósságot! Quickstep. A minőség, amit megérdemel.
4: Elefánt dalok egészen közelről, minimalista hangszerelésben. Felefánt koncert október 24-én szombaton 19 órától a Kossuth Művelődési Központ kamaratermében. Szendrői Csaba és Tóth András visszatér az Elefánt kezdeti duó felállásához. Ismert dalok minimál hangszereléssel, kiadatlan szerzemények, feldolgozások és versek, spontán, intim hangulatban. Online jegyvásárlás ceglédikultúra.jegy.hu. A program az NKA hangfoglaló program támogatásával valósul meg. Guten Tag! Német napok a ceglédi Opel Gyulainál. Opel modellek már 5 millió 990 ezer forinttól 8 év garanciával. Wunderbar ajánlatok magánszemélyeknek és cégeknek. Várjuk októberben a ceglédi Opel Gyulainál, a külső körösi út 4-es kilométerénél.
6: Kat-kat! Röfi, a gazda a piacra megy.
7: Röf-röf, a kaszabhoz, takarmányért.
6: Honnan tudod?
7: 35 éve oda jár. Látszik rajtam, nem?
8: Kaszab takarmány volt a ceglédi piacon, mert a jószág is tudja, mi a jó.
9: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Hideg front érkezik esővel, széllel, kihallgatta Magyar Pétert a központi nyomozó főügyészség. Kihirdették a kémiai Nobel-díj nyerteseit. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kihallgatta Magyar Pétert a központi nyomozó főügyészség, ezt a miniszterelnök közölte Facebook oldalán. A témát nem nevezte meg, ugyanakkor közölte. Előre egyeztetett időpontban hallgatták ki, vallomást tett, a neki felrótt bűncselekményt nem ismerte el. Minden továbbiról tájékoztat. A parlament múlt hétfőn felfüggesztette a miniszterelnök mentelmi jogát. A kormányfő ellen telefonlopás gyanújával nyomoz a hatóság. A Vekerle Sándor programmal bővülhet a bérlakásépítés, állapította meg elemzésében a GKI gazdaságkutató ZRT. A program ugyanakkor csak akkor érheti el célját, ha felépülő lakások, kollégiumi férőhelyek követik a keresletet. A GKI úgy véli, hogy a jogi háttér hatékonyabbá tételével a jelenleg üresen álló lakások egy része is hasznosítható lenne a bérlakás piacon. Egyedülálló műtét sorozatot hajtottak végre a Semmelweis Egyetemen. Hármas élődonoros kereszt donációs vese átültetést végeztek el. A beavatkozások sikeresek voltak. A kereszt donációra olyan donorok és szervbefogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban lehetséges a szerv adományozás. Henri Kagan, francia és Soai Kenzo japán tudósnak ítélte oda az idei kémiai Nobel-díjat a Svéd Királyi Tudományos Akadémia. Az elismerést egyebek mellett azért kapták, mert felfedezték, hogy egyes kémiai folyamatok nem egyenletesen zajlanak, hanem képesek önmagukat erősíteni. Az Egyesült Államok jelenleg nem gondolja, hogy biológiai fegyverrel lenne összefüggésben egy szibériai pestis kutatóintézet munkatársának tisztázatlan halála. Donald Trump elnök, valamint az egészségügyi világszervezet további információkat kért Moszkvától. Az Irkutszki pestis kutatóintézet 28 éves munkatársa egy hete halt meg. Az orosz hatóságok szerint halálát ismeretlen eredetű tüdőgyulladás okozta. Az orosz egészségügyi hatóság szerint nincs járványveszély. Merényletet akadályozott meg az amerikai szövetségi nyomozóiroda. Egy tinédzser akart lövöldözni a Minneapolis közelében fekvő Bloomington bevásárlóközpontjában szeptember végén egy AK-47-es gépkarabéllyal. A kedden őrizetbe vett 18 éves fiú 30-60 emberrel akart végezni. Akciójához az Iszlám Állam terror szervezet segítségét kérte. Azzal bukott le, hogy egy fedésben lévő, magát az Iszlám Állam tagjának mondó FBI ügynöktől akart fegyvert és lőszert vásárolni.
9: Az időjárásról.
10: Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, de keleten még napos idő várható. A déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Késő estére 12 és 20 fok közé hűl le a levegő.
9: Közlekedési információk.
0: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Cegédváros önkormányzata megbízásából az Elasztik 91 termelőszolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket.
9: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta. Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Velünk a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között. A mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átítatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózás. Itt a 92-tön a Cegléd Rádióban a Jó Reggelt Ceglédet, a Ceglédiek kedvenc dalaival folytatjuk azonnal, no meg a fontos hasznos infókkal, programajánlóval, sőt mi több, elárulom mindjárt azt is, hogy mit üzenek már a csillagok, ma sem marad el a napi horoszkóp. Tartsanak velem!

0: folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. Ne dönts kapkodva, ez a mai nap vezér gondolata, a mondata mottoja, hogy miért, az nem sokára kiderül. Kos, ma egy új ismeretség, szomszéd vagy kolléga kerülhet a közeledbe, és természetes, hogy kíváncsi vagy az új jövevényre. Nem lenne okos azonban túlságosan hamar közelednet hozzá. Adj időt neki, hogy egy kicsit megmelegedje, megszokja az új közegét, de magadnak is, hogy megtud, amit kell róla. Hamarosan örülni fogsz, hogy visszafogtad magadat. Bika, lehet, hogy az utóbbi időszakban kissé túlszaladtál a pénzköltésben az általad tervezetten, és most egy kicsit vissza kell fognod magadat. Ne légy emiatt túlságosan frusztrált. Nem fogsz lemaradni semmiről, inkább örülni fogsz, hogy nem kapkodtál el bizonyos vásárlást. Később ugyanis sokkal jobb ajánlat érkezik. Ikrek! Ma egy hozzád közel állóról azt érezheted, hogy bezárkózik és nem akar beszélni az élet egy fontos eseményéről. Ha így van, ne kíváncsiskodj feleslegesen. Mindennek megvan az oka, és ez hamarosan számodra is nyilvánvalóvá válik. Légy türelmes, ne légy tolakodó, de eljön az idő, légy nyitott egy meglepő információra. Rák, ma lehangolt és fáradt lehetsz, akár minden különösebb ok nélkül is, így ne lepődj meg, ha nem megy jól a munka és nem lesz kedved a magánprogramokhoz sem. Mindez azonban hamar el fog múlni, amikor egy váratlan esemény vagy találkozás során szinte felrobban a hangulatod. Felszabadító és pesdítő hírek várnak rád, készülj fel! Oroszlán! Ma felütheti körülötted a fejét a féltékenység démona, amely beléd is költözhet, de az is elképzelhető, hogy a partnered fejét próbálja majd megzavarni. Ne engedd, hogy áthagyja körülötted az irányítást, maradj a puszta tényeknél, és ne gondolj túl feltételezéseket. Ha engedsz neki, tönkre teheti az életedet. Szűz! Ma egy otthonodat érintő változás kötheti le a figyelmedet, ami történhet nálad, vagy akár a környékeden is, amely hatással lett az ezt követő mindennapjaidra. Bár te általában jól tűröd a változó körülményeket, most mégis eluralkodhat rajtad a feszültség, amit ha nem tartasz kordában, akár vitákat is szíthat körülötted. Koncentrálj, légy visszafogott, és maradj nyugodt, hamar lezajlik minden, és visszaáll a normális kerékvágásba. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
5: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
6: Saját járműpark, többméretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu. Rengeteg a kinőtt ruha és a megunt játék otthon. Adj nekik új esélyt! Halloween-i jelmez és babaruha bőrze október 10-én szombaton 8 és 12 óra között a Kossuth téren. Foglalj asztalt mielőbb és árusíts

0: örömet otthonába.
1: Reklámot hallottak.
2: Már is folytatjuk a napi horoszkópot itt a 92-től a Cegléd Rádióban. Mérleg, majd kellemetlen hírt kaphatsz, vagy egy ilyen hírt kell közölnöd valakivel, de bármi is lesz, hangulatodat nagyban befolyásolni fogja a kialakuló helyzet. Bármi is legyen az, nézz szembe vele és ne hagyd, hogy legyűrjön az ezzel kapcsolatos lelki teher. Lehet, hogy most a te erőd az, amire szüksége lesz a környezetednek is. Skorpió, ma a pénzügyek azok, melyek foglalkoztathatnak téged, amit egy negatív hír vagy információ okoz, amivel kapcsolatban sürgős teendőid akadhatnak. Szerencsére a te elmét pont erre alkalmas kiválóan, elsőre lehetetlennek tűnő helyzetekben is eszedbe jut valami, amivel a legjobb megoldással állsz végül elő. Most is mindössze ennyi a dolgod. Nyilas, ma hajlamos lehetsz túlreagálni bizonyos feszült szituációkat, különösen akkor, ha mindezek a magánéletedet érintik. Éppen ezért érdemes kerülnöd ma azt az embert, akivel találkozva, beszélve szinte mindig úgy érzed, hogy legszívesebben ordítanál a feszültségtől. Hidd el, ennek ma biztosan nem lenne jó vége. Bak, ma talán úgy érzed, hogy a körülötted lévő dolgok kezdenek kicsi elfajulni, túl sok minden verseng a figyelmedért, és egyre több üzenet, telefon érkezik be hozzád. Talán okos lenne, ha nem hagynád, hogy mindezek átvegyék feletted az irányítást, legalábbis nem egész álló napra. Iktasd be egy kis szünetet, akár egy meghosszabbított ebédidővel, és próbálj ez alatt láthatatlan maradni. Ne aggódj, minden ott lesz, ahol hagytad utána is. Vízöntő! Te hajlamos vagy arra, hogy annyira belevesd magadat egy feladatba, hogy közben teljesen elfeledkezz önmagadról vagy a szeretteidről. Ma ügyelj arra, hogy ez ne történjen meg, mivel jó esély lehet arra, hogy emiatt kialakul egy feszült szituáció. Dolgozz keményen, ha kell, de közben nézz rá a naptárra is. Halak! Ma nagy az esély annak, hogy egy véletlen találkozás vagy váratlan esemény akasztja meg az eltervezett programodat. Talán legszívesebben minden más lemondanál vagy módosítanál emiatt, de ez nem valószínű, hogy okos dolog lenne, hisz kötelességeid vannak. Megteheted viszont, hogy egy más alkalomban bepótold, amit ma elmulasztasz. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Gyógyír gyógyszertár az a Rákóczi út 7 szám alatt találják. A patika telefonszáma az az 53-as körzettel ellátva, a 319-200-as. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vehetik igénybe. Tehát ma az ügyeletes patika Gyógyír gyógyszertár a Rákóczi út 7 szám alatt.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Kedves hallgatók, most folytatjuk a legfrissebb információkkal a reggeli műszakot, a Jó reggel Ceglédet, aztán újra jövök vissza a közös ismerősökkel, a Ceglédiek kedvenceivel. Maradjanak velem!
1: Cegléd Rádió FM 92.5. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Hideg front érkezik esővel, széllel, kihallgatta Magyar Pétert a központi nyomozó főügyészség. Kihirdették a kémiai Nobel-díj nyerteseit. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kihallgatta Magyar Pétert a központi nyomozó főügyészség, ezt a miniszterelnök közölte Facebook oldalán. A témát nem nevezte meg, ugyanakkor közölte. Előre egyeztetett időpontban hallgatták ki, vallomást tett, a neki felrót bűncselekményt nem ismerte el. Minden továbbiról tájékoztat. A parlament múlt hétfőn felfüggesztette a miniszterelnök mentelmi jogát. A kormányfő ellen telefonlopás gyanújával nyomoz a hatóság. A Vekerle Sándor programmal bővülhet a bérlakásépítés, állapította meg elemzésében a GKI gazdaságkutató ZRT. A program ugyanakkor csak akkor érheti el célját, ha a felépülő lakások, kollégiumi férőhelyek követik a keresletet. A GKI úgy véli, hogy a jogi háttér hatékonyabbá tételével a jelenleg üresen álló lakások egy része is hasznosítható lenne a bérlakás piacon. Egyedülálló műtét sorozatot hajtottak végre a Semmelweis Egyetemen. Hármas élődonoros kereszt donációs vese átültetést végeztek el. A beavatkozások sikeresek voltak. A kereszt donációra olyan donorok és szervbefogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban lehetséges a szerv adományozás. Henri Kagan, francia és Soai Kenzo japán tudósnak ítélte oda az idei kémiai Nobel-díjat a Svéd Királyi Tudományos Akadémia. Az elismerést egyebek mellett azért kapták, mert felfedezték, hogy egyes kémiai folyamatok nem egyenletesen zajlanak, hanem képesek önmagukat erősíteni. Az Egyesült Államok jelenleg nem gondolja, hogy biológiai fegyverrel lenne összefüggésben egy szibériai pestis kutatóintézet munkatársának tisztázatlan halála. Donald Trump elnök, valamint az egészségügyi világszervezet további információkat kért Moszkvától. Az Irkutszki pestis kutatóintézet 28 éves munkatársa egy hete halt meg. Az orosz hatóságok szerint halálát ismeretlen eredetű tüdőgyulladás okozta. Az orosz egészségügyi hatóság szerint nincs járványveszély. Merényletet akadályozott meg az amerikai szövetségi nyomozóiroda. Egy tinédzser akart lövöldözni a Minneapolis közelében fekvő Bloomington bevásárlóközpontjában szeptember végén egy AK-47-es gépkarabéllyal. A kedden őrizetbe vett 18 éves fiú 30-60 emberrel akart végezni. Akciójához az Iszlám Állam terrorszervezet segítségét kérte. Azzal bukott le, hogy egy fedésben lévő, magát az Iszlám Állam tagjának mondó FBI ügynöktől akart fegyvert és lőt. Vásárolni.
1: Az időjárásról.
2: Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, de keleten még napos idő várható. A déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Késő estére 12 és 20 fok közé hűl le a levegő.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. Itt a 92-től a Cegléd Rádióban, a mikrofonnál este 6 óráig Süveges András. Folytatjuk a jó reggelt Ceglédet, mindjárt a dalokkal, majd a reklámokat követően jön majd többek között az Iri Mafia, itt lesz velünk Azaria és Nia is, ha időnk engedi. Sőt, mi több, én is itt leszek, programokat ajánlok, és azt is elmondom, milyen idő lesz a következő napokban. Maradjanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
4: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
3: A Tapio Travel Kft. Anyaggazdálkodó raktáros munkakörbe munkatársat keres Ceglédi telephelyére. Az új kolléga feladata az anyag- és készletnyilvántartás naprakész vezetése, alkatrészek rendelése. Amit kérünk, legalább középfokú végzettség és releváns tapasztalat vagy alkatrészraktározásban való jártasság, precíz, felelősségteljes munkavégzés. Amit adunk, stabil, hosszú távú munkalehetőség, támogató csapat, átlátható folyamatok, versenyképes jövedelem. Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a service@tapiotravel.hu e-mail címre.
2: Reklámot hallottak.
5: Jó reggelt!
2: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Tehát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Októberben zárulnak az idei önkormányzat által szervezett ingyenes sportolási lehetőségek a ceglédi parkokban. Ebben a hónapban még az alábbi MOVE alkalmakon találkozhatnak a sportrajongók. Október 9-én délután 4 órától a Bajcsy-Zsilinszky téren Nordic Walking lesz. Október 10-én 10 óra 30 perctől köredzés a Gubodi Parkban. Október 12-én 18 órától Medibol a Bajcsy-Zsilinszky téren. A Vörösmarty téren október 14-én 17 órától jóga, Pilates lesz 16 órától október 17-én a Vörösmarty téren. Október 18-án pedig 10 órától Ketlebel a Budai úti fürdőnél. Mindenkit sok szeretettel várnak. Hosszú évek óta Rónai Gábor fáradhatatlan munkájának is köszönhetően a Benedek Péter rajzkörben nagyszerű munka folyik. A G17 galériában október 14-ig mutatják be ez évben készült munkáikat. Megtekinthető hétköznapokon 16 és 18 óra között a Gubodi utca 17 szám alatt. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Fiatal alkotók kertje, összművészeti élmény Cegléden. A Festészet Világnapja alkalmából egy különleges fiatalos alkotótéri alakítják október 16-án a ceglédi református templom kertet. A Fiatal Alkotók Műhelye és a Kossuth Múzeum egy olyan inspiráló közegbe hív mindenkit ezen a napon, ahol a helyi fiatal művészek és a különböző művészeti ágak képviselői találkoznak, alkotnak és megmutatják magukat. A Magyarországi Ifjúsági Fővárosa 2026 eseménysorozat részeként egy olyan igazi közösségi találkozó a cél, ahol a 15-30 éves korosztály alkotói és a velük foglalkozó szervezetek önálló, mégis egymással harmonizáló művészeti szigeteken várják az érdeklődőket. Többek között vár majd mindenkit összművészeti kiállítás a kertben és a templomban, számos ingyenes kipróbálható alkotói workshop, zene, tánc, divat bemutató, közös táncház, egy kis irodalom, élőtársas és asztali társas játékok, valamint fényfestés. Fiatal alkotók kertje tehát október 16-án Cegléden, a református templom kertben és a református nagy templomban. Mentsék el a dátumot és hívják meg barátaikat is. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió.

0: Hamarosan folytatjuk a Ceglidia kedvenc közös ismerőseivel, előtt azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban. Holnap, pénteken, eleinte keleten, északkeleten és délen még előfordulhat helyenként eső, zápor, majd napközben északnyugat felől szakadozni fog a felhőzet, délután a legtöbb helyen újra napos idő várható. Az északnyugati szelet több felé élénk, főnként a Dunántúlon erős, helyenként viharos lökések kísérhetik. Véget ér a meleg utónyári idő, a maximumok 15 és 22 fok között alakulnak. Szombaton délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, kevesebb napsütés várható, eső, zápor szorványosan fordulhat elő, a légmozgás ezen a napon mérsékelt marad. A legmagasabb hőmérséklet 14 és 22 fok között alakulhat. Nálunk meg biztos, hogy a folytatásban is a legjobb dalok szólnak, a Ceglédiek kedvencei, tartsanak velem!
1: Jó reggelt, Ceglé!

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, hogy melyik slágerrel startol a mai Jó reggelt Ceglét utolsó felvonása. A hírek után azonnal ez a dal szól itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Tartsanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz.
5: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
6: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz Fény lámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz Fény lámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
7: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
8: Jaj, úgy megéheztem.
9: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
8: Egy gyrosz.
9: Pont egy gyrosz?
8: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
7: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
9: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
8: Pont mi nem mennénk be.
10: Ragyogó hajra vágysz. Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders sampon 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders sampon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
3: Reklámot hallottak. Hideg a Cegléd Rádióban.
11: Hideg front érkezik esővel, széllel. Folytatódik az egyeztetés a szociális ágazat bérfejlesztéséről. Kigyulladt éjszaka egy felújítás alatt álló szálloda a Copaonic Síközpontban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kihallgatta Magyar Pétert a központi nyomozó főügyészség, ezt a miniszterelnök közölte Facebook oldalán. A témát nem nevezte meg, ugyanakkor közölte. Előre egyeztetett időpontban hallgatták ki, vallomást tett, a neki felrót bűncselekményt nem ismerte el. Minden továbbiról tájékoztat. A parlament múlt hétfőn felfüggesztette a miniszterelnök mentelmi jogát. A kormányfő ellen telefonlopás gyanújával nyomoz a hatóság. A Vekerle Sándor programmal bővülhet a bérlakásépítés, állapította meg elemzésében a GKI gazdaságkutató ZRT. A program ugyanakkor csak akkor érheti el célját, ha felépülő lakások, kollégiumi férőhelyek követik a keresletet. A GKI úgy véli, hogy a jogi háttér hatékonyabb átételével a jelenleg üresen álló lakások egy része is hasznosítható lenne a bérlakás piacon. Folytatódik az egyeztetés a szociális ágazat bérfejlesztéséről a kormány és a dolgozók érdekképviseletei között. A munkavállalók azonnali és visszamenőleges 25%-os béremelést, jobb munkakörülményeket szeretnének. Az ágazatban dolgozók szeptember közepén demonstrációt is tartottak. Kigyulladt éjszaka egy felújítás alatt álló szálloda a szerbiai Kopaonik síközpontban. A tűzoltók még reggel is küzdöttek a lángokkal. A szerbiai közszolgálati televízió információi szerint senki nem sérült meg. Több mint 60 bányász rekedt több órára a föld alatt áramkimaradás miatt Koszovóban. A Trepca bányakomplexum egyik alagútjában tegnap este kiégett egy transzformátor. Emiatt leállt a bányászokat szállító felvonó rendszer. A 63 dolgozót ma reggel sikerült a felszínre hozni. Kivégeztek egy halálra ítéltet az Egyesült Államokban. Texas államban a 46 éves férfit rablógyilkosság miatt ítélték halálra. Ügyvédei megpróbálták megakadályozni a kivégzést, a bíróságok azonban elutasították a beadványt. Texasban idén ez volt a 6., az Egyesült Államokban pedig a 30. kivégzés. Egy ember életét vesztette, egy másik pedig súlyosan megsebesült egy medve támadásban a mongol fővárosban. Az Ulánbátor külső területében egy gyurtába tört be az állat. Mongóliában az utóbbi időben egyre gyakrabban bukkannak fel lakott területeken a nagyvadak. Ennek oka a klímaváltozás és az élelemhiány lehet.
3: Az időjárásról.
11: Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, de keleten még napos idő várható. A déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Késő estére 12 és 20 fok közé hűl le a levegő. A hétvégén is változékony időre számíthatunk, de a mostaninál néhány fokkal hűvösebb idő várható.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kellemes ébredezést a későnkelőknek és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Folytatjuk dalokkal, másrészt meg egy beszélgetéssel, hogy mi a téma, ez nem sokára kiderül. Tartsanak velünk!
0: Jó reggelt!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: Ugye nem felejtette el, október a látás hónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
5: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
6: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7:00-tól 18:00-ig, szombaton 7:00-tól 13:30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak.
7: Jó reggelt,
1: Cegléd!

0: S hallgatók, ahogy ígértem, már is egy beszélgetéssel folytatjuk, hogy mi a téma, az azonnal kiderül, a riporter most is, Szatmári Gábor.
1: Szegléd Rádió. Kedves hallgatók, lássuk tehát, hogy mi és mennyi dolguk volt a rendőröknek az elmúlt héten. Mindenről szokás szerint Karasz Csaba számol be a ceglédi rendőrkapitányságról. Már itt van velünk a telefonvonalban. Csaba, nagy szeretettel köszöntelek innen a Cegléd Rádió stúdiójából. Szervusz!
2: Cegléd Gábor, köszöntöm a rádió hallgatóit.
1: Hát nézzük, mennyire volt aktív a múlt hét. Hát így előzetes beszélgetés alapján azért volt dolga a kollégáknak rendesen. Hát kezdjük a bűncselekményekkel. Milyek voltak a legjellemzőbb most a múlt hétre?
2: Maradunk a nagyon elmi bűncselekményeknél, és főleg a kisebb értékre elkövetett cselekmények. Szerencsére súlyos, ilyen nagyobb kárt okozó bűncselekmény most nem volt az elmúlt héten. Kis apróságok voltak, nyugodtan mondhatjuk, hogy például a bolti lopások, vagy közvetlenül elkövetett kerékpár, illetve roller lopások, azok mindig vannak. A rollereket előszeretettel lopják és adják el különböző személyeknek az elkövetők sajnos. Ugyanakkor elmondanám, hogy valamelyest azért a bűncselekmények száma csökkent, viszont ha majd beszélünk róla,

0: annál nagyobb az esély annak, hogy be fognak bennünket csapni. Úgyhogy most is erre számolunk, ezért érdemes már előre felkészülni. Javaslom mindenkinek, hogy ha már online fog vásárolni, akkor ne azt a bankkártyáját, meg ne annak a bankkártya adatokat használja, amelyik bankkártya a főszámlájához tartozik, és nyitott kaput képez úgymond ahhoz a folyószámlához, ahol az összes pénzét tartja. Igen. Tehát vannak virtuális kártyák, amit a bankok tudnak a részükre biztosítani, vannak olyan fintech banki szolgáltatása foglalkozó intézetek, amik annak olyan bankkártyát, amit biztonságosan lehet utána használni, hiszen csak annyi pénz van rajta, amennyit feltöltünk rá. Tehát ilyen kártyákkal érdemes vásárolni, mert ez nem zárja ki azt, hogy például egy online vásárlásnál, ha valaki rendel egy 32.000 forintos árut, akkor nem fogják biztosan átverni, ha becsapják, akkor csak az a 32.000 forint lesz a veszteség. Ugyanakkor, hogyha a főbankkártyát használja, akkor a folyószámla levő X összeg, ami akár lehet több millió, vagy akár több 10 millió forint is,
1: pontosan,
0: az is elveszhet.
1: Igen. Szóval észnél kell lenni, és tényleg itt a közelgő ünnepek kapcsán, meg aztán különösen. A drogos front mennyire volt most kemény?
0: A drogos fronton szerencsére kisebb fogásaink voltak most jelenleg. Ezekben az ügyekben azért a szokásos intézkedési rendszereket mind meghozzuk, megtörténnek a kutatások, lefoglalások, szakértői kirendelések. Ugyanakkor továbbra is azt kell, hogy mondjam, hogy a legjellemzőbb a szegvédés környékén, ami mindig a kristályfogyasztás.
1: Igen.
0: Ez a legártalmasabb is, hiszen igazából senki nem tudja sokszor, hogy a kristályt, magát a kábítószert, azt miből állítják elő,
1: igen,
0: és miből keverik össze ilyen. Szó. Hát nem minősítem azokat az embereket, akik ezt csinálják, és utána pedig ezt elfogyasztják mások, úgyhogy abszolút nem tudják, hogy mit fogyasztanak el. Nagyon nagy gondokat
1: okozhat.
0: Ezért kell nagyon komolyan venni a kristállyal kapcsolatos küzdelmünket. Hát remélhetőleg azért eljutunk majd egy olyan szintre, hogy ez valamilyen szintre azért vissza tudjuk majd szorítani, de nagyon nehéz lesz a küzdelmet megnyerni.
1: Hát ez még hosszú küzdelem lesz, az biztos, mint ahogy az unokázós csalók ellen is. Egy darabig most úgy tűnt az utóbbi hetekben, mintha egy picit ez úgy lanyhat volna, de aztán megint csak jönnek újabb esetek, és hát bizony nagyon szép kerek, nagy összegek is eltűnnek sajnos az idősek pénztárcájából vagy bankszámlájáról. Hát hogy is van ez?
0: Sajnos így van, tehát minket még tényleg ebben az időszakban, az elmúlt hónapokban elkerültek az unokázós csalók, ami nem jelenti azt, hogy nem lesz próbálkozás. Hát ezt úgy kell elképzelni, hogy ül valahol egy telefonáló ember, ez lehet, hogy Magyarországon, de az is lehet, hogy külföldön,
1: az is
0: legtöbb
1: lehet
0: esetben például Angliában, mondjuk Londonban ül, van egy telefonkönyve, és előszeretettel hívják azokat a, ki tudják szúrni azokat az idős embereket, akik például egyedül élnek, és hívják őket legtöbbször a vonalas telefonon, hiszen az van a telefonkönyvben,
1: persze,
0: az a telefonszámon felhívják az idős embert, ő felveszi a telefont, és elmondják neki, hogy hú, ha a unokájában nagyon nagy baj van, hiszen az unokája éppen legtöbbször a legendában balesetet okozott, vagy belekövetett valami bűncselekményt, de most ez a divat, ezt szokták mondani, és az ügyészség, illetve a rendőrség képviselőnek adják ki magukat a csalók, és rögtön hivatkoznak arra, hogy a nagy pénzért vádalkot lehet kötni, és akkor most szabadon engedik az unokát, különben be lesz csukva, és most azonnal kell fizetni. Nagyon sok esetben sajnos az idős emberek elhiszik ezt a történetet, és hát jellemző a csalókra, hogy nem riadnak vissza attól, hogy nem baj, ha csak 2 vagy 3 millió forint van otthon, akkor mennyi az aranyékszer, és akkor takolja össze az összes családi aranyat, rakja bele az idős személy egy nejlontacskóba, és akassza ki a kerítésre, rakja ki például a boltot, és rakja ki az ablakba az utcára.
1: Hát
0: majd
1: igen,
0: utána már a közelben tartózkodó elkövető, akiknek leadják el, hogy most mehet a zacskóért, oda megy, fölveszi, és már el is tűnt.
1: És el is tűnt.
0: Legtöbbször külföldi rendszámos gépkocsi van, nagyon sokszor román rendszámos gépkocsit használnak ezek a személyek. Tehát egy csomó olyan nyom van, amin persze el tudunk indulni, de utána már nagyon nehéz. Tehát visszaszerezni ezt a pénzt későbbiekben már nagyon-nagyon nehéz, majdnem lehetetlen is, hiszen külföldre mennek egyből.
1: Hát persze.
0: Ugyanakkor azt kéne elérni, hogy mindenki beszél az idős rokonával, hiszen mindenkinek van egy ilyen idős rokona. Ha már unokára hivatkoznak, akkor van ennek a nagymamának, biztos van egy unokája, vagy nagypapának egy unokája. Ezek az unokák, ezek a gyerekek mondják már a szülőknek, a nagyszülőknek, hogy ilyen nem létezik, ilyen nincs.
1: Persze.
0: Mai 21. században semmilyen hivatalos szerv nem fog nejlonzacskóba mindenféle elismervény nélkül csak úgy elvinni kirakott pénzt, aranyat meg főképp, hát mit kezd a hivatalos szerv aranya?
1: Igen.
0: Semmit.
1: Igen. Fú, hát erre bizony föl

0: kell hívni az idősek figyelmét.
1: Már csak azért igen. is, mert mondtam, minket elkerült, de például itt a környékünkön már volt Dabason, ha legközelebb, volt Érden, és volt több kapitányságon már próbálkozás, és volt sikeres végrehajtás is, úgyhogy a talók több mint 30 millió forintot vittek egy személytől.
0: Igen.
1: Hát nagyon komoly családon beli vitákat eredmény, ez utána egy-egy ilyen cselekmény. Tehát ezt nem utólag kell az időstől leszívni, nem utólag kell okosnak lenni, előre kell őket erről tájékoztatni. Nekem már nem élnek a nagyszülőm, de a feleségemnek még él egy idősebb szülője, és őt is fölhívtuk, elmondtuk, hogy akármi van,
0: így van,
1: mondja azt, hogy először velünk akar beszélni, és kész.
0: Ennyi.
1: Tehát itt is az idős emberek, persze elmondja ezt a történetet, az elkerető, meghallgatják, köszönöm, mindjárt beszélek a gyerekekkel, és akkor majd hívjon vissza a legfeljebb. Nem fogják visszahívni.
0: Nem, tehát,
1: így van, de egyből belemenni ebbe, hogy pénzt kiadni ismeretlen személynek, úgyhogy nem is látja ezt az ismeretlen személyt, ilyet nem szabad.
0: Ilyet nem szabad. Fú, nagyon szalad a műsoridőnk, és a baleseti statisztikánk még hátra van. Hát sajnos megint be kell számolnunk, azt hiszem 5 balesetről, ha jól tudom.
1: 5 baleset volt, abból 2 volt, ami anyagi káros. Mind a 2 anyagi káros balesetnél vadelütés volt. Tehát szegnét külső útjain vagy csemőben ütöttek el vadat. Ezek általában nagy vagyoni kárt okoznak a gépjárművekben. A többi 4 balesetnél összesen megsérült 6 ember, egy súlyosabban és 5 könnyebb sérülés volt. Megint volt olyan, hogy személygépkocsi a nem megfelelő vezetett és személygépkocsi kerékpárra ütközött, itt van a súlyos sérülés. Ugyanakkor megint van pálya elhagyásunk a szokásos, amikor
0: nem
1: megint
0: kihagyni.
1: Nem az út viszont a megfelelően vezetnek a járművezetői, úgyhogy ott is 2 sérült volt. És hát a figyelmetlenség, amivel például 3 személygépkocsi ütközött Szegléden, abszolút a baleseti okok között szerepe. Figyelmetlenség, nem az út viszont megfelelő vezetés. Hát a vadelütés azzal most nagyon nem tudok mit mondani, hiszen alacsony sebességnél sem mindig sikerül elkerülni a vadat, nagyobb sebességnél még nagyobb a valószínűség, hogyha kiugrik az útra, akkor bizony elüti az autó és nagyon nagy kárt tud okozni. Hát csökkentünk a sebességet, hiszen az egyik esetben ott este fél 11-kor volt a baleset, a másiknál pedig érdekes 8 óra 10-kor volt reggel, ami azt jelenti, hogy nappali fénynél jó látási viszony között volt. Hát vigyázni kell, nem csak este, hanem akkor látszik nappal is.
0: Bizony, erre is oda kell figyelni, a vadakra is, meg a vadsofőrökre is oda kell figyelni, mert bizony...
1: Azokra a legfőképpen, mert sajnos vannak, tehát a saját példám tegnap is, én autóval közlekedem minden nap, munkahelyem és a lakhelyem között, és tegnap is szerintem egy minimum 120-szal századott el mellettem a törtelő úton egy autós.
0: Az szép.
1: Nem foglalkozik azzal, hogy esetleg ott vannak vadak, pedig vannak, mert számtalan szól látok őzeket például törtelő környékén is.
0: Igen, erre a környékre ez bizony jellemző. Hát kérem szépen, tessenek óvatosabbnak lenni, és ne csak a vadakkal, hanem az emberekkel is, és tényleg itt az élet minden területén nem árt a nagyobb óvatosság. Ez a tanúsága ennek a kis beszámolónak is, amit Karasz Csabának nagyon szépen köszönünk, és hát reméljük, hogy egy kicsit derűsebb képet tudunk fölvázolni majd a jövő héten. Csaba, még egyszer köszönjük szépen, és akkor találkozzunk legközelebb is.
1: Köszönöm, viszont hallásra, szervusz Gábor.
2: Cegléd Rádió FM 92.5.
3: Kedves hallgatók, a beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András, este 6-ig lehet

0: legfrissebb információk szólnak mindjárt, kedves hallgatók, itt a 92-től, utána meg a dalok, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: Cegléd Rádió! Hideg a Cegléd Rádióban!
2: Hideg front érkezik esővel, széllel. Folytatódik az egyeztetés a szociális ágazat bérfejlesztéséről. Kigyulladt éjszaka egy felújítás alatt álló szálloda a Koppaonik síközpontban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kihallgatta Magyar Pétert a központi nyomozó főügyészség, ezt a miniszterelnök közölte Facebook oldalán. A témát nem nevezte meg, ugyanakkor közölte. Előre egyeztetett időpontban hallgatták ki, vallomást tett, a neki felrótt bűncselekményt nem ismerte el. Minden továbbiról tájékoztat. A parlament múlt hétfőn felfüggesztette a miniszterelnök mentelmi jogát. A kormányfő ellen telefonlopás gyanújával nyomoz a hatóság. A Vekerle Sándor programmal bővülhet a bérlakásépítés, állapította meg elemzésében a GKI gazdaságkutató ZRT. A program ugyanakkor csak akkor érheti el célját, ha felépülő lakások, kollégiumi férőhelyek követik a keresletet. A GKI úgy véli, hogy a jogi háttér hatékonyabb átételével a jelenleg üresen álló lakások egy része is hasznosítható lenne a bérlakás piacon. Folytatódik az egyeztetés a szociális ágazat bérfejlesztéséről a kormány és a dolgozók érdekképviseletei között. A munkavállalók azonnali és visszamenőleges 25%-os béremelést, jobb munkakörülményeket szeretnének. Az ágazatban dolgozók szeptember közepén demonstrációt is tartottak. Kigyulladt éjszaka egy felújítás alatt álló szálloda a szerbiai Koppaonik síközpontban. A tűzoltók még reggel is küzdöttek a lángokkal. A szerbiai közszolgálati televízió információi szerint senki nem sérült meg. Több mint 60 bányász rekedt több órára a föld alatt áramkimaradás miatt Koszovóban. A Trepca bányakomplexum egyik alagútjában tegnap este kiégett egy transzformátor. Emiatt leállt a bányászokat szállító felvonó rendszer. A 63 dolgozót ma reggel sikerült a felszínre hozni. Kivégeztek egy halálra ítéltet az Egyesült Államokban. Texas államban a 46 éves férfit rablógyilkosság miatt ítélték halálra. Ügyvédei megpróbálták megakadályozni a kivégzést, a bíróságok azonban elutasították a beadványt. Texasban idén ez volt a 6., az Egyesült Államokban pedig a 30. kivégzés. Egy ember életét vesztette, egy másik pedig súlyosan megsebesült egy medve támadásban a mongol fővárosban. Az Ulánbátor külső területében egy gyurtába tört be az állat. Mongóliában az utóbbi időben egyre gyakrabban bukkannak fel lakott területeken a nagyvadak. Ennek oka a klímaváltozás és az élelemhiány lehet.
1: Az időjárásról.
2: Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, de keleten még napos idő várható. A déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Késő estére 12 és 20 fok közé hűl le a levegő. A hétvégén is változékony időre számíthatunk, de a mostaninál néhány fokkal hűvösebb idő várható.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék. Hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, este 6-ig lehetünk együtt. Remélem, hogy velem tartanak. Reklámok után folytatjuk dalokkal, nem sokára pedig programokat is ajánlok a tisztelt publikum figyelmébe. Maradjanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
4: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
4: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
2: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. FM.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Fiatal alkotók kertje, összművészeti élmény Cegléden. A Festészet Világnapja alkalmából egy különleges fiatalos alkotótéri alakítják október 16-án a Ceglédi Református templom kertet. A fiatal alkotók műhelye és a Kossuth Múzeum egy olyan inspiráló közegbe hív mindenkit ezen a napon, ahol a helyi fiatal művészek és a különböző művészeti ágak képviselői találkoznak, alkotnak és megmutatják magukat. A Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026 esemény sorozat részeként egy olyan igazi közösségi találkozó a cél, ahol a 15-30 éves korosztály alkotói és a velük foglalkozó szervezetek önálló, mégis egymással harmonizáló művészeti szigeteken várják az érdeklődőket. Többek között vár majd mindenkit összművészeti kiállítás a kertben és a templomban, számos ingyenes kipróbálható alkotói workshop, zene, tánc, divatbemutató, közös táncház, egy kis irodalom, élőtársas és asztali társas játékok, valamint fényfestés. Fiatal alkotók kertje tehát október 16-án Cegléden, a Református templom kertben és a Református nagy templomban. Mentsék el a dátumot és hívják meg barátaikat is. Igazi őszi hangulat költözik Kocsérra. Október 17-én szombaton kezdetét veszi az idei őszi forgatag, amely kellemes kikapcsolódást ígér az egész családnak. Egy hangulatos közös délutára készülnek, ahol kicsik és nagyok egyaránt jól érezhetik magukat, együtt élvezve az ősz szépségeit és a közösségi programokat. Mindez tehát október 17-én szombaton lesz Kocséron. A részletes programokkal kicsit később foglalkozunk, majd addig is érdemes beírni a dátumot a naptárban. Őszi hangulat, közös élmények és egy tökéletes délután. Szeretettel várnak mindenkit Kocséron. Mi történik, ha a fizika kilép a tankönyvekből? Egy látványos és izgalmas estére várják az érdeklődőket a Kossuth Művelődési Központban, ahol kísérletek és érdekes jelenségek segítségével kerül közelebb hozzánk a tudomány. Mindez október 10-én lesz szombaton, 19 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központban. Ízelítő a programokból. Tojás a pácban, tudomány és áltudomány. Zseniális ókori mérések, egy szájból hideget és meleget, Tesla tojás. Újrahasznosított hangszerek, valamint a villamos varázslat, csináljuk a feszültséget, figyeljük az áramot. Előadók Szoboszlai Orosz Anita, Bori Jenő, Kis Lajos, dr. Salamo József és Tűri László. Az előadás ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Egy este, ahol a fizika nem csak érthető, hanem látványos és szórakoztató is. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt érdekes program lehet.
0: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: A hallgatók elveszett egy piros pénztárca, feltehetőleg a Lidl parkolójában. Iratokkal, kártyával a becsületes megtaláló jelentkezését várjuk, de leginkább a tulajdonos. Hívjanak minket a 92-92-ös telefonszámon, vagy keressék a Ceglid Rádió Facebook oldalát. Tehát még egyszer mondom, keresünk egy pénztárcát, feltehetőleg a Lidl parkolójában tűnt el. Segítségüket előre is köszönjük!
1: Ceglid Rádió! Ceglid Rádió! 92-9!

0: Hát, Ceglédnek vége. A plusz-minusz kettő kezdődik, mindjárt már is mutatom, hogy mivel. Ez a dalszól azonnal a hírek után, önök pedig továbbra is tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal, hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: CPL ajtó féláron. Ajtókiárusítás a Bautrans nyílászáró centrumban. A kijelölt, készleten lévő ajtók most 50% kedvezménnyel azonnal elvihetők. Gyere, válasz, vidd haza féláron. Csak a készlet erejéig. Bautrans nyílászáró centrum. Cegléd, Külsőkörösi út 1.
5: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád. Ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül. A tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg kis állateledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg kis állateledel volt, csak is egy van.
4: A Bautrans 2000 Kft. Kiemelt kereseti lehetőséggel ablakgyártó részlegébe betanított munkatársat keres. Feltétel B-kategóriás jogosítvány. Jelentkezni személyesen Tóth Zoltánnál lehet. Bautrans 2000 Kft. Cegléd, Körösi út 80. Kísérletek, meglepetések és látványos tudomány egyetlen estén. Október 10-én szombaton 19 órától Tudományok éjszakája a Kossuth Művelődési Központban. Tojás a pártban, tudomány és áltudomány, zseniális ókori mérések, villamos varázslat, hideg és meleg egy szájból, és még egy meglepetés kísérlet is várja a közönséget. Előadók Szoboszlai Orosz Anita, dr. Salamon József, Tűri László, Bori Jenő és Kis Lajos Tibor. Jegyvásárlás és további információ ceglédikultúra.jegy.hu.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Hideg front érkezik esővel, széllel. Folytatódik az egyeztetés a szociális ágazat bérfejlesztéséről. Egyre több a medvetámadás Kongóban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Meghosszabbítanák a paksi atomerőmű blokkjainak üzemidejét, legalább 4 gigawattnyi új szélerőmű kapacitást építenének ki, és fejlesztenék az elektromos hálózatot, valamint az energiatárolást. Erről beszélt az energetikáért felelős államtitkár egy budapesti konferencián. Tóth András közölte, a kormány célja az, hogy 2040-re olcsóbb, tisztább és kiszámíthatóbb legyen Magyarország energiaellátása. A Vekerle Sándor programmal bővülhet a bérlakásépítés, állapította meg elemzésében a GKI gazdaságkutató ZRT. A program ugyanakkor csak akkor érheti el célját, ha a felépülő lakások, kollégiumi férőhelyek követik a keresletet. A GKI úgy véli, hogy a jogi háttér hatékonyabbá tételével a jelenleg üresen álló lakások egy része is hasznosítható lenne a bérlakás piacon. Folytatódik az egyeztetés a szociális ágazat bérfejlesztéséről a kormány és a dolgozók érdekképviseletei között. A munkavállalók azonnali és visszamenőleges 25%-os béremelést, jobb munkakörülményeket szeretnének. Az ágazatban dolgozók szeptember közepén demonstrációt is tartottak. Kigyulladt éjszaka egy felújítás alatt álló szálloda a szerbiai Kopaunik síközpontban. A tűzoltók még reggel is küzdöttek a lángokkal. A szerbiai közszolgálati televízió információi szerint senki nem sérült meg. Több mint 60 bányász rekedt több órára a föld alatt áramkimaradás miatt Koszovóban. A Trepca bányakomplexum egyik alagútjában tegnap este kiégett egy transzformátor. Emiatt leállt a bányászokat szállító felvonó rendszer. A 63 dolgozót ma reggel ezzel sikerült a felszínre hozni. Kivégeztek egy halálra ítéltet az Egyesült Államokban, Texas államban, a 46 éves férfit rablógyilkosság miatt ítélték halálra. Ügyvédei megpróbálták megakadályozni a kivégzést, a bíróságok azonban elutasították a beadványt. Texasban idén ez volt a 6., az Egyesült Államokban pedig a 30. kivégzés. Egy ember életét vesztette, egy másik pedig súlyosan megsebesült egy medve támadásban a mongol fővárosban. Az Ulánbátor külső területében egy gyurtába tört be az állat. Mongóliában az utóbbi időben egyre gyakrabban bukkannak fel lakott területeken a nagyvadak. Ennek oka a klímaváltozás és az élelemhiány lehet.
2: Az időjárásról.
6: Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, de keleten még napos idő várható. A déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Késő estére 12 és 20 fok közé hűl le a levegő. A hétvégén is változékony időre számíthatunk, de a mostaninál néhány fokkal hűvösebb idő várható.
2: Közlekedési információ.
0: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Cegléd város önkormányzata megbízásából az Elasztik 91 termelő szolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: 20-2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőttöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A plusz-2-t folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, a fontos hasznos infókkal, programajánlóval, és mindjárt visszatérek a lapszemlével is. Maradjon

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Gyógyír gyógyszertár az a Rákóczi út 7 szám alatt találják. A patika telefonszáma az az 53-as körzettel ellátva, a 319-200-as. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vehetik igénybe. Tehát ma az ügyeletes patika Gyógyír gyógyszertár a Rákóczi út 7 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Ugye nem felejtette el, október a látáshónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé.
5: Kapa, eltűnt, gerebje, eltört, fűnyíró, elrágta a kábelt a kutya.
6: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
7: Semmi baj, úgysem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
6: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
8: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
9: Guten Tag! Német napok a ceglédi Opel Gyulainál. Opel modellek már 5.990.000 forinttól 8 év garanciával. Wunderbar ajánlatok magánszemélyeknek és cégeknek. Várjuk októberben a ceglédi Opel Gyulainál, a külső Kőrösi út 4-es kilométerénél.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Októberben zárulnak az idei önkormányzat által szervezett ingyenes sportolási lehetőségek a ceglédi parkokban. Ebben a hónapban még az alábbi MOVE alkalmakon találkozhatnak a sportrajongók. Október 9-én délután 4 órától a Bajcsy-Zsilinszky téren Nordic Walking lesz. Október 10-én 10 óra 30 perctől köredzés a Gubodi parkban. Október 12-én 18 órától Medibol a Bajcsy-Zsilinszky téren. A Vörösmarty téren október 14-én 17 órától jóga, Pilates lesz 16 órától, október 17-én a Vörösmarty téren, október 18-án pedig 10 órától Ketlebel a Budai úti fürdőnél. Mindenkit sok szeretettel várnak. Hosszú évek óta Rónai Gábor fáradhatatlan munkájának is köszönhetően a Benedek Péter rajzkörben nagyszerű munka folyik. A G17 galériában október 14-ig mutatják be ez évben készült munkáikat. Megtekinthető hétköznapokon 16 és 18 óra között a Gubodi utca 17 szám alatt. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak-hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 310-195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Fiatal alkotók kertje, összművészeti élmény Cegléden. A Festészet Világnapja alkalmából egy különleges fiatalos alkotótéri alakítják október 16-án a ceglédi református templom kertet. A fiatal alkotók műhelye és a Kossuth Múzeum egy olyan inspiráló közegbe hív mindenkit ezen a napon, ahol a helyi fiatal művészek és a különböző művészeti ágak képviselői találkoznak, alkotnak és megmutatják magukat. A Magyarországi Ifjúsági Fővárosa 2026 esemény sorozat részeként egy olyan igazi közösségi találkozó a cél, ahol a 15-30 éves korosztály alkotói és a velük foglalkozó szervezetek önálló, mégis egymással harmonizáló művészeti szigeteken várják az érdeklődőket. Többek között vár majd mindenkit összművészeti kiállítás a kertben és a templomban, számos ingyenes kipróbálható alkotói workshop, zene, tánc, divat bemutató, közös táncház, egy kis irodalom, élőtársas és asztali társas játékok, valamint fényfestés. Fiatal alkotók kertje tehát október 16-án Cegléden, a református templom kertben és a református nagy templomban. Mentsék el a dátumot és hívják meg barátaikat.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is a lapszemlével folytatjuk, egészen pontosan a blik.hu felülettel. Nehéz éveket tudhat maga mögött Rózsa György. A Kapcsoltam és a Zsákba Macska című műsorok egykori házigazdája 2021-ben csípőcsonttörés szenvedett, tavaly augusztusban pedig sztrókot kapott. Személyes veszteségek is érték, ráadásul az imádott hivatása sem gyakorolhatta. A 79. születésnapját ünneplő legendás tévés ezért élte meg ajándékként, hogy 16 év után visszatérhet a köztévébe. Mostanában túl sok televíziós, filmes, rádiós kollégát veszítettünk el, ez is figyelmeztet arra, hogy hálás lehetek a sorsnak a 79 évért. Nem is nagyon akarom elhinni, hogy belépek a 80-asok táborába, kezdte a Lapnak a legendás műsorvezető. A barátaim azt mondják, túl virgonc vagyok, töretlen a jókedvem és a munkakedvem. Hát nem is tudom, való igaz, hogy gazdag, patakzó életem volt korábban, ám az utóbbi években alaposan megpróbált az élet. Elveszítettem csodákat, a szüleimet, az öcsémet, a feleségemet és a televíziós munkámat, szóval a második otthonomat is. Ám velem maradt Csilla lányom és Ádám, a kisunokám, akik új értelmet adnak az életemnek. A tévés az elmúlt 16 évben ugyan felbukkant a képernyőn, ám saját műsort nem kapott. Rózsa elmondása szerint a közmédia új hírigazgatója, Budac Balázs megkereste és felvetette egy beszélgetés lehetőségét. A tévés felajánlott, hogy akár ingyen is segítené a tapasztalatával és a tanácsaival a közmédia vezetését. Rózsa nyitott lenne a háttérben vagy a képernyőn is hozzájárulni a csatorna megújulásához. Ezért is volt különleges meglepetés számára, hogy meghívták a közmédia műsorába vendégként. A műsorkészítés az életem volt 60 éven át, hát persze, hogy hiányzik. Számomra titokzatosokból na jó, ha nagyon akarom, talán nem is olyan nagyon titokzatosokból. Az elmúlt 16 évben a korábbi szerelmetes gazdám, a közszolgálati televízió elzárkozott attól, hogy új műsorokat, sorozatokat készíthessek, pedig sok száz műsor után talán még egy-kettő eszembe jutott volna, talán van is még néhány ötlet az asztal fiókomban. A szerdai meghívást szeretném a békülés első jeleként felfogni, folytatta Rózsa György. Szerencsére a nézők érdeklődése és szeretete az évek során sem múlt el irántam. Például a Zsákba Macska azon a héten, amikor 30 év után újra én vezettem, minden nap nyerte a nézettségi versenyt. Ameddig nem készíthetek újabb műsorokat, maradnak a lányommal és az unokámmal tölthető boldog percek, a barátaimmal közös barangolások Európában. A blik.hu Rózsa Györggyel is foglalkozik.
2: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
3: 1925. Cegléd.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, a blik.hu felülettel folytatjuk azonnal a lapszemlét. A világ egyik leghírhettebb sorozatgyilkosáról, hasfelmetsző Jackről készít nemzetközi minisorozatot Nemes Jeles László. A Saufi Oscar-díjas magyar rendezője, a Secret című történelmi thriller társírójaként és rendezőjeként kelti életre a viktoriánus London sötét világát. A nemzetközi koprodukcióban megvalósuló széria cselekménye 1888-ban játszódik Londonban, amikor a brutális gyilkosság sorozat rettegésben tartotta a brit fővárost. A történet középpontjában Walter Sickert német-brit festőművész áll, akit egyes történészek és kutatók később kapcsolatba hoztak a gyilkosságokkal, bár erre szilárd bizonyíték nincsen. A történet szerint otthonosan mozog, mármint a szóba került Walter, a londoni művész világban, a társadalmi elit köreiben, de a város peremére szorulók élete is foglalkoztatja. Amikor a Scotland Yard nyomozása során gyanúsítottá válik, az ártatlanságát, az identitását és az elméje épségét is kénytelen megkérdőjelezni. Nemes Jeles László elmondása szerint gyerekkora óta lenyűgözi ez a rejtélyes korszak. A célja pedig egy egyszerre epikus, személyes és félelmetes történet megalkotása, írta az egyik internetes portál, és ezzel a Blick is foglalkozik. A Seeker társírója Eden Baruch, a projekt producereként pedig az Oscar jelölt Alexandre Rodnyanski dolgozik a stábban. A minisorozat előkészületei mellett a rendező egy mozifilmmel is jelentkezik, a Molen című francia történelmi dráma november 12-től kerül a magyar moziba, előtte pedig október 29-én a budapesti Nemzetközi Filmfesztivál programjában láthatja először a hazai közönség. Nemes Jeles László munkásságával is foglalkozik tehát a portál. Maradunk a blik.hu felületnél, igazán különleges hangulatú divateseményen gyűltek össze hazai sztárok. A Dorco Rusty kollekciójának bemutatója nem csupán a legfrissebb trendekről szólt, hanem a kikapcsolódásról és a szórakozásról is. A márka ugyanis a látványos divat bemutató mellett egy exkluzív partival is készült a meghívott hírességek és a divat szerelmesei számára. Az eseményen többek között Kárpáti Rebeka, Csóbert Lara, Deák Rebeka, Szigliget Ivet, a Next Stop Model Hungary felfedezettje Baranyi Panna, valamint számos ismert influencer is megjelent, hogy egy estére maga mögött hagyja a hétköznapokat. Akadt azonban, akinek ez az este jóval többet jelentett egyszerű kikapcsolódásnál. Szigliget Ivet januárban veszítette el a gyermeke édesapját, Dudás Mikit, és számára minden olyan pillanat különösen fontos, amikor egy időre ki tud szakadni a gyász fájdalmából. A rendezvény is lehetőséget adott neki arra, hogy néhány órára máshova helyezze a figyelmét, miközben tisztában van vele, az életnek a veszteség után is mennie kell tovább. Nyilván próbálkozom kikapcsolódni, és a Dorco eseménye is erre adott lehetőséget, mert amikor itt vagyok, az emlékeztet arra, hogy én még élek, nekem muszáj jelen lennem, nyilatkozta az édesanyja a partin, hogy mi történt még ott, ezt is megéri a blik.hu felület részletesebben.
2: FM 92.5 Cegléd Rádió.
3: Ami minden ismerőst összeköt.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház Építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. A Tápió Travel Kft. Anyaggazdálkodó raktáros munkakörbe munkatársat keres ceglédi telephelyére. Az új kolléga feladata az anyag- és készletnyilvántartás naprakész vezetése, alkatrészek rendelése. Amit kérünk, legalább középfokú végzettség és releváns tapasztalat vagy alkatrészraktározásban való jártasság, precíz, felelősségteljes munkavégzés. Amit adunk, stabil, hosszú távú munkalehetőség, támogató csapat, átlátható folyamatok, versenyképes jövedelem. Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a service@tapiotravel.hu e-mail címre. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Hamarosan folytatjuk a Ceglidia kedvenc közös ismerőseivel, előtt azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban. Holnap pénteken eleinte keleten, északkeleten és délen még előfordulhat helyenként eső, zápor, majd napközben északnyugat felől szakadozni fog a felhőzet, délután a legtöbb helyen újra napos idő várható. Az északnyugati szelet több felé élénk, főnként a Dunántúlon erős, helyenként viharos lökések kísérhetik. Véget ér a meleg utónyári idő, a maximumok 15 és 22 fok között alakulnak. Szombaton délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, kevesebb napsütés várható, eső, zápor szorványosan fordulhat elő, a légmozgás ezen a napon mérsékelt marad, a legmagasabb hőmérséklet 14 és 22 fok között alakulhat. Nálunk meg biztos, hogy a folytatásban is a legjobb dalok szólnak, a Ceglédiek kedvencei, tartsanak velem!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: is mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai plusz-minusz 2 második 60 perce. Pár perc múlva a Taylor Swift énekel nekünk, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót. Most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. Az Afir fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
4: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett. A Bautrans 2000 Kft. Kiemelt kereseti lehetőséggel ablakgyártó részlegébe betanított munkatársat keres. Feltétel B-kategóriás jogosítvány. Jelentkezni személyesen Tóth Zoltánnál lehet. Bautrans 2000 Kft. Cegléd, Kőrösi út 80. Elefánt dalok egészen közelről, minimalista hangszerelésben. Felefánt koncert október 24-én, szombaton 19 órától a Kossuth Művelődési Központ kamaratermében. Szendrői Csaba és Tóth András visszatér az Elefánt kezdeti duó felállásához. Ismert dalok minimál hangszereléssel, kiadatlan szerzemények, feldolgozások és versek, spontán, intim hangulatban. Online jegyvásárlás ceglédikultúra.jegy.hu. A program az NKA hangfoglaló program támogatásával valósul meg.
5: A Kossuth étterem napi ajánlatai.
4: Tejszínes eperleves, A menü sült csirkecomb francia salátával, B menü marha pörkölt tarhonyával, C menü vegatál rizssel és tartármártással. Előfizetve a menüára 1700 forint.
5: Elfogadunk Erzsébet utalványt, szépkártyát, étkezési utalványt. Ételkihordás naponta 13 óráig.
4: Ebédjét a futárnál is fizetheti szépkártyával vagy bankkártyával.
5: Állandó kínálatunkról is érdeklődjön a 310-99 telefonszámon. Kossuth étterem, Rákóczi út 1.
4: Kisebb-nagyobb rendezvények, esküvők megrendezésével kapcsolatban is keressen minket telefonon, vagy az info@kossuth-hotel.hu e-mail címen.
6: Reklámot hallottak! Hideg a Cegléd Rádióban!
7: Hideg front érkezik esővel, széllel, meghosszabbítanák a paksi atomerőmű blokkjainak üzemidejét. Az ország több pontján is egészségtelen a levegő minősége. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Meghosszabbítanák a paksi atomerőmű blokkjainak üzemidejét. Legalább 4 gigawattnyi új szélerőmű kapacitást építenének ki, és fejlesztenék az elektromos hálózatot, valamint az energiatárolást. Erről beszélt az energetikáért felelős államtitkár egy budapesti konferencián. Tóth András közölte, a kormány célja az, hogy 2040-re olcsóbb, tisztább és kiszámíthatóbb legyen Magyarország energiaellátása. A Vekerle Sándor programmal bővülhet a bérlakásépítés, állapította meg elemzésében a GKI gazdaságkutató ZRT. A program ugyanakkor csak akkor érheti el célját, ha a felépülő lakások, kollégiumi férőhelyek követik a keresletet. A GKI úgy véli, hogy a jogi háttér hatékonyabbá tételével a jelenleg üresen álló lakások egy része is hasznosítható lenne a bérlakás piacon. Folytatódik az egyeztetés a szociális ágazat bérfejlesztéséről a kormány és a dolgozók érdekképviseletei között. A munkavállalók azonnali és visszamenőleges 25%-os béremelést, jobb munkakörülményeket szeretnének. Az ágazatban dolgozók szeptember közepén demonstrációt is tartottak. Nőtt az áldozatok száma Prilukiban, ahol tegnap orosz légicsapás döntött romba egy többszintes házat. 22-en vesztették életüket, több mint 50-en megsérültek. Hajnalban ismét drónokkal támadták az oroszok Kijevet is, 4-en meghaltak, 12-en megsérültek. Az ukrán fővárosban vészhelyzeti áramszüneteket rendeltek el. Kiadnák a franciák az Antifa ügy szír gyanúsítottját, mert úgy vélik, hogy mostanra megerősödött az igazságszolgáltatás függetlensége hazánkban. A párizsi ügyészség szerint elegendő garancia van arra, hogy Zaid Altaev ügyében tisztességes lesz az eljárás. A férfi ügyvédje vitatja ezt. A férfit Magyarországon azzal vádolják, hogy 2023. februárjában Budapesten megtámadott szélsőjobboldalinak tartott embereket, súlyos sérüléseket okozva. Egészségtelen a levegő minősége az ország több pontján a magas szállópor koncentráció miatt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legfrissebb mérései szerint egyebek mellett Szombathelyen, Moson-Magyaróváron, Vácon, Egerben és Nyíregyházán egészségtelen. Budapesten, Pécsen, Szegeden, Debrecenben és Miskolcon pedig kifogásolt a levegő minőség. A meteorológiai előrejelzések szerint ma megélénkülhet a szél, ami javít majd a helyzeten.
6: Az időjárásról.
7: Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, de keleten még napos idő várható. A déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Késő estére 12 és 20 fok közé hűl le a levegő.
6: Közlekedési információk.
0: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elasztik 91 termelő szolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Kényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkény út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
6: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Plusz-minusz-kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Itt a 92.5-ön a Cegléd Rádióban a Plusz-minusz-kettőt folytatjuk dalokkal. Hamarosan pedig elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok azok számára, akik lemaradtak a reggeli műszakról, mert hogy ott én ezt már akkor megtettem.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Megválna a használaton kívüli üvegpalackoktól, befőttes üvegektől, boros üvegektől, sörös üvegektől, de nem tudja elhelyezni? Van megoldás. Cegléd Város Önkormányzata lehetőséget biztosít a feleslegessé vált üvegek leadására egészen október 11-ig a város 5 különböző pontján elhelyezett üveggyűjtő edényzetekkel az alábbi helyszíneken. A Piac Árpád utcai kapujánál, a táptermény bolt mellett. A Gubodi Park Rákóczi út felüli részén a sportcsarnok előtt. A Mizsely út Sáska utca saroknál volt kenyérgyár oldala. A Bajcsi Zsilinszki téren a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mellett, a volt Ökovíz Kft. Mellett, a Hubertus Park Vakbottyán utca felüli oldalánál az autómosóval szemben. Kérjük, hogy a konténerbe kizárólag tisztára mosott üveghulladékot tegyenek. Tegyünk együtt környezetünk védelméért az üveg újrahasznosításával. Tehát ceglédi üveggyűjtési akció egészen október 11-ig.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpa volt a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Ki az akar? Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Kísérletek, meglepetések és látványos tudomány egyetlen estén. Október 10-én szombaton 19 órától Tudományok éjszakája a Kossuth Művelődési Központban. Tojás a pálcban, tudomány és áltudomány, zseniális ókori mérések, villamos varázslat, hideg és meleg egy szájból, és még egy meglepetés kísérlet is várja a közönséget. Előadók Szoboszlai Orosz Anita, Dr. Salamon József, Tűri László, Bori Jenő és Kis Lajos Tibor. Jegyvásárlás és további információ ceglédikultúra.jegy.hu.
8: Ragyogó hajra vágysz, irány most is a plusz.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mi történik, ha a fizika kilép a tankönyvekből? Egy látványos és izgalmas estére várják az érdeklődőket a Kossuth Művelődési Központban, ahol kísérletek és érdekes jelenségek segítségével kerül közelebb hozzánk a tudomány. Mindez október 10-én lesz szombaton, 19 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központban. Ízelítő a programokból, tojás a pácban, tudomány és áltudomány, zseniális ókori mérések, egy szájból hideget és meleget, Tesla tojás, újrahasznosított hangszerek, valamint a villamos varázslat, csináljuk a feszültséget, figyeljük az áramot. Előadók Szoboszlai Orosz Anita, Bori Jenő, Kis Lajos, dr. Salamo József és Tűri László. Az előadás ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Egy este, ahol a fizika nem csak érthető, hanem látványos és szórakoztató is. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt érdekes program lehet. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@kukac.cegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Fiatal alkotók kertje, összművészeti élmény Cegléden. A Festészet Világnapja alkalmából egy különleges fiatalos alkotótéri alakítják október 16-án a Ceglédi Református Templom kertet. A fiatal alkotók műhelye és a Kossuth Múzeum egy olyan inspiráló közegbe hív mindenkit ezen a napon, ahol a helyi fiatal művészek és a különböző művészeti ágak képviselői találkoznak, alkotnak és megmutatják magukat. A Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026 eseménysorozat részeként egy olyan igazi közösségi találkozó a cél, ahol a 15-30 éves korosztály alkotói és a velük foglalkozó szervezetek önálló, mégis egymással harmonizáló művészeti szigeteken várják az érdeklődőket. Többek között vár majd mindenkit összművészeti kiállítás a kertben és a templomban, számos ingyenes kipróbálható alkotói workshop, zene, tánc, divatbemutató, közös táncház, egy kis irodalom, élőtársas és asztali társas játékok, valamint fényfestés. Fiatal alkotók kertje tehát október 16-án Cegléden, a Református Templom kertben és a Református Nagy Templomban. Mentsék el a dátumot és hívják meg barátaikat is. Igazi őszi hangulat költözik Kocsérra. Október 17-én szombaton kezdetét veszi az idei őszi forgatag, amely kellemes kikapcsolódást ígér az egész családnak. Egy hangulatos, közös délutára készülnek, ahol kicsik és nagyok egyaránt jól érezhetik magukat, együtt élvezve az ősz szépségeit és a közösségi programokat. Mindez tehát október

0: szombaton lesz Kocséron. A részletes programokkal kicsit később foglalkozunk, majd addig is érdemes beírni a dátumot a naptárban. Őszi hangulat, közös élmények és egy tök életes délután. Szeretettel várnak mindenkit Kocséron.
1: Cegléd Rádió.

0: is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. Ne dönts kapkodva, ez a mai nap vezér gondolata, a mondata mottoja, hogy miért az nem sokára kiderül. Kos, ma egy új ismeretség, szomszéd vagy kolléga kerülhet a közeledbe, és természetes, hogy kíváncsi vagy az új jövevényre. Nem lenne okos azonban túlságosan hamar közeledned hozzá. Adj időt neki, hogy egy kicsit megmelegedje, megszokja az új közegét, de magadnak is, hogy megtud, amit kell róla. Hamarosan örülni fogsz, hogy visszafogtad magadat. Bika, lehet, hogy az utóbbi időszakban kicsit túlszaladtál a pénzköltésben az általad tervezetten, és most egy kicsit vissza kell fognod magadat. Ne légy emiatt túlságosan frusztrált. Nem fogsz lemaradni semmiről, inkább örülni fogsz, hogy nem kapkodtál el bizonyos vásárlást. Később ugyanis sokkal jobb ajánlat érkezik. Ikrek! Ma egy hozzád közel állóról azt érezheted, hogy bezárkózik és nem akar beszélni az élete egy fontos eseményéről. Ha így van, ne kíváncsiskodj feleslegesen. Mindennek megvan az oka, és ez hamarosan számodra is nyilvánvalóvá válik. Légy türelmes, ne légy tolakodó, de eljön az idő, légy nyitott egy meglepő információra. Rák, ma lehangolt és fáradt lehetsz, akár minden különösebb ok nélkül is, így ne lepődj meg, ha nem megy jól a munka, és nem lesz kedved a magánprogramokhoz sem. Mindez azonban hamar el fog múlni, amikor egy váratlan esemény vagy találkozás során szinte felrobban a hangulatod. Felszabadító és pesdítő hírek várnak rád, készülj fel! Oroszlán! Ma felütheti körülötted a fejét a féltékenység démona, amely beléd is költözhet, de az is elképzelhető, hogy a partnered fejét próbálja majd megzavarni. Ne engedd, hogy átvegye körülötted az irányítást, maradj a puszta tényeknél, és ne gondolj túl feltételezéseket. Ha engedsz neki, tönkre teheti az életedet. Szűz! Ma egy otthonodat érintő változás kötheti le a figyelmedet, ami történhet nálad, vagy akár a környékeden is, amely hatással lett az ezt követő mindennapjaidra. Bár te általában jól tűröd a változó körülményeket, most mégis eluralkodhat rajtad a feszültség, amit ha nem tartasz kordában, akár vitákat is szíthat körülötted. Koncentrálj, légy visszafogott, és maradj nyugodt, hamar lezajlik minden, és visszaáll a normális kerékvágásba. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!

Már is folytatjuk a napi horoszkópot itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg, majd kellemetlen hírt kaphatsz, vagy egy ilyen hírt kell közölnöd valakivel, de bármi is lesz, hangulatodat nagyban befolyásolni fogja a kialakuló helyzet. Bármi is legyen az, nézz szembe vele és ne hagyd, hogy legyűrjön az ezzel kapcsolatos lelki teher. Lehet, hogy most a te erőd az, amire szüksége lesz a környezetednek is. Skorpió, ma a pénzügyek azok, melyek foglalkoztathatnak téged, amit egy negatív hír vagy információ okoz, amivel kapcsolatban sürgős teendőid akadhatnak. Szerencsére a te elméd pont erre alkalmas kiválóan, elsőre lehetetlennek tűnő helyzetekben is eszedbe jut valami, amivel a legjobb megoldással állsz végül elő. Most is mindössze ennyi a dolgod. Nyilas, ma hajlamos lesz túlreagálni bizonyos feszült szituációkat, különösen akkor, ha mindezek a magánéletedet érintik. Éppen ezért érdemes kerülnöd ma azt az embert, akivel találkozva, beszélve szinte mindig úgy érzed, hogy legszívesebben ordítanál a feszültségtől. Hidd el, ennek ma biztosan nem lenne jó vége. Bak, ma talán úgy érzed, hogy a körülötted lévő dolgok kezdenek kicsi elfajulni, túl sok minden verseng a figyelmedért, és egyre több üzenet, telefon érkezik be hozzád. Talán okos lenne, ha nem hagynád, hogy mindezek átvegyék feletted az irányítást, legalábbis nem egész álló napra. Iktass be egy kis szünetet, akár egy meghosszabbított ebédidővel, és próbálj ez alatt láthatatlan maradni. Ne aggódj, minden ott lesz, ahol hagytad utána is. Vízöntő! Te hajlamos vagy arra, hogy annyira belevesd magadat egy feladatba, hogy közben teljesen elfeledkezz önmagadról vagy a szeretteidről. Ma ügyelj arra, hogy ez ne történjen meg, mivel jó esély lehet arra, hogy emiatt kialakul egy feszült szituáció. Dolgozz keményen, ha kell, de közben nézz rá a naptárra is. Halak! Ma nagy az esély annak, hogy egy véletlen találkozás vagy váratlan esemény akasztja meg az eltervezett programodat. Talán legszívesebben minden más lemondanál vagy módosítanál emiatt, de ez nem valószínű, hogy okos dolog lenne, hisz kötelességeid vannak. Megteheted viszont, hogy egy más alkalomban bepótold, amit ma elmulasztasz. Mára ezt üzenték a csillagok.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
7: Budaházzal épül a ház. Barkácsosztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Hamarosan folytatjuk a Ceglidia kedvenc közös ismerőseivel, előtt azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban. Holnap, pénteken, eleinte keleten, északkeleten és délen még előfordulhat helyenként eső, zápor, majd napközben északnyugat felől szakadozni fog a felhőzet, délután a legtöbb helyen újra napos idő várható. Az északnyugati szelet több felé élénk, főnként a Dunántúlon erős, helyenként viharos lökések kísérhetik. Véget ér a meleg utónyári idő, a maximumok 15 és 22 fok között alakulnak. Szombaton délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, kevesebb napsütés várható, eső, zápor szorványosan fordulhat elő, a légmozgás ezen a napon mérsékelt marad, a legmagasabb hőmérséklet 14 és 22 fok között alakulhat. Nálunk meg biztos, hogy a folytatásban is a legjobb dalok szólnak, a Ceglid Diák kedvencei, tartsanak velem!
1: FM 92.5 Ceglid Rádió. Ami minden ismerőst

0: Kedves hallgatók, a délelőttnek vége. A délután mindjárt indul, már is mutatom, hogy mivel. A hírek után azonnal Benson Boone énekli a Mystical Magical című közös ismerősét. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek, és persze jó étvágyat az ebédhez.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Iskolakezdés, munkahelyi pörgés. Lásd tisztán az ősz minden pillanatát. A Start Optikában most az egész családnak kedvezünk. Hatalmas keret és lencse választék vár kicsikre és nagyokra, a látásvizsgálat pedig díjmentes. Ráadásul az akciós lencséket 20-30%-os kedvezménnyel adjuk, komplett szemüvegeinket pedig már 20 000 forinttól megtalálod. Várunk szeretettel! Start Optika, a te tisztán látásodért. Cegléd, Rákóczi út 34-36. Időpontfoglalás 0653 369 819. Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
4: Kapa. Eltűnt. Gerebje. Eltört. Fűnyíró. Elrágta a kábelt a kutya.
5: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
6: Semmi baj, úgysem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
5: Csak ez a baj, a hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
7: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
3: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
2: Reklámot hallottak. Hideg a Cegléd rádióban.
8: Hideg front érkezik esővel, széllel. Még ebben a hónapban elindulhat a forgalom a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszán. Az ország több pontján is egészségtelen a levegő minősége. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Meghosszabbítanák a paksi atomerőmű blokkjainak üzemidejét. Legalább 4 gigawattnyi új szélerőmű kapacitást építenének ki, és fejlesztenék az elektromos hálózatot, valamint az energiatárolást. Erről beszélt az energetikáért felelős államtitkár egy budapesti konferencián. Tóth András közölte, a kormány célja az, hogy 2040-re olcsóbb, tisztább és kiszámíthatóbb legyen Magyarország energiaellátása. Jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform, ahol a páciensek értékelhetik az egészségügyi ellátást, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közölte, egy hét múlva várólista csökkentő programot is indítanak, januártól pedig egy hatóság ellenőrizheti az ellátás minőségét és a betegbiztonságot. A miniszter a szakdolgozói bérek emelését, a házi orvosi rendszer megerősítését és a kórházi finanszírozás rendezését is kiemelt feladatnak nevezte. Nőtt az áldozatok száma Prilukiban, ahol tegnap orosz légicsapás döntött romba egy többszintes házat. 22-en vesztették életüket, több mint 50-en megsérültek. Hajnalban ismét drónokkal támadták az oroszok Kijevet is, 4-en meghaltak, 12-en megsérültek. Az ukrán fővárosban vészhelyzeti áramszüneteket rendeltek el. Kiadnák a franciák az Antifa ügy szír gyanúsítottját, mert úgy vélik, hogy mostanra megerősödött az igazságszolgáltatás függetlensége hazánkban, és Zaid Altaieb ügyében tisztességes lesz az eljárás. A férfi ügyvédje vitatja ezt. A férfit Magyarországon azzal vádolják, hogy 2023. februárjában Budapesten megtámadott szélsőjobboldalinak tartott embereket súlyos sérüléseket okozva. Még ebben a hónapban elindulhat a belföldi személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszán, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, ha a belföldi személyszállítás első hetei is rendben telnek, decemberben elindulhat a nemzetközi forgalom is óránként 160 kilométeres sebességgel. Egészségtelen a levegő minősége az ország több pontján a magas szállópor koncentráció miatt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legfrissebb mérései szerint egyebek mellett Szombathelyen, Moson-Magyaróváron, Vácon, Egerben és Nyíregyházán egészségtelen. Budapesten, Pécsen, Szegeden, Debrecenben és Miskolcon pedig kifogásolt a levegő minőség. A meteorológiai előrejelzések szerint ma megélénkülhet a szél, ami javít majd a helyzeten.
2: Az időjárásról.
8: Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Késő estére 12 és 20 fok közé hűl le a levegő.
2: Közlekedési információk.
0: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Cegléd-város önkormányzata megbízásából az Elastic 91 termelő szolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd-Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-minusz-kettő. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, meg jó étvágyat az ebédhez. A Plusz-minusz-kettőt folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, hamarosan pedig visszatérek, és a mai nappal foglalkozok, azaz október 8-ában csütörtökkel, ezért is hallgassanak rám.
0: FM 92.5. Ceglédia.

0: szép felállni. Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Gyógyírt gyógyszertár az a Rákóczi út 7 szám alatt találják. A patika telefonszáma az az 53-as körzettel ellátva, a 319-200-as. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vehetik igénybe. Tehát ma az ügyeletes patika Gyógyírt gyógyszertár a Rákóczi út 7 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
5: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk, szó szerint. A Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 13:30-tól 7:00-ig, kettől péntekig 9:30-tól 17:00-ig, szombaton 8:30-tól 21:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Ugye nem felejtette el, október a látás hónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé. Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
6: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
4: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhat, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a ceglédkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
3: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Októberben zárulnak az idei önkormányzat által szervezett ingyenes sportolási lehetőségek a ceglédi parkokban. Ebben a hónapban még az alábbi MOVE alkalmakon találkozhatnak a sportrajongók. Október 9-én délután 4 órától a Bajcsy-Zsilinszky téren Nordic Walking lesz. Október 10-én 10 óra 30 perctől köredzés a Gubodi parkban. Október 12-én 18 órától Mediból a Bajcsy-Zsilinszky téren. A Vörösmarty téren október 14-én 17 órától jóga, pilates lesz 16 órától, október 17-én a Vörösmarty téren, október 18-án pedig 10 órától Ketlebel a Budai úti fürdőnél. Mindenkit sok szeretettel várnak. Hosszú évek óta Rónai Gábor fáradhatatlan munkájának is köszönhetően a Benedek Péter rajzkörben nagyszerű munka folyik. A G17 galériában október 14-ig mutatják be ez évben készült munkáikat. Megtekinthető hétköznapokon 16 és 18 óra között a Gubodi utca 17 szám alatt. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak-hallhatnak egy előadást október 15-én, csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 310-195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@kukac.ceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Fiatal alkotók kertje, összművészeti élmény Cegléden. A Festészet Világnapja alkalmából egy különleges fiatalos alkotótéri alakítják október 16-án a Ceglédi Református templom kertet. A Fiatal Alkotók Műhelye és a Kossuth Múzeum egy olyan inspiráló közegbe hív mindenkit ezen a napon, ahol a helyi fiatal művészek és a különböző művészeti ágak képviselői találkoznak, alkotnak és megmutatják magukat. A Magyarországi Ifjúsági Fővárosa 2026 esemény sorozat részeként egy olyan igazi közösségi találkozó a cél, ahol a 15-30 éves korosztály alkotói és a velük foglalkozó szervezetek önálló, mégis egymással harmonizáló művészeti szigeteken várják az érdeklődőket. Többek között vár majd mindenkit összművészeti kiállítás a kertben és a templomban, számos ingyenes kipróbálható alkotói workshop, zene, tánc, divat bemutató, közös táncház, egy kis irodalom, élőtársas és asztali társas játékok, valamint fényfestés. Fiatal alkotók kertje tehát október 16-án Cegléden, a Református templom kertben és a Református nagy templomban. Mentsék el a dátumot és hívják meg barátaikat is.
0: Cegléd Rádió, friss zenék és egykori kedvencek változatosan.

0: Kedves hallgatók, október 8-a van, a mai napon a koppányok ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Benedikta, Bettina, Brigitta, Demeter, Dömötör, Gerjén, Gitta, Mária, Pelágia, Pelágius, Semjén, Simeon és Szergius nevű ismerőseiket, és egyébként a koppány török magyar eredetű név, régi magyar személynév, Tán király ele lázadó fiúnak a neve, jelentése méltóság név, nagy, győzelmes, erős, magas. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel, boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Most rájön, utána pedig születésnapos zenészekkel foglalkozok és zenei évfordulókkal, maradjanak vele.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.

A folytatásban már is foglalkozunk születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. 1939-ben született Pege Aladár, Liszt és Kossuth Díja jazzzenész, nagybőgős zeneszerző. 1940-ben Bartók Béla és felesége, Pásztor Editta a búcsúhangversenyt adtak Budapesten. 1946-ban megtartotta első koncertjét, a Tátrai Vilmos Hegedű művész alapította vonós négyes. 1988-ban a Pink Floyd Dark Side of the Moon-ja 741 hét után búcsút mondott a Billboard 200-as albumlistájának. 1992-ben az amerikai posta bélyeg sorozattal emlékezett meg a rockzene legendás alakjairól. Elsőként olyan művészek szerepeltek a bélyegeken, mint például Bill Haley, Buddy Holly, Elvis Presley vagy éppen Richie Valens. 1957-ben Jerry Lee Lewis a producerével folytatott hosszas vitája után felvette a Great Balls of Fire című dalát. 2017-ben hunyt el Aracki László táncdal énekes, nevéhez kapcsolódik például az Isten veled édes piroskát, vagy éppen a Nem csak a 20 éveseke a világ című dal. Ezen a napon született 1982-ben Harcsa Veronika énekesnő, 1939-ben pedig Bergendi István, Liszt Ferenczy a zeneszerző, szaxofonos énekes, a Bergendi Együttes zenekar vezetője, Bergendi Péter bátyja. A szolnoki Versegi Ferenc gimnáziumban érettségizett 1958-ban, utána a műegyetemen autómérnöknek tanult. Első hangszerűül a harmonikát választotta. 1961 és 64 között Bartók Béla konzervatóriumban tanult klarinétozni, Meitz Ferenc tanítványaként. Az 50-es években a Szolnoki Dózsa csapatában vízilabdázott, fellépett a műegyetem szimfonikus zenekarában, Tóth Zoltán Big Bandjében és a Közgáz ifjúsági jazz együttesében. Testvérével Péterrel 1958-ban a Közgáz klubban megalapították a Bergendi együttest. 1959-ben eleinte Gonda Jánossal a Kelényi zenekarba lépett fel, majd mint plattoló muzsikus Holéci zenekarában külföldön turnézott, Csepi utolsó Big Bandjében, valamint az Állami Hangversenyzenekarban és az István Gimnázium szimfonikus zenekarában játszott klasszikus szaxofon szólókat. 1970-ben újjászervezték a formációt. Bergendi különbözni akart zenésztársaitól, ezért 1971 nyarán leborotváltatta a fejét, s a továbbiakban mindvégig kopasz maradt. A 80-as évek elején megalakította a Bergendi Koncert, Tán, Jazz és Szalon zenekar 12 taggal. A formáció 2009. októberétől kisebb létszámmal működött egy jó ideig még. Halálhírét a család 2020. december 14-én közölte, a zenész a Covid szövődményeiben hunyt el. De ma a születésnapjára emlékezünk, Bergendi István 1939-ben ezen a napon látta meg a napvilágot. Ők jönnek már, mint a Bergendi formáció, itt a Ceglét Rádióban.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
4: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
3: Dehogy, ide a Nádasba.
4: Na de Béla, maga Huncut?
3: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
5: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
6: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
7: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
8: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
9: Katkat! Röfi! A gazda a piacra megy!
10: Röf-röf! A kaszabhoz takarmányért!
9: Honnan tudod?
10: 35 éve oda jár. Látszik rajtam, nem?
11: Kaszab takarmány volt a ceglédi piacon. Mert a jószág is tudja, mi a jó.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2. Itt a Cegléd Rádióban.
12: Kedves hallgatók, még egy nevet meg kell említenünk itt a zene naptárovat végén. 1950-ben látta meg a napvilágot Robert Cool Bell, a Cool and the Gang basszusgitárosa. A jazz, a funk, az R&D és a pop elemeit vegyítő együttes 70-es években lett világhírű, slágerei között szerepel, a Celebration, vagy éppen a Get Down On It, de még sorolhatnánk. Az 1964-ben alapított Cool and the Gang slágereit több filmben is felhasználták, betét dalként, így alkotásaik elhangzottak Rocky-ban, vagy éppen a Ponyvaregényben is. A Cool and the Gang 23 stúdióalbumot jelentetett meg, ezekből világszerte 70 millió példány fogyott, a csapat 78-ban Grammy-díjat kapott, a Szombatesi Lát című film zenéért, ha már a filmek is szóba kerültek, természetesen ők jönnek, itt a Cegléd Rádióban.
1: Cegléd Rádió, friss zenék és egykori kedvence.

0: Hamarosan folytatjuk a Czegh Lidia kedvenc közös ismerőseivel, előtt azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban. Holnap, pénteken, eleinte keleten, északkeleten és délen még előfordulhat helyenként eső, zápor, majd napközben északnyugat felől szakadozni fog a felhőzet, délután a legtöbb helyen újra napos idő várható. Az északnyugati szelet több felé élénk, főnként a Dunántúlon erős, helyenként viharos lökések kísérhetik. Véget ér a meleg utónyári idő, a maximumok 15 és 22 fok között alakulnak. Szombaton délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, kevesebb napsütés várható, eső, zápor szorványosan fordulhat elő, a légmozgás ezen a napon mérsékelt marad. A legmagasabb hőmérséklet 14 és 22 fok között alakulhat. Nálunk meg biztos, hogy a folytatásban is a legjobb dalok szólnak, a Czegh Lidia kedvencei, tartsanak velem!
1: Czegh Lid Rádió!

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, mutatom már is, hogy mivel indul a mai plusz-minusz 2 utolsó 60 perce. A hírek után azonnal Kygo felvételét játszom itt a 92-tön, a címe Save My Love, maradjanak velem, jó rádiószást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Minden otthon egyedi. Nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
4: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér. Rengeteg a kinőtt ruha és a megunt játék otthon. Adj nekik új esélyt! Halloween-i jelmezés babaruha bőrze október 10-én szombaton 8 és 12 óra között a Kossuth téren. Foglalj asztalt mielőbb és árusítsd ki a feleslegessé vált gyermekholmikat. Ha pedig vásárolnál, érkezz időben, hogy lecsapja a legjobb könyvekre, ruhákra és halloween-i jelmezekre. A rendezvény esőhelyszíne a Kossuth Művelődési Központ kamaraterme. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.
5: Kat-kat! Röfi! A gazda a piacra megy!
6: Röf-röf! A kaszabhoz! Takarmányért!
5: Honnan tudod?
6: 35 éve oda jár. Látszik rajtam, nem?
7: Kaszab takarmány volt a ceglédi piacon. Mert a jószág is tudja, mi a jó.
8: A műszaki vásárlás ne bízza a szerencsére! Az expert műszaki áruházakban igazi szakértők segítenek a jó döntésben! Jöjjön el hozzánk a gyermekorvosi rendelővel szembe, ahol az inverteres Beko elöltöltős mosógép energiatakarékos szenzorokkal most csak 89.999 forint. Expert műszaki áruház. Vigyen szakértelmet otthonába!
2: Reklámot hallottak! Hideg a Cegléd Rádióban.
9: Hideg front érkezik esővel, széllel. Jövő héttől értékelhetik a betegek az egészségügyi ellátást. Halálos késelés történt egy lengyelországi iskolában. Két napon belül ez a második iskolai késelés az országban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Meghosszabbítanák a paksi atomerőmű blokkjainak üzemidejét. Legalább 4 gigawattnyi új szélerőmű kapacitást építenének ki, és fejlesztenék az elektromos hálózatot, valamint az energiatárolást. Erről beszélt az energetikáért felelős államtitkár egy budapesti konferencián. Tóth András közölte, a kormány célja az, hogy 2040-re olcsóbb, tisztább és kiszámíthatóbb legyen Magyarország energiaellátása. Jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform, ahol a páciensek értékelhetik az egészségügyi ellátást. Jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közölte, egy hét múlva várólista csökkentő programot is indítanak, januártól pedig egy hatóság ellenőrizheti az ellátás minőségét és a betegbiztonságot. A miniszter a szakdolgozói bérek emelését, a házi orvosi rendszer megerősítését és a kórházi finanszírozás rendezését is kiemelt feladatnak nevezte. Nőtt az áldozatok száma Prilukiban, ahol tegnap orosz légicsapás döntött romba egy többszintes házat. 22-en vesztették életüket, több mint 50-en megsérültek. Hajnalban ismét drónokkal támadták az oroszok Kijevet is, 4-en meghaltak, 12-en megsérültek. Az ukrán fővárosban vészhelyzeti áramszüneteket rendeltek el. Halálos késelés történt egy lengyelországi iskolában, Viszkovban. Az intézmény egyik volt diákja 3 embert sebesített meg, egyiküket az iskola gondnokát halálosan. Lengyelországban 2 napon belül ez a második iskolai késelés. Tegnap egy szakközépiskolában 10-en sebesültek meg, mikor az iskola egyik 19 éves diákja támadt társaira. Még ebben a hónapban elindulhat a belföldi személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszán, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, ha a belföldi személyszállítás első hetei is rendben telnek, decemberben elindulhat a nemzetközi forgalom is óránként 160 km-es sebességgel. Újabb kék zónát azonosítottak Szardínia szigetén, ahol világrekordot súrol a 100 éves nők száma. A 2500 fős Bolotonában jelenleg 600 éves vagy ennél is idősebb él. Ezzel a kisváros bekerülhet a kék zónák közé, azaz azon területek csoportjába, ahol a legtöbb ember él meg 100 évet egészségben. Szardínián kívül a világban többek között a Japán Okinawa és Kosztarikában a Nikoya félsziget számít ilyen helynek.
2: Az idő időjárásról.
9: Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Késő estére 12 és 20 fok közé hűl le a levegő.
2: Közlekedési információ.
0: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elasztik 91 termelőszolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Folytatjuk a plusz mínusz kettőt bezonyám itt a Cegléd Rádióban, mégpedig a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Olyannyira, hogy ebben a szűk 60 percben a Daluki a főszerep. Maradjanak velem.
0: Cegléd Rádió. 92.5. Yeah.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A gyógyírgyógyszertár az a Rákóczi út 7 szám alatt találják. A patika telefonszáma az az 53-as körzettel ellátva, a 319-200-as. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vehetik igénybe. Tehát ma az ügyeletes patika gyógyírgyógyszertár a Rákóczi út 7 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót. Most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
5: Figyelem, figyelem! Itt a lehetőség, hogy kedvezményes áron megújítsa otthonát. A Quickstep kiváló minőségű vinil és vízálló laminált padlóinak egyes családjai 25% kedvezménnyel rendelhetőek november 17-ig a Zafír Csempe és lakberendezési áruházban, Cegléden, a Vörösmarty téren. Ne hagyja ki ezt a lehetőséget! Válassza a stílust és a tartósságot! Quickstep. A minőség, amit megérdemel.
6: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders sampon 2490 helyett Plus kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders sampon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
4: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Októberben zárulnak az idei önkormányzat által szervezett ingyenes sportolási lehetőségek a ceglédi parkokban. Ebben a hónapban még az alábbi MOVE alkalmakon találkozhatnak a sportrajongók. Október 9-én délután 4 órától a Bajcsy-Zsilinszky téren Nordic Walking lesz. Október 10-én 10 óra 30 perctől köredzés a Gubodi parkban. Október 12-én 18 órától Mediball a Bajcsy-Zsilinszky téren. A Vörösmarty téren október 14-én 17 órától jóga, Pilates lesz 16 órától, október 17-én a Vörösmarty téren, október 18-án pedig 10 órától Ketlebel a Budai úti fürdőnél. Mindenkit sok szeretettel várnak. Hosszú évek óta Rónai Gábor fáradhatatlan munkájának is köszönhetően a Benedek Péter rajzkörben nagyszerű munka folyik. A G17 galériában október 14-ig mutatják be ez évben készült munkáikat. Megtekinthető hétköznapokon 16 és 18 óra között a Gubodi utca 17 szám alatt. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak-hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@kukac.ceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Fiatal alkotók kertje összművészeti élmény Cegléden. A Festészet Világnapja alkalmából egy különleges fiatalos alkotótéré alakítják október 16-án a ceglédi református templom kertet. A Fiatal Alkotók Műhelye és a Kossuth Múzeum egy olyan inspiráló közegbe hív mindenkit ezen a napon, ahol a helyi fiatal művészek és a különböző művészeti ágak képviselői találkoznak, alkotnak és megmutatják magukat. A Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026 esemény sorozat részeként egy olyan igazi közösségi találkozó a cél, ahol a 15-30 éves korosztály alkotói és a velük foglalkozó szervezetek önálló, mégis egymással harmonizáló művészeti szigeteken várják az érdeklődőket. Többek között vár majd mindenkit összművészeti kiállítás a kertben és a templomban, számos ingyenes kipróbálható alkotói workshop, zene, tánc, divatbemutató, közös táncház, egy kis irodalom, élőtársas és asztali társas játékok, valamint fényfestés. Fiatal alkotók kertje tehát október 16-án Cegléden, a református templom kertben és a református nagytemplomban. Mentsék el a dátumot és hívják meg barátaikat is. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevára gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubodi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: Cegléd Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Már megint, és még óvodás vagyok. Generációk nőttek fel Janikovszky Éva humoros, szerethető és máig érvényes történetein. Ebben a hónapban Janikovszky Éva életét és munkásságát bemutató vándorkiállítás érkezik Cegléd Vercerre. Október 12-től 17-ig tekinthetik meg a Cegléd Vercelei Művelődési Ház és Könyvtárban a Pesti út 96 szám alatt. A tárlat remek alkalom arra, hogy közelebbről is megismerjük az írónőt, akinek különleges humora és gyerekeket, felnőtteket egyaránt megszólító történetei ma is sokak kedvencei. Szeretettel ajánlják kicsiknek, nagyoknak és mindenkinek, aki szívesen találkozna újra Janikovszky Éva világával. Mi történik, ha a fizika kilép a tankönyvekből? Egy látványos és izgalmas estére várják az érdeklődőket a Kossuth Művelődési Központban, ahol kísérletek és érdekes jelenségek segítségével kerül közelebb hozzánk a tudomány. Mindez október 10-én lesz szombaton, 19 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központban. Ízelítő a programokból, tojás a pácban, tudomány és áltudomány, zseniális ókori mérések, egy szájból hideget és meleget, Tesla tojás, újrahasznosított hangszerek, valamint a villamos varázslat, csináljuk a feszültséget, figyeljük az áramot. Előadók Szoboszlai Orosz Anita, Bori Jenő, Kis Lajos, dr. Salamo József és Tűri László. Az előadás ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Egy este, ahol a fizika nem csak érthető, hanem látványos és szórakoztató is. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt érdekes program lehet. Igazi őszi hangulat költözik Kocsérra. Október 17-én szombaton kezdetét veszi az idei őszi forgatag, amely kellemes kikapcsolódást ígér az egész családnak. Egy hangulatos, közös délutára készülnek, ahol kicsik és nagyok egyaránt jól érezhetik magukat, együtt élvezve az ősz szépségeit és a közösségi programokat. Mindez tehát október 17-én szombaton lesz Kocséron. A részletes programokkal kicsit később foglalkozunk, majd addig is érdemes beírni a dátumot a naptárban. Őszi hangulat, közös élmények és egy tökéletes délután. Szeretettel várnak mindenkit Kocséron. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok. Segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió. Változatos és friss zenék. A nap 24 órájában.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Megválna a használaton kívüli üvegpalackoktól, befőttes üvegektől, boros üvegektől, sörös üvegektől, de nem tudja elhelyezni? Van megoldás. Cegléd város önkormányzata lehetőséget biztosít a feleslegessé vált üvegek leadására egészen október 11-ig a város 5 különböző pontján elhelyezett üveggyűjtő edényzetekkel az alábbi helyszíneken. A Piac Árpád utcai kapujánál a tápterménybolt mellett. A Gubodi Park Rákóczi út felüli részén a sportcsarnok előtt. A Mizsely út Sáska utca saroknál volt kenyérgyár oldala. A Bajcsi-Zsilinszky téren a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mellett, a volt Ökovisz Kft. Mellett, a Hubertus Park Vakbottyán utca felüli oldalánál az autómosóval szemben. Kérjük, hogy a konténerbe kizárólag tisztára mosott üveghulladékot tegyenek. Tegyünk együtt környezetünk védelméért az üveg újrahasznosításával. Tehát ceglédi üveggyűjtési akció egészen október 11-ig.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petratrans munkatársat keres garázsmesteri pozícióra. Főbb feladatok a cég gépjárműveinek kiadása, átvétele, műszaki állapot nyomon követése és dokumentálása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkárság kukac petratrans.hu e-mail címen lehet.
4: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
4: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
4: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
3: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. Guten Tag! Német napok a ceglédi Opel Gyulainál. Opel modellek már 5.990.000 forinttól 8 év garanciával. Wunderbar ajánlatok magánszemélyeknek és cégeknek. Várjuk októberben a ceglédi Opel Gyulainál, a Külső-Körösi út 4-es kilométerénél.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban. Holnap pénteken, eleinte keleten, északkeleten és délen még előfordulhat helyenként eső, zápor, majd napközben északnyugat felől szakadozni fog a felhőzet. Délután a legtöbb helyen újra napos idő várható. Az északnyugati szelet több felé élénk, főnként a Dunántúlon erős, helyenként viharos lökések kísérhetik. Véget ér a meleg utónyári idő. A maximumok 15 és 22 fok között alakulnak. Szombaton délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, kevesebb napsütés várható, eső, zápor szorványosan fordulhat elő, a légmozgás ezen a napon mérsékelt marad. A legmagasabb hőmérséklet 14 és 22 fok között alakulhat. Nálunk meg biztos, hogy a folytatásban is a legjobb dalok szólnak, a Cegléd Dél kedvencei, tartsanak velünk!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: kedves hallgatók, a mai Plusz Minusz 2-nek vége indul a csütörtök délután, már is mutatom, hogy mivel. Hamarosan Jack Jones érkezik hozzánk a Where Did You Go című dalnak köszönhetően. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak, figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20-519-5262. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándéküdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: A jövő héten indul a betegelégedettségi platform. Konzultáció lesz az oktatási rendszer megújításáról. Felhős idő várható, elszórtan kisebb esővel. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Közvetlen az intézményi vezetőket megkerülő panaszbejelentési rendszert hoz létre a kormány a gyermekvédelemben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az új rendszerben névtelenül is lehet majd jelezni a visszaéléseket, a vezetőket érintő ügyekben pedig kötelező lesz a külső vizsgálat. Emellett előre be nem jelentett helyszíni ellenőrzéseket és mobil vizsgáló csoportokat is bevezetnek. A kormány jóvátételi programot is indít, amely pszichológiai, egészségügyi és jogi segítséget, valamint tanulási és munkába állási támogatást nyújt az érintetteknek. Jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform, ahol a páciensek értékelhetik az egészségügyi ellátást, jelentette be az egészségügyi miniszter egy konferencián. Hegedűs Zsolt közölte, egy hét múlva várólista csökkentő programot is indítanak, januártól pedig egy kormánytól független hatóság ellenőrizheti az ellátás minőségét és a betegbiztonságot. Országos konzultációs sorozatot indít az oktatás megújításáról a kormány, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Landert Judit közölte, az oktatási párbeszéd elnevezésű program első állomásán egy Pest megyei workshopon 50 résztvevővel vitatják meg, milyen iskolára és tudásra van szükségük a következő generációknak. A tárcavezető szerint a cél egy gyermekközpontú, modern oktatási rendszer kialakítása helyi igények figyelembevételével. Nem támogatja a vagyonadó jelenlegi társadalmi egyeztetésre bocsátott formáját a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége. A szervezet szerint a tervezett új adó veszélyezteti a kis és közepes vállalkozások fejlődését. A Bossa többi között az adókulcsok csökkentését, valamint azt javasolja, jelentsen kedvezményt a hazai termelékenységet javító új beruházás és munkavállalók képzése. A társadalmi egyeztetés jövő szerdáig tart. Mentális problémákkal küzd a magyar fiatalok csak nem háromnegyede, derül ki egy 20 országot vizsgáló nemzetközi kutatásból. A 24.hu-hoz eljuttatott sajtóközlemény alapján a 18-24 éves magyarok mindössze 27%-a érzi jól magát. Ezzel Magyarország sereghajtó a listán, amelynek élén Románia, Bulgária és Szerbia áll. Késelés volt egy lengyelországi iskolában, Viskúvban. Az intézmény egyik volt diákja egy tanárt, az iskolaigazgatót és a gondnokot sebesítette meg, utóbbit halálosan.
2: Az időjárásról.
6: Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, a déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A szél északnyugaton megerősödik, néhol viharossá is fokozódhat. Napközben 23-29 fok között alakul a hőmérséklet, késő estére 12 és 20 fok közé hűl a levegő.
2: Közlekedési információ.
0: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elasztik 91 termelőszolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, bár ebben a szűk 60 percen nem az enyém lesz a főszerep, hanem Szatmári Gábor és vendégé. Mindjárt jön ugyanis egy beszélgetés, ezért is tartsanak velünk.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.
2: Változatosan.
3: Itt vagy mellett.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Iskola kezdés, munkahelyi pörgés. Lásd tisztán az ősz minden pillanatát. A Start Optikában most az egész családnak kedvezünk. Hatalmas keret és lencse választék vár kicsikre és nagyokra, a látásvizsgálat pedig díjmentes. Ráadásul az akciós lencséket 20-30%-os kedvezménnyel adjuk, komplett szemüvegeinket pedig már 20.000 forinttól megtalálod. Várunk szeretettel! Start Optika, a te tisztán látásodért. Cegléd, Rákóczi út 34-36. Időpontfoglalás 0653 369 819. Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: KGM nyílt hét Cegléden. Október 1-től 10-ig várunk szalonunkban, ahol most különleges ajánlatokkal és a teljes KGM modell kínálattal találkozhatsz. Ülj be, próbáld ki és kérj személyre szabott árajánlatot. Ráadásul most akár fél áron kaphatsz új tivolid vagy korandód mellé Felnire szerelt téli kerékszettet. KGM Zakar Cegléd a külső Jászberényi út 48 szám alatt. Találkozzunk a szalonban!
4: KGM. Made in Korea.
2: Kísérletek, meglepetések és látványos tudomány egyetlen estén. Október 10-én szombaton 19 órától Tudományok éjszakája a Kossuth Művelődési Központban. Tojás a pártban, tudomány és áltudomány, zseniális ókori mérések, villamos varázslat, hideg és meleg egy szájból, és még egy meglepetés kísérlet is várja a közönséget. Előadók Szoboszlai Orosz Anita, dr. Salamon József, Tűri László, Bori Jenő és Kis Lajos Tibor. Jegyvásárlás és további információ ceglédikultúra.jegy.hu.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változ

0: Érzem, kedves hallgatók, már is beszélgetéssel folytatjuk, hogy mi a téma, az azonnal kiderül. A riporter Szatmári Gábor.
1: Szegléd Rádió.
2: Kedves hallgatók, jöjjön tehát egészségünkre című rovatunk aktuális része, ami éppen kereken az 50. részünk lesz majd, úgyhogy 50. alkalommal köszönhetem dr. Szabó Ivettet itt a telefonvonalban most is. Nagy szeretettel köszöntelek, doktornő, szervusz!
3: Köszöntelek én is, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
2: Hát bizony, elértünk egy 50-es számot, és egy nagyon fontos témáról, egy

0: fizikai terhelése, tehát például járás közben, vagy megerőltetésre, illetve hogy próbáljuk meg lokalizálni, hogy ízületet érint, mondjuk egy csípőízületet, ugye azt szoktuk mondani forgóm, hogy fáj, vagy térdízületet, vagy bokaízületet, vagy nem határozható ez meg ízületekre, hanem akár az egész láb, vagy a lábszár fájdalmáról van ez szó.
1: Aha, igen, tehát akkor itt azért jó szét kell nézni nyilván egy-egy vizsgálat során is. Hát sok minden okozhatja ezt. Mik a legfőbb okok?
0: Inkább úgy mondanám, mert nagyon sok ok lehet, és itt nyilván az időskori ízületi kopásoknak nevezett, de mi a szaknyelvben inkább degeneratív elváltozásnak mondott ízületi problémáktól kezdve, tehát tényleg sok minden okozhat, ami nagyon fontos és nagyon súlyos, relatíve gyakori, és sajnos Magyarországon nagyon rosszak a statisztikák, az érszűkületes fájdalomra vinném a fókuszt. Ez Európa szerte Magyarországon sajnos kiemelten rosszak az adatok, ami azt jelenti, hogy az érszűkület, ugye, ami az esetek többségében egy lassan kialakuló, fokozatosan kialakuló elváltozás, és hát a lábnak egy jelentős része nem kap elég oxigént és táplálékot, és ebből adódnak a panaszok. És rendszerint sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy Magyarországon is, Cegléden is későn jut el az illető a megfelelő szakellátásba, és ezért gyakran már olyan esetekkel találkozunk a kórházban is, ahol már visszafordíthatatlan folyamatokról van szó, és akár a végtag elvesztéssel is járó beavatkozások válnak szükségessé. Ezek ez már ugye életmentő beavatkozások, de sajnos azt kell, hogy mondjuk ez már nagyon-nagyon későn felfedezett betegségről van szó.
1: Igen.
0: Úgyhogy talán ezt a beszélgetést szentelhetnénk annak, hogy hogyan ismerjük fel azokat a elváltozásokat vagy problémákat, amik arra utalnak, hogy mondjuk valakinek már érszűkülete lehet.
1: Na, így van. És egyáltalán mi válthatja ezt ki tulajdonképpen? Tudjuk ezt?
0: Hát maga az érelmesesedés, ami nyilván, tehát és az ehhez vezető utak, ez nem mindig jelent egyébként konkrétan mész lerakódást az érfalban, de alapvetően az úgynevezett rossz koleszterin, a rossz vérzsíroknak a lerakódása jelenti a fő problémát, illetve külön megkülönböztetett jelentősége van a cukorbetegségnek.
1: Például.
0: A cukorbetegség az kicsit más mechanizmussal is okoz problémát, ott az ütőereknek a fala, az izmos fala megváltozik, megvastagodik, és ezáltal szűkül a keresztmetszete, kevesebb vér és oxigén jut a megfelelő helyre. És a cukorbetegeknél más probléma is van, nem csak az ereket támadja meg, hanem az ereket ellátó idegeket, meg a lábat ellátó idegeket is, ezáltal nem fog annyira fájni. Tehát az az alattomos még a cukorbetegségben, hogy nem csak, hogy az erek károsodnak, és ezáltal az izmok, meg a szervek, az ízületeknek a vérellátása, hanem az ideg károsodás kapcsán nem fog annyira fájni. És például, hogyha egy cukorbeteg, akinek van már a idegeket és az ereket érintő elváltozása, és nem veszi észre, hogy mondjuk az a cipő, amit hord, az nyom, vagy szorít, vagy problémát okoz, akkor akár egy nem gyógyuló sebbel, vagy akár egy súlyos elváltozásnak az oka lehet egy rosszul megválasztott cipő, ami szorítja az ember lábát, de sajnos nem vesszük észre.
1: Igen.
0: És amire nagyon fel kell figyelni, hogyha például van egy seb az ember lábán, ami nem gyógyul, az egy figyelemfelkeltő jel tud lenni.
1: Fontos
0: ebben
1: lehet,
0: az esetben. Mert még egyszer mondom, a cukorbetegeknek nem kell, hogy fájjon sem a végtag, sem a seb. Egyszerűen csak egy kellemetlenség lehet. Illetve, hogyha nem cukorbetegségről van szó, és fáj az alsó végtag, akkor döntően az érszűkületes fájdalom az egy nagyon-nagyon erős fájdalom tud lenni.
1: Azt viszont az, igen.
0: És az esetek kezdetén még úgymond klaudikáció jelentkezik, ami azt jelenti, hogy sétálás közben ilyen kirakadt betegségnek is mondták régebben, amikor az emberek sétáltak esténként, és nagyon sok kirakatnál meg kellett állni, nem azért, mert valami érdekeset láttak a kirakatban, hanem azért, mert fájt a lábuk. Tehát sétálásra bizonyos távolság megtétele után jelentkezik egy erős fájdalom, ez már egy nagyon-nagyon erős figyelemfelhívó jel tud lenni.
1: Igen, és ilyenkor aztán irány az orvos, ugye? Mi hamarabb?
0: Ezekről a panaszokról mindenképpen érdemes beszámolni, ezekre vannak

0: szűrő vizsgálatok, például egy karon és egy alsó végtagon mért vérnyomás értékből, arányaiból lehet következtetni arra, hogy mondjuk egy az alsó végtagunkon van-e arra gyanú, hogy érszükülettel állunk-e szembe vagy sem, de alapvetően már egy jól kikérdezett tünet és panaszfelvétel már, illetve a páciensnek az alapbetegségének az ismerete is el tud vinni abba az irányba, hogy megfelelő szakemberhez irányítsanak.
1: Igen. És mit tud tenni az orvostudomány ez esetben?
0: Attól függ, hogy milyen szinten vesszük észre. Uh-huh. És ezért mondom, hogy nagyon fontos ez a téma, mert sajnos a gyakorlat azt mutatja, hogy nagyon szívósak a magyar páciensek, ami azt jelenti, hogy nagyon későn mennek el ezzel kapcsolatosan orvoshoz, és ebben az esetben ez nem jó. Tehát tényleg, hogyha egy nem szűnő fájdalomról van szó, vagy egy nem szűnő sebről, ami nehezen gyógyul az ember talpán, vagy lábán, vagy lábszárán, akkor mindenképpen orvoshoz kell fordulni, mert hogyha későn fordulunk, esetleg akkor, amikor már olyan szintű a fájdalom, vagy akár már a láb fejnek az elszíneződésével jár, az érellátási zavar, akár már nyugalmi, éjszakai fájdalomról van szó, akkor az sajnos már egy nagyon előre haladott állapot. Ilyenkor történnek képalkotó vizsgálatok, illetve további diagnosztikus lépések, hogy milyen mértékű lehet ez az ér elmeszesedés, vagy ez az érszűkület, lehet-e segíteni, lehet-e megmenteni bármilyen szövetet, és hát attól függően lehetnek éralapú beavatkozások, műtétek, de sajnos az esetek egy részében végtagvesztéssel járhat az állapot.
1: Ez bizony nem túl biztató. Gyógyszeres kezelés erre akkor igazából nincs is, mondhatni?
0: Megelőzés szinten vannak, illetve ezért fontos, hogy a vérnyomás csökkentő gyógyszereket, a koleszterin csökkentő gyógyszereket szedjük, a dohányzást hagyjuk el, az az egyik legnagyobb rizikófaktor az érszűkületben, az alsó végtagi ütőérszűkületben. Fontos a rendszeres mozgás, hogy edzésben legyen és megfelelő keringésben tartsuk az alsó végtagot is. Ezt már abszolút ajánljuk, tehát a fizikai aktivitást, a sétálást, a fenntartásra és a megelőzésre is. És a cukorbetegség megfelelő kezelése is nagyon fontos ebben az esetben.
1: Hát természetesen, igen. Annak persze még ezer más ágazata is van, hogy miért fontos a cukorbetegség kezelése. A séta az azért is szimpatikus, mert ez tényleg nem kell eljárni edzőterembe, meg edzőt fogadni, az ember önállóan is tud sétálni, ugye?
0: Így van, és nagyon fontos, hogyha panaszunk van, lábfájdalmunk van, vagy észreveszünk egy sebet, ami nem mindig a cipőtől és a nadrágtól nem mindig látható, akkor ezt osszuk meg a házi orvosunkkal, és mondjuk el, hogy ilyen problémával küzdünk.
1: Igen. Szóval egy gyakori dologról van szó, nem ritka betegség ez, és ráadásul tényleg, ahogy említetted itt az előzetes beszélgetésben, hogy egyrészt Magyarország, ezen belül ceglét sem áll valami jól ebben a statisztikában.
0: Igen, sajnos úgy Magyarország is élen jár úgymond a végtagamputációban Európa szinten, és hát ebben Cegléd is érintett sajnos, úgyhogy nagyon fontos, hogy minél korábban ismerjük fel ezeket a panaszokat, ezeket a betegségeket, és egyrészt előzzük meg az imént elmondott módszerekkel, illetve terápiás lehetőségekkel, és hogyha ilyen jellegű panaszunk van, akkor ezt jelezzük a házi orvosoknak.
1: És ő majd aztán tudja, hogy hová kell irányítani.
0: Így hogy van. Milyen megfelelő adott esetben, milyen megfelelő vizsgálatok szükségesek, és hogy hova irányítsuk a pácienseket, így van.
1: Igen. No, hát maradjunk most ennyiben, és tényleg mindenki vigyázzon magára, figyeljen oda magára, és hogyha bármi gyanús jelet észlel, akkor kezdheti nyugodtan a házi orvosnál, és ő majd tudja a további utat megmutatni. Mi is megpróbáltuk az utat megmutatni, pontosabban próbálta ezt dr. Szabó Ivett, és szerintem jó utat mutatott, úgyhogy nagyon szépen köszönjük is neki. Ez volt tehát Egészségünkre című sorozatunk kereken 50. része. Ivett, köszönjük szépen, és akkor, hogy milyen témával folytatjuk, azt majd a következő részig eldöntjük. Köszönöm szépen!
0: Én is köszönöm, és jó egészséget kívánok!
2: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
3: Kedves hallgatók, a beszélgetés után újra Süveges András, remélem velem tartanak a folytatásban, este hatig lehetünk együtt, további jó rádiózást kívánok!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
2: Ugye nem felejtette el, október a látás hónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé. Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk topáron a Budaházépítő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18:00-ig, szombaton 7-től 14:30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól. Vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48. kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mi történik, ha a fizika kilép a tankönyvekből? Egy látványos és izgalmas estére várják az érdeklődőket a Kossuth Művelődési Központban, ahol kísérletek és érdekes jelenségek segítségével kerül közelebb hozzánk a tudomány. Mindez október 10-én lesz szombaton, 19 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központban. Ízelítő a programokból, tojás a pácban, tudomány és áltudomány, zseniális ókori mérések, egy szájból hideget és meleget, Tesla tojás, újrahasznosított hangszerek, valamint a villamos varázslat, csináljuk a feszültséget, figyeljük az áramot. Előadók Szoboszlai Orosz Anita, Bori Jenő, Kis Lajos, dr. Salamo József és Tűri László. Az előadás ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Egy este, ahol a fizika nem csak érthető, hanem látványos és szórakoztató is. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt érdekes program lehet. Már megint, és még óvodás vagyok, generációk nőtek fel Janikovszki Éva humoros, szerethető és máig érvényes történetein. Ebben a hónapban Janikovszki Éva életét és munkásságát bemutató vándorkiállítás érkezik Cegléd Vercerre. Október 12-től 17-ig tekinthetik meg a Cegléd Verceli Művelődési Ház és Könyvtárban a Pesti út 96 szám alatt. A tárlat remek alkalom arra, hogy közelebbről is megismerjük az írónőt, akinek különleges humora és gyerekeket, felnőtteket egyaránt megszólító történetei ma is sok a kedvencei. Szeretettel ajánlják kicsiknek, nagyoknak és mindenkinek, aki szívesen találkozna újra Janikovszki Éva világával. Igazi őszi hangulat költözik Kocsérra. Október 17-én szombaton kezdetét veszi az idei őszi forgatag, amely kellemes kikapcsolódást ígér az egész családnak. Egy hangulatos, közös délutára készülnek, ahol kicsik és nagyok egyaránt jól érezhetik magukat, együtt élvezve az ősz szépségeit és a közösségi programokat. Mindez tehát október 17-én szombaton lesz Kocséron. A részletes programokkal kicsit később foglalkozunk, majd addig is érdemes beírni a dátumot a naptárban. Őszi hangulat, közös élmények és egy tökéletes délután. Szeretettel várnak mindenkit Kocséron!

0: vannak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
5: CPL ajtó féláron. Ajtókiárusítás a Bautrans nyílászáró centrumban. A kijelölt, készleten lévő ajtók most 50% kedvezménnyel azonnal elvihetők. Gyere, válasz, vidd haza féláron. Csak a készlet erejéig. Bautrans nyílászáró centrum. Cegléd, Külsőkörösi út 1. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp, valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a struttól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
6: A műszaki vásárlás ne bízza a szerencsére! Az expert műszaki áruházakban igazi szakértők segítenek a jó döntésben. Jöjjön el hozzánk a gyermekorvosi rendelővel szembe, ahol az inverteres Beko elöltöltős mosógép energiatakarékos szenzorokkal most csak 89.999 forint. Expert műszaki áruház. Vigyen szakértelmet otthonába!
7: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
8: A jövő héten indul a betegelégedettségi platform. Még ebben a hónapban elindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Felhős idő várható, elszórtan kisebb esővel. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Közvetlen az intézményi vezetőket megkerülő panaszbejelentési rendszert hoz létre a kormány a gyermekvédelemben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az új rendszerben névtelenül is lehet majd jelezni a visszaéléseket, a vezetőket érintő ügyekben pedig kötelező lesz a külső vizsgálat. Emellett előre be nem jelentett helyszíni ellenőrzéseket és mobil vizsgáló csoportokat is bevezetnek. A kormány jóvátételi programot is indít, amely pszichológiai, egészségügyi és jogi segítséget, valamint tanulási és munkába állási támogatást nyújt az érintetteknek. Jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform, ahol a páciensek értékelhetik az egészségügyi ellátást, jelentette be az egészségügyi miniszter egy konferencián. Hegedűs Zsolt közölte, egy hét múlva várólista csökkentő programot is indítanak, januártól pedig egy kormánytól független hatóság ellenőrizheti az ellátás minőségét és a betegbiztonságot. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter egy budapesti konferencián. Vitézi Dávid elmondta, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben a következő 9 évben több mint 3500 milliárd forint nagyrészt uniós támogatással rendelkezésre. A tárcavezető arról is beszélt, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonalon az utolsó tesztek zajlanak, és a szükséges engedélyek birtokában október végén elindulhat a belföldi személyszállítás. Nem támogatja a vagyonadó jelenlegi társadalmi egyeztetésre bocsátott formáját a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége. A szervezet szerint a tervezett új adó veszélyezteti a kis és közepes vállalkozások fejlődését. A BOSZ a többi között az adókulcsok csökkentését, valamint azt javasolja, jelentsen kedvezményt a hazai termelékenységet javító új beruházás és munkavállalók képzése. A társadalmi egyeztetés jövő szerdáig tart. Mentális problémákkal küzd a magyar fiatalok csak nem háromnegyede, derül ki egy 20 országot vizsgáló nemzetközi kutatásból. A 24.hu-hoz eljuttatott sajtóközlemény alapján a 18-24 éves magyarok mindössze 27%-a érzi jól magát. Ezzel Magyarország sereghajtó a listán, amelynek élén Románia, Bulgária és Szerbia áll. Késelés volt egy lengyelországi iskolában, Viskovban. Az intézmény egyik volt diákja egy tanárt, az iskolaigazgatót és a gondnokot sebesítette meg, utóbbit halálosan.
7: Az időjárásról.
8: Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, a déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A szél északnyugaton megerősödik, néhol viharossá is fokozódhat. Napközben 23-29 fok között alakul a hőmérséklet, késő estére 12 és 20 fok közé hűl a levegő.
7: Közlekedési információk.
0: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elasztik 91 termelőszolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az őr Kényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkény út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
7: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, így lesz ez este 6 óráig, utána jön Szatmári Gábor, utána Vörös Nádi, most meg a dalok itt a csütörtök délutánon. Nem sokára pedig érkezik a lapszemle, és önök pedig továbbra is maradjanak
1: velem. FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Megválna a használaton kívüli üvegpalackoktól, befőttes üvegektől, boros üvegektől, sörös üvegektől, de nem tudja elhelyezni? Van megoldás. Cegléd város önkormányzata lehetőséget biztosít a feleslegessé vált üvegek leadására egészen október 11-ig a város 5 különböző pontján elhelyezett üveggyűjtő edényzetekkel az alábbi helyszíneken. A Piac Árpád utcai kapujánál, a tápterménybolt mellett. A Gubodi Park Rákóczi út felüli részén a sportcsarnok előtt. A Mizsely út Sáska utca saroknál volt kenyérgyár oldala. A Bajcsi Zsilinszki téren a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mellett, a volt Ökovisz Kft. Mellett, a Hubertus Park Vakbottyán utca felüli oldalánál az autómosóval szemben. Kérjük, hogy a konténerbe kizárólag tisztára mosott üveghulladékot tegyenek. Tegyünk együtt környezetünk védelméért az üveg újrahasznosításával. Tehát ceglédi üveggyűjtési akció egészen október 11-ig.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót. Most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Flotta bővítés a Petratransznál. És hogy ez önnek miért lehet jó hír? Mert a bővítés miatt járművezető kollégákat keresünk. A Petratransz Kft. GKI vizsgával, digitális sofőrkártyával, tapasztalattal rendelkező gépkocsi vezetőt keres. Magyarország-Olaszország között közlekedő 40 tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30-549-2262-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkárság@petratrans.hu e-mail címre. Elefánt dalok egészen közelről, minimalista hangszerelésben. Felefánt koncert október 24-én szombaton 19 órától a Kossuth Művelődési Központ kamaratermében. Szendrői Csaba és Tóth András visszatér az Elefánt kezdeti duó felállásához. Ismert dalok minimál hangszereléssel, kiadatlan szerzemények, feldolgozások és versek, spontán, intim hangulatban. Online jegyvásárlás ceglédikultúra.jegy.hu. A program az NKA hangfoglaló program támogatásával valósul meg.
5: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plus Market! A Head & Shoulders sampon 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders sampon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben! Pont jó árak, pont a közelemben!
4: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
6: Ti hova mentek idén nyaralni?
7: Ahova csak akarunk.
6: Jó, de mégis melyik hotelbe?
7: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
6: Komolyan? És honnan szereztetek?
7: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
0: Reklámot hallottak!
2: Cegléd Rádió a munkahelyén is.
0: FM 92.5,
2: ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.
8: Ez van.

vagyok. Október 9-én délután 4 órától a Bajcsy-Zsilinszky téren Nordic Walking lesz. Október 10-én 10 óra 30 perctől köredzés a Gubodi Parkban. Október 12-én 18 órától Medibol a Bajcsy-Zsilinszky téren. A Vörösmarty téren október 14-én 17 órától jóga, Pilates lesz 16 órától október 17-én a Vörösmarty téren. Október 18-án pedig 10 órától Ketlebel a Budai úti fürdőnél. Mindenkit sok szeretettel várnak. Hosszú évek óta a Rónai Gábor fáradhatatlan munkájának is köszönhetően a Benedek Péter rajzkörben nagyszerű munka folyik. A G17 galériában október 14-ig mutatják be ez évben készült munkáikat. Megtekinthető hétköznapokon 16 és 18 óra között a Gubodi utca 17 szám alatt. Fiatal alkotók kertje összművészeti élmény Cegléden. A Festészet világnapja alkalmából egy különleges fiatalos alkotótéri alakítják október 16-án a Ceglédi Református templom kertet. A fiatal alkotók műhelye és a Kossuth Múzeum egy olyan inspiráló közegbe hív mindenkit ezen a napon, ahol a helyi fiatal művészek és a különböző művészeti ágak képviselői találkoznak, alkotnak és megmutatják magukat. A Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026 esemény sorozat részeként egy olyan igazi közösségi találkozó a cél, ahol a 15-30 éves korosztály alkotói és a velük foglalkozó szervezetek önálló, mégis egymással harmonizáló művészeti szigeteken várják az érdeklődőket. Többek között vár majd mindenkit összművészeti kiállítás a kertben és a templomban, számos ingyenes kipróbálható alkotói workshop, zene, tánc, divatbemutató, közös táncház, egy kis irodalom, élőtársas és asztali társas játékok, valamint fényfestés. Fiatal alkotók kertje tehát október 16-án Cegléden, a Református templom kertben és a Református nagy templomban. Mentsék el a dátumot és hívják meg barátaikat is.

0: friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is lapszemlével folytatjuk, egészen pontosan a borsonline.hu felülettel. Közel 3 évtizede a magyar televíziózás egyik meghatározó arca. A nézők leginkább komoly híradósként ismerik, de a hétköznapokban feleségként és édesanyaként egészen más karakter. Erős Antónia a Mami Blue premierén nyilatkozott a Hot magazinnak. Erős Antónia Iker gyermekei, Szonya és Matyi már 17 évesek, így egyre közelebb kerül az a korszak, amikor a gyerekek önálló életet kezdenek. Az édesanyja azonban nem töpreng azon, hogy mi lesz, amikor majd elköltöznek otthonról. Nem foglalkoztat végig annyira tudatosan az elegendés gondolata, az ember egyszerűen csak éli az életét, és közben szintén észesen veszi, hogy az egyik korszakból a másikba lépkezte a Hotnak, Erős Antónia gyermekeiről. Aztán egyszer csak azt veszed észre, hogy már egy felnőtt ember jön ki a gyerekszobából. A fiamnak mély hangja lett, a lányom pedig egyszer csak közli, hogy elmegy bulizni. Ezek azok a pillanatok, amikor hirtelen rádöbbensz, hogy úristen, mikor nőtt meg ennyire, mesélte az édesanya, akinek egy kisémi különös érzés, amikor kettesben maradnak férjével. Néha a férjemmel ketten vagyunk otthon, és ilyenkor egymásra nézünk, hogy ez milyen furcsa. Valamikor régen csak ketten voltunk, mégis egészen más érzés most újra kettesben lenni. Olyan, mintha egy pillanatra visszakerülnénk abba az időszakba, amikor még nem voltak gyerekeink, és ez azért nem mindig könnyű érzés. Az üres ház gondolata természetesen Antóniában is bizonytalan érzéseket kell, de úgy véli, hogy a gyermekek kirepülése nem jelenti azt, hogy megszakad a szülő és gyerek közötti szoros kapcsolat. Látom a barátaink között azokat, akiknek már felnőttek a gyerekeik, sőt vannak, akik már unokák mellett élik az életüket. Azt tapasztalom, hogy ez nem egy teljes elszakadás. A gyerekek hazajárnak, telefonálnak, beszélgetnek a szüleikkel, ha pedig külföldön élnek, akkor ott vannak a videóhívások. Nyilván más lesz a kapcsolat, de attól még nem tűnik el. Arra kell törekedni, hogy elég erős legyen a kapcsolatunk ahhoz, hogy amikor már nem lakunk együtt, akkor is fontos legyen mindannyiunknak, hogy beszéljünk, találkozzunk, és tudjuk, mi történik a másikkal, hogy mi ezt mennyire csináljuk jól, az majd az élet megmutatja, de én azt látom magunk körül, hogy ettől nem kell félni. Természetesen még ennél is részletesebben vallott Erős Antónia a családi életéről, és egy picit a szakmáról is, a Hot magazinnak, és ezt a borsonline.hu is megírta. Jó olvasgatást kívánok mindenkinek!
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatos

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is alapszemlével folytatjuk, kedves hallgatók, itt a 92-tön egészen pontosan a nemzeti sport.hu oldalal. Buenos Airesben az argentin válogatott elbúcsúztatta Lionel Messit. Minden idők egyik legnagyobb labdarúgója épp úgy könnyezett, mint a csapattársak, és 85 ezer néző a lelátón. Négy oldalas, kivehető összeállításunkban nem csupán Messi pályaívének legfontosabb pillanatait, írja a portál, hanem is olyan kevés magyar szállat, valamint a részletes válogatott statisztikát közöljük, de megszólal a Benin elleni búcsú meccset a helyszínen megtekintő argentin újságíró épp úgy, mint azon világsztárok sora, akik csapattársként vagy ellenfélként találkoztak a pályán a 39 éves legendával, ahogy említettem, ezt írja a nemzeti sport.hu oldal és az újságformátum is. Tóth Milán útja az Ózdi hintától a nagy szombati gólig. Az ukránok elleni nemzetek ligája diadal egyik őse, Bodnár Zalánnak a kezdetekről ugyanolyan lelkesen számolt be, mint a Szombathelyen, a Gráci Fakúban vagy a Vasassal az NB2-ben töltött évekről, és azt is elmondta, hogy mennyivel nagyobb terhelést kapott a nemzeti 11-ben, mint korábban bármikor. Vele is készült egy beszélgetés, ezt is olvashatják, és ha már magyar labdarúgás, Varga Barnabásról pedig remek hír érkezett, görög források állítják továbbá Borbola Bencének személyesen, Marko Nikolic az Ajax-hoz is azt mondta, hogy közeleg a visszatérés, az optimisták szerint már a jövő héten. Varga Barnival is foglalkozik tehát a nemzeti sport.hu oldal. Bodnár Attila csodálatos története vakfocistaként a látók között. Több mint 20 év után játszott újra látók között a Vasas egykori ifistája, aki 10 évesen teljesen elveszítette látását, egy szaruhártya műtét után azonban nemrégiben újra elkezdett érzékelni némi fényt. Csillag Péter együtt élte meg vele a nagy visszatérést. A Szexárd hazai pályán 98 pontot rámolt be a Beac kosarába. Nyilván kosárlabdáról van szó. Szóval, míg a címvédő Pécs egy alacsony színvonalú meccsen 6 pontos vereséget szenvedett Cegléden, a hazaiaknál Farkas Petra a dupla-duplával jelentkezett, míg a vendégeknél Zada Williams és Tuder Ágnes is 15-15 pontig jutott. A nap negyedik meccsén a csata a 14 pontos Dubai Debora vezérletével 90 pontot szórta a Vasas vendégeként, míg a TFS-e 114 pontot dobva simázta le a Sziget-Szent Miklóst. Mindegyik mérkőzésről részletesebben beszámol a portál és az újság is. És még a Cristiano Ronaldo szaga szerdai eseményei. Dombi Tiborék a Fradi ellen készülnek, a Veszprém, a Fradi pórósok és a Falco európai kupa csatái. Majdnem érem a Cselgáncs VB-n. Ezekkel a témákkal Tömás mellett foglalkozik részletesebben a nemzetisport.hu oldal és az újságformát.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Iskola kezdés, munkahelyi pörgés. Lásd tisztán az ősz minden pillanatát. A Start Optikában most az egész családnak kedvezünk. Hatalmas keret és lencse választék vár kicsikre és nagyokra, a látásvizsgálat pedig díjmentes. Ráadásul az akciós lencséket 20-30%-os kedvezménnyel adjuk, komplett szemüvegeinket pedig már 20.000 forinttól megtalálod. Várunk szeretettel! Start Optika, a te tisztán látásodért. Cegléd, Rákóczi út 34-36. Időpontfoglalás 0653 369 819.
3: Kapa, eltűnt, gerebje, eltört, fűnyíró, elrágta a kábelt a kutya.
4: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
5: Semmi baj, úgysem vettem még egy szembetűmagot sem. És már 5 óra.
4: Csak ez a baj. A hobbi áruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
6: Hobbi áruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
7: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvízüzemet.
8: Szóda. Tisztított víz. Lukács szikvíz.
9: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
8: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecskeköz 5.
7: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
10: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézd be hozzájuk.
2: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
1: Reklámot hallottak!
11: Cegléd Rádió!
1: Cegléd Rádió!

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Cég Lídia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban. Holnap pénteken, eleinte keleten, északkeleten és délen még előfordulhat helyenként eső, zápor, majd napközben északnyugat felől szakadozni fog a felhőzet. Délután a legtöbb helyen újra napos idő várható. Az északnyugati szelet több felé élénk, főnként a Dunántúlon erős, helyenként viharos lökések kísérhetik. Véget ér a meleg utónyári idő. A maximumok 15 és 22 fok között alakulnak. Szombaton délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, kevesebb napsütés várható, eső, zápor szorványosan fordulhat elő, a légmozgás ezen a napon mérsékelt marad, a legmagasabb hőmérséklet 14 és 22 fok között alakulhat. Nálunk meg biztos, hogy a folytatásban is a legjobb dalok szólnak, a Cegléd Dél kedvencei, tartsanak velünk!
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger!

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, mutatom, hogy mivel indul a következő 60 perc. Drive Safe, ez a kiváló közös ismerő szíme, ez pörög majd hamarosan, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: A jövő héten indul a betegelégedettségi platform. Mentális problémákkal küzd a magyar fiatalok háromnegyede. Felhős idő várható, elszórtan kisebb esővel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közvetlen az intézményi vezetőket megkerülő panaszbejelentési rendszert hoz létre a kormány a gyermekvédelemben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az új rendszerben névtelenül is lehet majd jelezni a visszaéléseket, a vezetőket érintő ügyekben pedig kötelező lesz a külső vizsgálat. Emellett előre be nem jelentett helyszíni ellenőrzéseket és mobil vizsgáló csoportokat is bevezetnek. A kormány jóvátételi programot is indít, amely pszichológiai, egészségügyi és jogi segítséget, valamint tanulási és munkábaállási támogatást nyújt az érintetteknek. Jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform, ahol a páciensek értékelhetik az egészségügyi ellátást, jelentette be az egészségügyi miniszter egy konferencián. Hegedűs Zsolt közölte, egy hét múlva várólista csökkentő programot is indítanak, januártól pedig egy kormánytól független hatóság ellenőrizheti az ellátás minőségét és a betegbiztonságot. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter egy budapesti konferencián. Vitézi Dávid elmondta, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben a következő 9 évben több mint 3500 milliárd forint nagyrészt uniós támogatással rendelkezésre. A tárcavezető arról is beszélt, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonalon az utolsó tesztek zajlanak, és a szükséges engedélyek birtokában október végén elindulhat a belföldi személyszállítás. Nem támogatja a vagyonadó jelenlegi társadalmi egyeztetésre bocsátott formáját a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége. A szervezet szerint a tervezett új adó veszélyezteti a kis és közepes vállalkozások fejlődését. A VOSZ a többi között az adókulcsok csökkentését, valamint azt javasolja, jelentsen kedvezményt a hazai termelékenységet javító új beruházás és munkavállalók képzése. A társadalmi egyeztetés jövő szerdáig tart. Mentális problémákkal küzd a magyar fiatalok csak nem háromnegyede, derül ki egy 20 országot vizsgáló nemzetközi kutatásból. A 24.hu-hoz eljuttatott sajtóközlemény alapján a 18-24 éves magyarok mindössze 27%-a érzi jól magát. Ezzel Magyarország sereghajtó a listán, amelynek élén Románia, Bulgária és Szerbia áll. Késelés volt egy lengyelországi iskolában, Viskóvban. Az intézmény egyik volt diákja egy tanárt, az iskolaigazgatót és a gondnokot sebesítette meg, utóbbit halálosan.
2: Az időjárásról.
7: Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, a déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A szél északnyugaton megerősödik, néhol viharossá is fokozódhat. Napközben 23-29 fok között alakul a hőmérséklet, késő estére 12 és 20 fok közé hűl a levegő.
2: Közlekedési információ.
0: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elasztik 91 termelőszolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkény út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál este 6 óráig Süveges András, utána jön Szatmári Gábor, utána pedig Vörös Nádi, most meg a dalok, hamarosan pedig én vissza, és foglalkozok a mai nappal. Október 8-ával, csütörtökkel, tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió, sok ma.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Gyógyír gyógyszertár az a Rákóczi út 7 szám alatt találják. A patika telefonszáma az az 53-as körzettel ellátva, a 319-200-as. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vehetik igénybe. Tehát ma az ügyeletes patika Gyógyír gyógyszertár a Rákóczi út 7 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
4: Már 30 éve.
3: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20-330-6553 www.feringatlan.hu.
5: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
3: A Tapio Travel Kft. Anyaggazdálkodó raktáros munkakörbe munkatársat keres ceglédi telephelyére. Az új kolléga feladata az anyag- és készletnyilvántartás naprakész vezetése, alkatrészek rendelése. Amit kérünk, legalább középfokú végzettség és releváns tapasztalat vagy alkatrészraktározásban való jártasság, precíz, felelősségteljes munkavégzés. Amit adunk, stabil, hosszú távú munkalehetőség, támogató csapat, átlátható folyamatok, versenyképes jövedelem. Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a service@tapiotravel.hu e-mail címre. Rengeteg a kinőtt ruha és a megunt játék otthon. Adj nekik új esélyt! Halloween-i jelmez és babaruha bőrze október 10-én szombaton 8 és 12 óra között a Kossuth téren. Foglalj asztalt mielőbb és árusítsd ki a feleslegessé vált gyermekholmikat. Ha pedig vásárolnál, érkezz időben, hogy lecsapja a legjobb könyvekre, ruhákra és halloween-i jelmezekre. A rendezvény esőhelyszíne a Kossuth Művelődési Központ kamaraterme. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.
6: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders sampon 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders sampon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
0: Reklámot hallottak.
2: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mi történik, ha a fizika kilép a tankönyvekből? Egy látványos és izgalmas estére várják az érdeklődőket a Kossuth Művelődési Központban, ahol kísérletek és érdekes jelenségek segítségével kerül közelebb hozzánk a tudomány. Mindez október 10-én lesz szombaton, 19 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központban. Ízelítő a programokból, tojás a pácban, tudomány és áltudomány, zseniális ókori mérések, egy szájból hideget és meleget, Tesla tojás, újrahasznosított hangszerek, valamint a villamos varázslat, csináljuk a feszültséget, figyeljük az áramot. Előadók Szoboszlai Orosz Anita, Bori Jenő, Kis Lajos, dr. Salamo József és Tűri László. Az előadás ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Egy este, ahol a fizika nem csak érthető, hanem látványos és szórakoztató is. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt érdekes program lehet. Már megint, és még óvodás vagyok, generációk nőtek fel Janikovszki Éva humoros, szerethető és máig érvényes történetein. Ebben a hónapban Janikovszki Éva életét és munkásságát bemutató vándorkiállítás érkezik Cegléd Vercelre. Október 12-től 17-ig tekinthetik meg a Cegléd Vercelei Művelődési Ház és Könyvtárban a Pesti út 96 szám alatt. A tárlat remek alkalom arra, hogy közelebbről is megismerjük az írónőt, akinek különleges humora és

0: Kedves hallgatók, október 8-a van, a mai napon a koppányok ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Benedikta, Bettina, Brigitta, Demeter, Dömötör, Gerjén, Gitta, Mária, Pelágia, Pelágius, Semjén, Simeon és Szergius nevű ismerőseiket, és egyébként a koppány török magyar eredetű név, régi magyar személynév, Fáj király ele lázadó fiúnak a neve, jelentése méltóság név, nagy, győzelmes, erős, magas. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel, boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Most jön, utána pedig születésnap a zenészekkel foglalkozok és zenei évfordulókkal, maradjanak velem.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: kedves hallgatók, a folytatásban már is foglalkozunk születésnaphoz, zenészekkel, zenei évfordulókkal. 1939-ben született Pege Aladár, Liszt és Kossuth Díja jazzzenész, nagybőgős zeneszerző. 1940-ben Bartók Béla és felesége, Pásztor Editta a búcsúhangversenyt adtak Budapesten. 1946-ban megtartotta első koncertjét, a Tátrai Vilmos Hegedű művész alapította vonós négyes. 1988-ban a Pink Floyd Dark Side of the Moon-ja 741 hét után búcsút mondott a Billboard 200-as albumlistájának. 1992-ben az amerikai posta bélyeg sorozattal emlékezett meg a rockzene legendás alakjairól. Elsőként olyan művészek szerepeltek a bélyegeken, mint például Bill Haley, Buddy Holly, Elvis Presley vagy éppen Richie Valens. 1957-ben Jerry Lee Lewis a producerével folytatott hosszas vitája után felvette a Great Balls of Fire című dalát. 2017-ben hunyt el Aracki László táncdal énekes, nevéhez kapcsolódik például az Isten veled édes piroskát, vagy éppen a Nem csak a 20 éveseke a világ című dal. Ezen a napon született 1982-ben Harcsa Veronika énekesnő, 1939-ben pedig Bergendi István, Liszt Ferenczy a zeneszerző, szaxofonos énekes, a Bergendi Együttes zenekar vezetője, Bergendi Péter bátyja. A szolnoki Versegi Ferenc gimnáziumban érettségizett 1958-ban, utána a műegyetemen autómérnöknek tanult. Első hangszerűül a harmonikát választotta. 1961 és 64 között Bartók Béla konzervatóriumban tanult klarinétozni, Meitz Ferenc tanítványaként. Az 50-es években a Szolnoki Dózsa csapatában vízilabdázott, fellépett a műegyetem szimfonikus zenekarában, Tóth Zoltán Big Bandjében és a Közgáz ifjúsági jazz együttesében. Testvérével Péterrel 1958-ban a Közgáz klubban megalapították a Bergendi Együttest. 1959-ben eleinte Gonda Jánossal a Kelényi zenekarba lépett fel, majd mint blattoló muzsikus Holéci zenekarában külföldön turnézott, Csepi utolsó Big Bandjében, valamint az Állami Hangversenyzenekarban és az István Gimnázium szimfonikus zenekarában játszott klasszikus szaxofon szólókat. 1970-ben újjászervezték a formációt. Bergendi különbözni akart zenésztársaitól, ezért 1971 nyarán leborotváltatta a fejét, s a továbbiakban mindvégig kopasz maradt. A 80-as évek elején megalakította a Bergendi Koncert, Tán, Jazz és Szalon zenekar 12 taggal. A formáció 2009. októberétől kisebb létszámmal működött egy jó ideig még. Halálhírét a család 2020. december 14-én közölte, a zenész a Covid szövődményeiben hunyt el. De ma a születésnapjára emlékezünk, Bergendi István 1939-ben ezen a napon látta meg a napvilágot, ők jönnek már, mint a Bergendi formáció itt a Cegléd Rádióban.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.
2: Ma lesz a holnap tegnapja. Tedd a bús emlék.

régi nevet meg kell említenünk itt a zene naptárovat végén. 1950-ben látta meg a napvilágot Robert Cool Bell, a Cool and the Gang basszusgitárosa. A jazz, a funk, az R&B és a pop elemeit vegyítő együttes 70-es években lett világhírű, slágeré között szerepel a Celebration, vagy éppen a Get Down On It, de még sorolhatnánk. Az 1964-ben alapított Cool and the Gang slágereit több filmben is felhasználták, betétdalként, így alkotásaik elhangzottak Rocky-ban, vagy éppen a Ponyvaregényben is. A Cool and the Gang 23 stúdióalbumot jelentetett meg, ezekből világszerte 70 millió példány fogyott, a csapat 78-ban Grammy-díjat kapott, a Szombatesi Lát című film zenéért, ha már a filmek is szóba kerültek. Természetesen ők jönnek, itt a Ceklét Rádióban.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert írsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert írsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert írsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: Ugye nem felejtette el, október a látáshónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüvegvásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé.
4: Kapa, eltűnt, gerebje, eltört, fűnyíró, elrágta a kábelt a kutya.
5: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
6: Semmi baj, úgysem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
5: Csak ez a baj, a hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
7: Hobbiáruház, Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió FM

0: Folytatjuk a Czeg Lidia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban. Holnap, pénteken, eleinte keleten, északkeleten és délen még előfordulhat helyenként eső, zápor, majd napközben északnyugat felől szakadozni fog a felhőzet. Délután a legtöbb helyen újra napos idő várható. Az északnyugati szelet több felé élénk, főnként a Dunántúlon erős, helyenként viharos lökések kísérhetik. Véget ér a meleg utónyári idő. A maximumok 15 és 22 fok között alakulnak. Szombaton délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, kevesebb napsütés várható, eső, zápor szorványosan fordulhat elő, a légmozgás ezen a napon mérsékelt marad. A legmagasabb hőmérséklet 14 és 22 fok között alakulhat. Nálunk meg biztos, hogy a folytatásban is a legjobb dalok szólnak, a Czeglid Diák kedvencei, tartsanak velem!
1: Czeglid Rádió, sok magyar zenével, változatosan!

0: kedves hallgatók, már is mutatom, hogy mivel indul a következő felvonás. Taylor Swift felvételét játszom hamarosan, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót. Most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
7: Nyilvános a bicskei gyermekotthonban történt visszaéléseket feltáró kormányzati jelentés. A jövő héten indul a betegelégedettségi platform. Felhős idő várható, elszórtan kisebb esővel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elkészült a bicskei gyermekotthonban történt visszaéléseket feltáró kormányzati jelentés. A gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár elmondta, a vizsgálat során mintegy 7000 oldalnyi dokumentumot tekintettek át, és megállapították, hogy az intézményben legalább 16 éven át érkeztek jelzések a gyermekek szexuális bántalmazásáról, de ezeket nem kezelték megfelelően. Gyurkó Szilvia hangsúlyozta, a gyermekvédelmi rendszer sorozatosan elmulasztotta a beavatkozást, miközben a belső vizsgálatok mindent rendben találtak. Jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform, ahol a páciensek értékelhetik az egészségügyi ellátást, jelentette be az egészségügyi miniszter egy konferencián. Hegedűs Zsolt közölte, egy hét múlva várólista csökkentő programot is indítanak, januártól pedig egy kormánytól független hatóság ellenőrizheti az ellátás minőségét és a betegbiztonságot. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter egy budapesti konferencián. Vitézy Dávid elmondta, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben a következő 9 évben több mint 3500 milliárd forint nagyrészt uniós támogatással rendelkezésre. A tárcavezető arról is beszélt, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonalon az utolsó tesztek zajlanak, és a szükséges engedélyek birtokában október végén elindulhat a belföldi személyszállítás. Nem támogatja a vagyonadó jelenlegi társadalmi egyeztetésre bocsátott formáját a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége. A szervezet szerint a tervezett új adó veszélyezteti a kis és közepes vállalkozások fejlődését. A BOSZ a többi között az adókulcsok csökkentését, valamint azt javasolja, jelentsen kedvezményt a hazai termelékenységet javító új beruházás és munkavállalók képzése. A társadalmi egyeztetés jövő szerdáig tart. Mentális problémákkal küzd a magyar fiatalok csaknem 3/4-e, derül ki egy 20 országot vizsgáló nemzetközi kutatásból. A 24.hu-hoz eljuttatott sajtóközlemény alapján a 18-24 éves magyarok mindössze 27%-a érzi jól magát. Ezzel Magyarország sereghajtó a listán, amelynek élén Románia, Bulgária és Szerbia áll. Késelés volt egy lengyelországi iskolában, Viskovban. Az intézmény egyik volt diákja egy tanárt, az iskolaigazgatót és a gondnokot sebesítette meg, utóbbit halálosan.
2: Az időjárásról.
7: Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, a déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A szél északnyugaton megerősödik, néhol viharossá is fokozódhat. Napközben 23-29 fok között alakul a hőmérséklet, késő estére 12 és 20 fok közé hűl a levegő.
2: Közlekedési információ.
0: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elasztik 91 termelőszolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben Süveges András. Most jönnek a dalok, utánam pedig egyébként Szatmári Gábor, majd Vörös Nándi, valamint most még ebben a szűk 60 percben a lapszemle. Maradjanak vele!
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Megválna a használaton kívüli üvegpalackoktól, befőttes üvegektől, boros üvegektől, sörös üvegektől, de nem tudja elhelyezni? Van megoldás. Cegléd Város Önkormányzata lehetőséget biztosít a feleslegessé vált üvegek leadására egészen október 11-ig a város 5 különböző pontján elhelyezett üveggyűjtő edényzetekkel az alábbi helyszíneken. A Piac Árpád utcai kapujánál, a tápterménybolt mellett. A Gubodi Park Rákóczi út felüli részén a sportcsarnok előtt. A Mizsely út Sáska utca saroknál volt kenyérgyár oldala. A Bacsi-Zsilinszky téren a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mellett, a volt Ökovisz Kft. Mellett, a Hubertus Park Vakbottyán utca felüli oldalánál az autómosóval szemben. Kérjük, hogy a konténerbe kizárólag tisztára mosott üveghulladékot tegyenek. Tegyünk együtt környezetünk védelméért az üveg újrahasznosításával. Tehát ceglédi üveggyűjtési akció egészen október 11-ig.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Budaházzal épül a ház. Keressen nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Figyelem, figyelem! Itt a lehetőség, hogy kedvezményes áron megújítsa otthonát. A Quickstep kiváló minőségű vinil és vízálló laminált padlóinak egyes családjai 25% kedvezménnyel rendelhetőek november 17-ig a Zafír Csempe és lakberendezési áruházban, Cegléden, a Vörös Marti téren. Ne hagyja ki ezt a lehetőséget! Válassza a stílust és a tartósságot! Quickstep. A minőség, amit megérdemel.
3: A Bautrans 2000 Kft. Kiemelt kereseti lehetőséggel ablakgyártó részlegébe betanított munkatársat keres. Feltétel B-kategóriás jogosítvány. Jelentkezni személyesen Tóth Zoltánnál lehet. Bautrans 2000 Kft. Cegléd, Kőrösi út 80.
5: KGM nyílt hét Cegléden. Október 1-től 10-ig várunk szalonunkban, ahol most különleges ajánlatokkal és a teljes KGM modell kínálattal találkozhatsz. Ülj be, próbáld ki és kérj személyre szabott árajánlatot. Ráadásul most akár féláron kaphatsz új tivolid vagy korandód mellé Felnire szerelt téli kerékszettet. KGM Zakar Cegléd, a külső Jászberényi út 48 szám alatt. Találkozzunk a szalonban!
6: KGM. Made in Korea.
3: Guten Tag! Német napok a ceglédi Opel Gyulainál. Opel modellek már 5.990.000 forinttól 8 év garanciával. Wunderbar ajánlatok magánszemélyeknek és cégeknek. Várjuk októberben a ceglédi Opel Gyulainál, a külső Körösi út 4-es kilométerénél.
0: Reklámot hallottak! Cegléd Rádió! Sok magyar zenével!
7: Változatos!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Októberben zárulnak az idei önkormányzat által szervezett ingyenes sportolási lehetőségek a ceglédi parkokban. Ebben a hónapban még az alábbi MOVE alkalmakon találkozhatnak a sportrajongók. Október 9-én délután 4 órától a Bajcsy-Zsilinszky téren Nordic Walking lesz. Október 10-én 10 óra 30 perctől köredzés a Gubodi parkban. Október 12-én 18 órától Mediball a Bajcsy-Zsilinszky téren. A Vörösmarty téren október 14-én 17 órától jóga, Pilates lesz 16 órától, október 17-én a Vörösmarty téren, október 18-án pedig 10 órától Ketlebel a Budai úti fürdőnél. Mindenkit sok szeretettel várnak. Hosszú évek óta Rónai Gábor fáradhatatlan munkájának is köszönhetően a Benedek Péter rajzkörben nagyszerű munka folyik. A G17 galériában október 14-ig mutatják be ez évben készült munkáikat. Megtekinthető hétköznapokon 16 és 18 óra között a Gubodi utca 17 szám alatt. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak-hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@kukac.könyvtarceglid.hu vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Fiatal alkotók kertje, összművészeti élmény Cegléden. A Festészet Világnapja alkalmából egy különleges fiatalos alkotótéri alakítják október 16-án a Ceglédi Református templom kertet. A Fiatal Alkotók Műhelye és a Kossuth Múzeum egy olyan inspiráló közegbe hív mindenkit ezen a napon, ahol a helyi fiatal művészek és a különböző művészeti ágak képviselői találkoznak, alkotnak és megmutatják magukat. A Magyarországi Ifjúsági Fővárosa 2026 esemény sorozat részeként egy olyan igazi közösségi találkozó a cél, ahol a 15-30 éves korosztály alkotói és a velük foglalkozó szervezetek önálló, mégis egymással harmonizáló művészeti szigeteken várják az érdeklődőket. Többek között vár majd mindenkit összművészeti kiállítás a kertben és a templomban, számos ingyenes kipróbálható alkotói workshop, zene, tánc, divatbemutató, közös táncház, egy kis irodalom, élőtársas és asztali társas játékok, valamint fényfestés.

0: Csináljuk a feszültséget, figyeljük az áramot. Előadók Szoboszlai Orosz Anita, Bori Jenő, Kis Lajos, Dr. Salamo József és Tűri László. Az előadás ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Egy este, ahol a fizika nem csak érthető, hanem látványos és szórakoztató is. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt érdekes program lehet.
1: Rádió. 92.5.
2: This is not the time or the place for broken-hearted.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is a lapszemlével folytatjuk, egészen pontosan a blik.hu felülettel. Nehéz éveket tudhat maga mögött Rózsa György. A Kapcsoltam és a Zsákba Macska című műsorok egykori házigazdája 2021-ben csípőcsonttörést szenvedett, tavaly augusztusban pedig sztrókot kapott. Személyes veszteségek is érték, ráadásul az imádott hivatása sem gyakorolhatta. A 79. születésnapját ünneplő legendás tévés ezért élte meg ajándékként, hogy 16 év után visszatérhet a köztévébe. Mostanában túl sok televíziós, filmes, rádiós kollégát veszítettünk el, ez is figyelmeztet arra, hogy hálás lehetek a sorsnak a 79 évért. Nem is nagyon akarom elhinni, hogy belépek a 80-asok táborába, kezdte a Lapnak a legendás műsorvezető. A barátaim azt mondják, túl virgonc vagyok, töretlen a jókedvem és a munkakedvem. Hát nem is tudom, való igaz, hogy gazdag, patakzó életem volt korábban, ám az utóbbi években alaposan megpróbált az élet. Elveszítettem csodákat, a szüleimet, az öcsémet, a feleségemet és a televíziós munkámat, szóval a második otthonomat is. Ám velem maradt Csilla lányom és Ádám, a kisunokám, akik új értelmet adnak az életemnek. A tévés az elmúlt 16 évben ugyan felbukkant a képernyőn, ám saját műsort nem kapott. Rózsa elmondása szerint a közmédia új hírigazgatója,

0: Budac Balázs megkereste, és felvetett egy beszélgetés lehetőségét. A tévés felajánlott, hogy akár ingyen is segítené a tapasztalatával és a tanácsaival a közmédia vezetését. Rózsa nyitott lenne a háttérben, vagy a képernyőn is hozzájárulni a csatorna megújulásához. Ezért is volt különleges meglepetés számára, hogy meghívták a közmédia műsorába vendégként. A műsorkészítés az életem volt 60 éven át, hát persze, hogy hiányzik. Számomra titokzatosokból na jó, ha nagyon akarom, talán nem is olyan nagyon titokzatosokból. Az elmúlt 16 évben a korábbi szerelmetes gazdám, a közszolgálati televízió elzárkozott attól, hogy új műsorokat, sorozatokat készíthessek, pedig sok száz műsor után talán még egy-kettő eszembe jutott volna, talán van is még néhány ötlet az asztalfiókomban. A szerdai meghívást szeretném a békülés első jeleként felfogni, folytatta Rózsa György. Szerencsére a nézők érdeklődése és szeretete az évek során sem múlt el irántam. Például a Zsákma macska azon a héten, amikor 30 év után újra én vezettem, minden nap nyerte a nézettségi versenyt. Ameddig nem készíthetek újabb műsorokat, maradnak a lányommal és az unokámmal tölthető boldog percek, a barátaimmal közös barangolások Európában. A blik.hu Rózsa Györggyel is foglalkozik.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, a blik.hu felülettel folytatjuk azonnal a lapszemlét. A világ egyik leghírhettebb sorozatgyilkosáról, hasfelmetsző Jackről készít nemzetközi minisorozatot Nemes Jeles László. A Saufi Oscar-díjas magyar rendezője, a Secret című történelmi thriller társírójaként és rendezőjeként kelti életre a viktoriánus London sötét világát. A nemzetközi koprodukcióban megvalósuló széria cselekménye 1888-ban játszódik Londonban, amikor a brutális gyilkosság sorozat rettegésben tartotta a brit fővárost. A történet középpontjában Walter Sickert német-brit festőművész áll, akit egyes történészek és kutatók később kapcsolatba hoztak a gyilkosságokkal, bár erre szilárd bizonyíték nincsen. A történet szerint otthonosan mozog, mármint a szóba került Walter, a londoni művész világban, a társadalmi elit köreiben, de a város peremére szorulók élete is foglalkoztatja. Amikor a Scotland Yard nyomozása során gyanúsítottá válik az ártatlanságát, az identitását és az elméje épségét is kénytelen megkérdőjelezni. Nemes Jeles László elmondása szerint gyerekkora óta lenyűgözi ez a rejtélyes korszak. A célja pedig egy egyszerre epikus, személyes és félelmetes történet megalkotása, írta az egyik internetes portál, és ezzel a Blick is foglalkozik. A Seeker társírója Adam Baruch, a projekt producereként pedig az Oscar jelölt Alexandre Rodnyanski dolgozik a stábban. A minisorozat előkészületei mellett a rendező egy mozifilmmel is jelentkezik, a Molen című francia történelmi dráma november 12-től kerül a magyar moziba, előtte pedig október 29-én a budapesti Nemzetközi Filmfesztivál programjában láthatja először a hazai közönség. Nemes Jeles László munkásságával is foglalkozik tehát a portál. Maradunk a blik.hu felületnél, igazán különleges hangulatú divateseményen gyűltek össze hazai sztárok. A Dorco Rusty kollekciójának bemutatója nem csupán a legfrissebb trendekről szólt, hanem a kikapcsolódásról és a szórakozásról is. A márka ugyanis a látványos divat bemutató mellett egy exkluzív partival is készült a meghívott hírességek és a divat szerelmesei számára. Az eseményen többek között Kárpáti Rebeka, Csóbert Lara, Deák Rebeka, Szigliget Ivett, a Next Stop Model Hungry felfedezettje Baranyi Panna, valamint számos ismert influencer is megjelent, hogy egy estére maga mögött hagyja a hétköznapokat. Akadt azonban, akinek ez az este jóval többet jelentett egyszerű kikapcsolódásnál. Szigliget Ivett januárban veszítette el a gyermeke édesapját, Dudás Mikit, és számára minden olyan pillanat különösen fontos, amikor egy időre ki tud szakadni a gyász fájdalmából. A rendezvény is lehetőséget adott neki arra, hogy néhány órára máshova helyezze a figyelmét, miközben tisztában van vele, az életnek a veszteség után is mennie kell tovább. Nyilván próbálkozom kikapcsolódni, és a Dorco eseménye is erre adott lehetőséget, mert amikor itt vagyok, az emlékeztet arra, hogy én még élek, nekem muszáj jelen lennem, nyilatkozta az édesanyja a partin. Hogy mi történt még ott, ezt is megéri a blik.hu felület részletesebben.
0: Cegléd Rádió FM 92.5.

még itt van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell, kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
6: Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petratrans munkatársat keres garázsmesteri pozícióra. Főbb feladatok a cég gépjárműveinek kiadása, átvétele, műszaki állapot nyomon követése és dokumentálása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkarság@petratrans.hu e-mail címen lehet.
1: Reklámot hallottak.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel, előtt azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban. Holnap, pénteken, eleinte keleten, északkeleten és délen még előfordulhat helyenként eső, zápor, majd napközben északnyugat felől szakadozni fog a felhőzet, délután a legtöbb helyen újra napos idő várható. Az északnyugati szelet több felé élénk, főnként a Dunántúlon erős, helyenként viharos lökések kísérhetik. Véget ér a meleg utónyári idő, a maximumok 15 és 22 fok között alakulnak. Szombaton délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, kevesebb napsütés várható, eső, zápor szorványosan fordulhat elő, a légmozgás ezen a napon mérsékelt marad, a legmagasabb hőmérséklet 14 és 22 fok között alakulhat. Nálunk meg biztos, hogy a folytatásban is a legjobb dalok szólnak, a Cegléd kedvencei, tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével!

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje. Már ennyi volt részemről. Reggel 6-tól idáig kisebb-nagyobb megszakításokkal a műsorvezető Süveges András volt. Most jön Szatmári Gábor, aztán Vörös Nándi, én meg legközelebb holnap reggel 6-kor újra kegyetlenül felébresztek majd mindenkit. Remélem, akkor is velem tartanak majd. További kellemes estét kívánok mindenkinek, és jó rádiózást a Cegléd Rádióval. Holnap reggel tali, visz, hall!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK Munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csapd le a legújabb darabokra.
4: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjés táp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben, Cegléd, Alszegi út 50. Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Katkat! Röfi! A gazda a piacra megy!
8: Röf-röf! A kaszaphoz, takarmányért!
7: Honnan tudod?
8: 35 éve oda jár. Látszik rajtam, nem?
9: Kaszap takarmány volt a ceglédi piacon. Mert a jószág is tudja, mi a jó.
10: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
11: Nyilvános a bicskei gyermekotthonban történt visszaéléseket feltáró kormányzati jelentés. A jövő héten indul a betegelégedettségi platform. Felhős idő várható, elszórtan kisebb esővel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elkészült a bicskei gyermekotthonban történt visszaéléseket feltáró kormányzati jelentés. A gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár elmondta, a vizsgálat során mintegy 7000 oldalnyi dokumentumot tekintettek át, és megállapították, hogy az intézményben legalább 16 éven át érkeztek jelzések a gyermekek szexuális bántalmazásáról, de ezeket nem kezelték megfelelően. Gyurkó Szilvia hangsúlyozta, a gyermekvédelmi rendszer sorozatosan elmulasztotta a beavatkozást, miközben a belső vizsgálatok mindent rendben találtak. Jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform, ahol a páciensek értékelhetik az egészségügyi ellátást, jelentette be az egészségügyi miniszter egy konferencián. Hegedűs Zsolt közölte, egy hét múlva várólista csökkentő programot is indítanak, januártól pedig egy kormánytól független hatóság ellenőrizheti az ellátás minőségét és a betegbiztonságot. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter egy budapesti konferencián. Vitézi Dávid elmondta, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben a következő 9 évben több mint 3500 milliárd forint nagyrészt uniós támogatással rendelkezésre. A tárcavezető arról is beszélt, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonalon az utolsó tesztek zajlanak, és a szükséges engedélyek birtokában október végén elindulhat a belföldi személyszállítás. nem támogatja a vagyonadó jelenlegi társadalmi egyeztetésre bocsátott formáját a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége. A szervezet szerint a tervezett új adó veszélyezteti a kis és közepes vállalkozások fejlődését. A BOSZ a többi között az adókulcsok csökkentését, valamint azt javasolja, jelentsen kedvezményt a hazai termelékenységet javító új beruházás és munkavállalók képzése. A társadalmi egyeztetés jövő szerdáig tart. Mentális problémákkal küzd a magyar fiatalok csaknem 3/4-e, derül ki egy 20 országot vizsgáló nemzetközi kutatásból. A 24.hu-hoz eljuttatott sajtóközlemény alapján a 18-24 éves magyarok mindössze 27%-a érzi jól magát. Ezzel Magyarország sereghajtó a listán, amelynek élén Románia, Bulgária és Szerbia áll. Késelés volt egy lengyelországi iskolában, Viskúvban. Az intézmény egyik volt diákja egy tanárt, az iskolaigazgatót és a gondnokot sebesítette meg, utóbbit halálosan.
10: Az időjárásról.
11: Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, a déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A szél északnyugaton megerősödik, néhol viharossá is fokozódhat. Napközben 23-29 fok között alakul a hőmérséklet, késő estére 12 és 20 fok közé hűl a levegő.
10: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Csütörtöki csatangoló.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Igen, igen, ez itt már a csütörtöki csatangoló. Szám szerint 270. adásunkat hallhatják ma, 2026. október 8-án. A mikrofonnál a szerkesztő Szatmári Gábor. Ma is két anyag forog majd. Először is megnézzük majd, hogy az elmúlt hónapban vajon mennyi dolga volt a tűzoltóknak és a katasztrófavédelem munkatársainak. Szokás szerint Petrányi Sándor fog mindenről beszámolni a műsor első részében. Utána visszatekintünk október 6-ára, ezen a héten emlékeztünk az aradi vértanúkra. Az emléknap kapcsán beszélgetünk most a Kossuth Múzeum történészével, Reznák Erzsébettel, egy kicsit ceglédi szempontból is, hiszen vajon volt-e valamelyikőjüknek is valamiféle ceglédi kötődése, erre is kíváncsi leszek, és arra is, hogy Cegléd hogyan, mióta, miképpen emlékezik meg a vértanúkról. Úgyhogy azt hiszem, hogy érdekes téma mind a kettő, érdemes lesz tehát velünk tartani a következő órában is. Induljon is már is első beszélgetésünk, jöjjön Petrányi Sándor, aki elmondja, hogy vajon a tűzoltóknak és a katasztrófavédőknek mennyi dolga volt az előző hónapban, azaz szeptemberben.
0: Csütörtöki csatangoló.
1: Lássuk tehát, kedves hallgatóink, hogy mennyi dolguk volt a tűzoltóknak és a katasztrófavédelem munkatársainak szeptemberben. Erről lesz szó a következő percekben. Az információkkal szokás szerint Petrányi Sándor érkezett a ceglédi tűzoltóktól. Nagy szeretettel köszöntelek, szervusz!
2: Köszöntöm a hallgatókat, és köszöntelek téged is.
1: Hát nézzük csak, nem volt nagyon erős hónap, ennyit beszéltünk meg előre, de azért akadt jócskán tennivaló így is, ugye?
2: Igen, erős hónapok voltak, június, július, augusztus. Bizony. Viszont az esetszámok megfeleződtek körülbelül, de még így is rengeteg munkánk volt, tehát el lehet képzelni, hogy nyáron mennyit kellett dolgozni. Igen. A tűzoltóknak.
1: Igen, hát nyáron főleg a szabadtéri tüzek adtak ugye munkát, rengeteget. Gondolom ebből kevesebb volt már szeptemberben.
2: Hát a nagy része még mindig az volt.
1: Még mindig.
2: Sajnos.
1: Ajaj.
2: Ugye csak a tüzeket vizsgálva 25 beavatkozásunk volt, összességében 36, tehát a műszaki mentések háttérbe szorultak az utóbbi időben. És ugye a 25-ből 20 szabadtéri tűzünk volt. Ebből voltak kisebbek is, de sajnos volt olyan is, ami 2-3-6 hektárt érintett szabad területen, ami többnyire száraz fű, vagy egybefüggő száraz, igen, bozótos rész, vasútpart, tarló, néhány szalmabála, vagy erdőírtás környéke. Sajnos ezek továbbra is a külterületen adtak feladatot a tűzoltóknak.
1: Igen, igen, és szokás szerint az emberi gondatlanság megint ott volt az okok között.
2: Igen, sajnos többnyire nem tudunk mást kitalálni.
1: Igen.
2: Tehát nem volt villámlás. Egy-két esetben vissza lehet arra vezetni, hogy az erős szélnél külterületen összeérnek a vezetékek, akár zárlat keletkezik, igen, elszakadnak a villamos felső vezetékek, és leérve a földre meggyújtják az alatta, igen, lévő részt. És ugye ez is az egyik kiváltó ok, de azért az emberi gondatlanság is ott van.
1: Igen, igen. Épített környezetben mennyit kellett mozogni?
2: Épített környezetben sajnos volt munkánk, többször kellett, 5 alkalommal kellett beavatkozni Cegléden 2 esetben is. Ugye az egyik egy viszonylag egyszerű, de ugyanakkor egy családi ház áramellátását biztosító, a villanyóra szekrény égett 1 négyzetméteren. Itt az átvizsgálást, illetve a végleges oltást végezték a tűzoltók, illetve ugye emeletes épületben ritkán szokott tűz keletkezni, és a Szolnoki úton volt egy 4 emeletes épület első emeleti erkélyén tűz, ahol különböző éghető anyagok égtek körülbelül 1 négyzetméteren. Itt viszonylag gyors volt a tűzjelzés, ugye utólag is köszönjük, és így viszonylag gyorsan volt a beavatkozás is. Nem terjedt át a lakásra, nem történt személyi sérülés, tehát szerencsére talán egy eldobott dohánynemű lehetett, de nincs ilyen.
1: Hát erkélyen ilyesmi előfordul. Sajnos. Igen, igen, igen.
2: Erre
1: igen
2: is jobban kellene figyelni, hogy ugye olyan helyre dobjuk el a csikket, ahol el is alszik egyből, tehát egy vízzel teli edény egy erkélyen elfér szerintem.
1: Így van, bőségesen. És hát volt segítségnyújtás, ajtónyitás, szokás szerint ebből 2 látok itt a kis listán, amit hoztál nekem.
2: Igen.
1: És egy,
2: igen? Igen, még visszatérve a tűzesetekre, kétszer kellett Nagykörösnek menni segíteni. Ugye Nagykörös is a működési területünk, ők az első beavatkozók, de sajnos akkor a beavatkozások voltak, hogy a ceglédi tűzoltóknak is
3: volt.
2: Részt kellett venni. Egyszer egy családi ház teljes tetőszerkezete égett, illetve egy elhagyatott családi ház és környezete égett. Ezek voltak a nagyobb munkálataink itt épített környezetbe. És ahogy mondtad, a segítségnyújtás az folyamatos.
3: Az van minden hónapban azért, igen.
2: Mentősöknek segítünk a családi házba, a lakásba, bejutásnál. Idős személy rosszul van, elesett, esetleg hangját hallani, de ugye nem tudják megközelíteni ilyenkor avatkozunk.
3: Kell a segítség, igen.
2: De érdekes segítségnyújtás például a vasúti szerelvény meghibásodása is, ahol a nyílt pályán kellett például az utasokat az egyik szerelvényről a másikra átszállítani, és ehhez is többnyire tűzoltói segítség van, ez is többször van egy évben.
3: Igen, is előfordul, és állatmentés is, ezek a legkedvesebb feladatok talán. Most egy tacskó kutyust kellett kimenteni.
2: Igen, Cegléden a vízelvezető, tehát a átereszeknek nevezik ezeket a vízelvezető kis csöveket, és ugye többnyire vagy behomokosodik, vagy eldugul,
3: betömődik,
2: és így és így szegény kutyus az úgy gondolta, hogy ott át tud menni.
3: Jaj.
2: Szerencsére nem lett komolyabb gondja, úgyhogy sikerült az állatmentés. Illetve még ami kimaradt, a viharkár, nem volt jellemző a viharos időjárás, két esetben kellett egyszer Albertisán, egyszer Cegléden viharkárt felszámolnunk, és a közúti baleset is a felére csökkent.
3: Na, az
2: ez
3: jó.
2: Ez egy kedvező dolog, szerencsére. Gondolom ez is emberi gondatlanság, hogy nem úgy vezetnek, ahogy kell.
3: Legtöbbször ez az ok valóban.
2: De már ez az ötös szám, ez egy nagyon kedvező szám ahhoz képest, hogy egy-két esetben természetesen így is volt személyisérülés. Ugye Cegléden, Albertisán, Törtelen, Kőröstetétlen, Nyársapáton kellett beavatkozni, itt talán kiemelkedik itt a Nyársapáton 441-es úton, hogy személygépjármés traktor ütközött.
3: Igen.
2: A nyár végén, ősszel, sőt, szerintem egész évben itt az emberek nagy része mezőgazdasággal foglalkozik.
3: Igen.
2: A traktorok, mezőgazdasági gépek, vontatók, kombájnok
3: sokat közlekednek,
2: az úton közlekednek.
3: Igen. Bizony.
2: Kellő körültekintéssel észrevesszük, és szerintem megelőzhetőek lennének ezek a balesetek. Ha valamilyen útkereszteződéshez érnek, akkor egy kis türelemmel elkerülhető, hiszen valószínűleg
3: számítani
2: is,
3: kell erre, igen.
2: Igen, hogy például lehet, hogy éppen balra kanyarodik, és én meg pont előzném. Akkor kivárom, és akkor mehetek tovább.
3: Igen, hát a figyelmetlenség bizony a legtöbb baleset okozója, ezt a rendőrök is el szokták nekünk mondani. S ha már itt a figyelemnél tartunk, hát figyeljünk arra is, hogy bizony már hajnalonta jó kis csípős idők szoktak lenni, és már nem egy helyen begyújtottak.
2: Begyújtottad, bekapcsolnak a pergáz üzemű berendezéseink is.
3: Igen.
2: És ezzel kapcsolatban elsősorban most itt a kazánházakkal kapcsolatos teendőkre szeretnék. Ugye a tavalyi év tapasztalataiból leszűrtem, hogy kipattanó szikra szokott a kazánházakban a vegyes tüzelésű kazán. Jól megrakjuk és úgy hagyjuk, és ugye elférne elé egy szikrafogó edényzet, amiben a kipattanó szikra nem okoz tüzet, illetve a megfelelő minőségű tüzelőanyag is fontos.
3: Már, nem mindegy, az
2: már
3: sem
2: volt
3: bizony.
2: Ebben igen. Az évben is olyan, hogy visszaáramlás volt, hiszen szinte műanyaggal akartak, szinte olyan...
3: Így akartak megszabadulni tőle.
2: Igen. És ugye én voltam körülbelül 10 évvel ezelőtt egy olyan kampányon, és szerintem ez a szelektív hulladékgyűjtés, illetve a mai kor legfontosabb dolga, hogy szelektíven gyűjtsük a szemetet, ne égessük el. Ennek a kampánynak az volt a neve, hogy ne gyűjtse szelektíven.
3: Igen, jó.
2: És ugye
3: szlogen,
2: ez a legfontosabb, hogy a szelektív edényeket elviszik, vagy akár a kommunális hulladékba is belefér, aki nem gyűjti külön, de ne égessük el, hiszen sokkal nagyobb dugulást tudunk okozni, és magunknak további problémákat.
3: Igen, erre oda kell figyelni itt a tüzelési szezon, a fűtési szezon.
2: A kéményszerkő pedig továbbra is elérhetők. Nagyon fontos, hogy a családi házban saját magunknak kell gondoskodni. A
3: igen.
2: Tüzelőfűtő berendezésünk, illetve a kémények felülvizsgálatára, és a 1818-as számon, vagy pedig a kéményseprés.katasztrófavédelem.hu elérhetőségen meg tudják rendelni az időpontokat.
3: És ingyenes továbbra
2: ingyenesen
3: is.
2: Ingyenesen meg tudják rendelni.
3: Igen.
2: És utána belekezdhetnek egy olyan fűtési szezonba, ami biztonságos.
3: Bizony, bizony, nagyon-nagyon nem mindegy. Hát toborozzunk itt a beszélgetés végén még egy kicsit.
2: Igen.
3: Érdemes, fér még ember hozzátok, vagy már tele vagytok?
2: Toborozzunk, most egy kollega jelezte, hogy elköltözik, és máshol szeretne tűzoltó maradni. Ugyanakkor az idősebb állomány előbb-utóbb
3: a nyugdíjba megy, bizony
2: fog menni, igen. Ezért nagyon szeretném, hogyha jelentkeznének a 18 évet betöltött magyar állampolgárok, akik belföldi lakhellyel rendelkeznek, büntetlen előéletűek, középfokú végzettsége van. Ez a középfokú végzettség, ez azt jelenti, hogy legalább szakmunkás bizonyítványuk van, tehát
3: igen.
2: Nem érettség.
3: Nem kell feltétlenül érettség, igen.
2: És ugye egészségügyi, pszichológiai és fizikai alkalmassági vizsgát után föl fogják őket venni az alapfokú iskolára. Ha van neki C-s jogosítványa, akkor az előnyt jelent, hiszen
3: is,
2: mint 5 gépjárművet üzemeltetünk, készenlétbe tartunk, és egy önéletrajzzal ide Ceglédre, ha be tud jönni, akkor elkezdődhetnek ezek a vizsgálatok, és a februárban induló alapképzésre valószínűleg lesz neki helye.
3: Igen, igen, tehát ez egy 5 hónapos kiképzés, alapkiképzés,
2: igen.
3: És akkor utána tulajdonképpen már szolgálatba is állhat.
2: Igen, jövő februárban elkezdi, alapokat megtanulja, kisgépkezelést megtanulja, levizsgázik, megfelelő elméleti és szerelési szintet eléri, levizsgázik nyár elején, és júliusban a ceglédi tűzoltóság tagja lehet.
3: Na, hát reméljük, hogy lesz rá jelentkező, és nem lesz emberhiány, mert az a legrosszabb, már az a legjobb, amikor tele van a laktanya, ugye? Mert akkor nem vagytok kint, akkor nincsenek tűzesetek.
2: Igen, készelékben vagyunk, és úgy gondolom, hogy most ennek az időszaknak kell eljönnie. Egy ilyen erős nyár után kell, hogy csak a készenlétről szóljon a tűzoltók élete, mert nagyon nehéz nyáron vagyunk túl, illetve
3: bizony.
2: Az utóbbi 10 évben nem volt ilyen nagy szárazság.
3: Az biztos, igen, egész biztos. Hát kívánom, hogy minél többet legyetek bent, minél kevesebbet odakint, és azt, hogy az október se legyen erősebb akkor, mint ez a szeptember volt. Reméljük, hogy még kevesebb adatról kell majd beszámolni egy hónap múlva, a mostani beszámolót pedig tényleg nagyon szépen köszönöm, és akkor további kevés munkát kívánok a tűzoltóknak és a katasztrófavédőknek. Petrányi Sándornak köszönöm szépen.
2: Köszönöm én is a lehetőséget.

0: Csütörtöki csatangoló.
1: Igen, igen, ez itt még mindig a csütörtöki csatangoló. Ezen a héten, október 6-án emlékeztünk meg az Aradon kivégzett 13 honvéd

0: meg. Hát most is ezt tesszük a következő percekben, és ebben segítségemre a Kossuth Múzeum történésze Reznák Erzsébet lesz majd, akit nagy szeretettel köszöntök itt a stúdióban, kezdjük sokkalom.
1: Jó napot kívánok!
0: Hát bizony nehéz és hosszú téma, órákat tudnánk róla beszélni egészen biztos. Próbáljuk meg egy picit ceglédi szempontból is megközelíteni ezt a történelmi eseményt, ami hát bizony az egyik legszomorúbb történelmi eseményünk mindenképpen. 13 emberről beszélünk, de hát nyilván jóval többet, sok-sok ezer, több tízezer embert érintett a megtorlás.
1: Igen.
0: A 1848-49-es szabadságharc leverése után. Róluk szoktunk talán a legtöbbet beszélni, talán nem véletlenül, ugye?
1: Igen, igen, hát azért ez a magyar történelemben egyedülálló, hősies jelenség megtestesíti szerintem a magyar jellemet is, ha lehet ilyet mondani, már csak azért igen. is, mert a vértanúk között nem csak magyar anyanyelvűek voltak, ugyan. Hanem mindenféle,
0: igen.
1: azon kívül mindenféle vallási, hovatartozási alapon lehetne őket osztályozni is. De hát, ha már ceglédről van szó, akkor egy nevet kell közülük kiemelni, ha lehet ilyet, Nagy Sándor Józsefet, azt a tábornokot, akit gyerekkorának néhány éve éppen Cegléthez köt.
0: Na hiszen.
1: Ő olyan. Nagyváradon született egyébként, mármint a családja is odavalósi, viszont azt írja róla Toldi Ferenc, aki szintén igen. gyakran szóba kerül, hiszen Cegléden tanult meg magyarul,
0: igen.
1: hogy ebben a ceglédi katolikus elemi iskolában, ma így mondanánk, együtt járt a bobori testvérekkel, akik közül Károly szintén majd fontos posztot fog betölteni a szabadságharc bukása után, és Nagy Sándor Józsival, ahogy ő fogalmaz. Ki gondolta volna akkor, írja ezt persze utólag Toldi Ferenc, hogy egykor majd milyen szomorú sorsa lesz ennek az
0: bizony.
1: Embernek.
0: Igen, igen. Tehát ő is akkor itt élt ezek szerint néhány évig Cegléd, de nem véletlen van emléktáblája
1: úgy
0: sem.
1: Van, ugye? Úgy igen. van, az tulajdonképpen Cegléden ő nevesíti, ő testesíti meg az aradi vértanúkat, ő is, de leginkább ő, hiszen október 6-án elképzelhetetlen az ünnepség az ő emléktáblájának a megkoszorúzása nélkül.
0: Természetes.
1: Ott szoktak elhangozni az ünnepi beszédek is.
0: Igen,
1: az
0: Ötvös
1: téren, a plébánia falán.
0: Igen. Mit tudunk arról, hogy Cegléden mikor merték először ünnepelni őket és méltó módon megemlékezni róluk?
1: Hát én úgy gondolom, erről sajnos ugye nem maradt adat, de abból kiindulva, hogy bizony az 1850-es évekig, amikor, ahogy ma mondanánk, rendkívüli állapot volt Magyarországon,
0: igen.
1: és Magyarországon csak a hamu alatt izzott a parázs, ahogy szintén fogalmaztak, szó sem lehetett ilyesmiről, hiszen az aradi vértanúk borzasztó történet, tehát az aradi kivégzett tábornokok holttestét is csak hát az 1930-as években lehetett föltárni, megtalálni. Oda emlékművet ugyan állítottak már Aradra.
0: Igen. Igen, igen.
1: Korábban is.
0: Jártam is ott, igen, igen.
1: De Cegléden biztos, hogy nem volt róla, nem lehetett róla szó, hiszen ezt is sokszor emlegettük, még egy Kossuth szakál viselésért is komoly büntetés járt. Nem beszéltek erről az emberek, a kiegyezésig biztos, hogy nem.
0: Igen, a kiegyezésre gondoltam én is, hogy 1867 után
1: igen.
0: már egy picit talán szabadabb levegő igen. volt, egy hangyányit talán.
1: Úgy van, hiszen pontosan 1861-ben az előbb emlegetett Bobori Károlyt választotta a város országgyűlési képviselőjévé, méghozzá függetlenségi párti programmal, és hát abban...
0: Ez érdekes.
1: Valóban, abban az országgyűlésben is nyilván már szóba kellett, hogy kerüljön Magyarország közjogi helyzete, és hát bizonyára szóba került az ifjú király, mármint 49-ben ifjú király neve, Ferenc Józsefé,
0: igen.
1: hiszen az ő nevében születtek ezek az ítéletek. De Cegléden csak a helyi sajtó megjelenése után tudjuk azt, hogy a helyi újságokban egy-egy hír azért előfordult. Ez a 19. század vége. Arról szóltak a hírek, hogy ez egy emléknap.
0: Igen, igen, akkor már lehetett rájuk
1: igen.
0: azért emlékezni, és lehetett róluk beszélni. Beszéltek is? Nem is tudom, hogy így tananyagban nyilván nem kerülhetett még be például.
1: Biztos, biztos, hogy nem, illetve hát azért voltak nagyobb áttörések, például Széchenyi István halála, a temetése, nyilván

0: felszínre hozta ezeket a kérdéseket is. És Batthyány Lajos sorsa, pontosabban az ő földi maradványainak a sorsa, ami szintén egy rendkívüli történet, őt titokban temették el, falaszták be egy templom kriptájába, és aztán majd csak az 1870-es években merték onnan előhozni, és hát azért azt se felejtsük el, hogy valóban a Fiumei úti temetőben Batthyányinak díszes mauzóleumot állítottak, de ez is csak a 19. század vége.
1: Igen, ugye, hát az egy igazi kegyhely azóta is mondhatni.
0: Így van. Ugye? Illetve akik életben tartották ezt a nevezzük kultuszt, érdekesképpen, vagy nem is érdekesképpen, az özvegyek, közülük éppen Damjanics négyt szokták emlegetni, és Batthyány Lajos özvegyét, akik amikor már meg lehetett ezt hangosabban tenni, másképpen nem, mint jótékonykodva emlékeztettek a férjek történetére. Ők például mind a ketten olyan iskolát támogattak, ahol nők tanulhatnak. Aha. Megjegyzi az egyik történész, hogy egyébként Erzsébet királyné, tehát Ferenc József felesége igyekezett velük fölvenni a kapcsolatot, és adományokat is adott ennek az intézménynek. Elfogadták, de tartózkodtak attól, hogy találkozzanak személyesen Erzsébet királynéval is. Ők, ez a két asszony, mindig egyfajta fény volt ebben a különös történetben. Például Kossuth temetése alkalmából jut eszembe, hogy azt figyelték, hogy az ő ablakai ki vannak-e világítva. Aha. Tehát ők hogy gyászolnak. Nagyon velőtrázóan, vagy szívetrázóan, ahogy Kossuth fogalmazott, történet ez az aradi kivégzések története.
1: Hát bizony, és ha már visszatérünk Szeglédre egy kicsit, de előtte még egy picit Erzsébet királynéről, csak annyit Sziszi-ről, akit ugye így becézett a nép is. Azért sokszor megvádolták, úgymond magyar barátsággal.
0: Igen.
1: Volt ebben valami azért, ugye?
0: Igen, hát már az is egy szintén érdekes, vagy különös, vagy talán nem is különös történet, hogy a kiegyezés utáni első magyar miniszterelnök, Andrássy Gyula, akit jelképesen kivégeztek 1849-ben, és az ő és Erzsébet kapcsolatáról
1: hát vannak legendák.
0: Még azok is vannak, ebben tények is vannak, tehát ha lehet ilyet mondani, hogy barátság abban a korban és ebben a helyzetben, de egyfajta vonzalom az biztosan, hogy összetartotta őket, és hát ahogy mondtam, csak gondoljuk el, hogy hát Ferenc József, a királyné férje viszont adta ki ezeket a szörnyű parancsokat 1849-ben. De lassan azért mégiscsak megbékéltek. A király is megtette azért néhány gesztust, amikor őt megkoronázták 1867-ben, akkor az úgynevezett királyi adományt a pesti Honvédmenház lakóinak ajánlotta föl. A Honvédmenházban pedig éppen 48-as kiszolgált katonák, tehát az ő ellenségei laktak.
1: Na, hát ez már jelezte azért, hogy valami változás történik. Na, de tényleg vissza Ceglédre. Cegléden több utca is viseli az aradi 13 vértanúk nevét, de nem mind a 13-nak van utca neve érdekes módon.
0: Igen, ez egy különös, nem tudok rá magyarázatot mondani. Egyébként Batthyány, akit ugye nem Aradon végeztek ki, de mégiscsak ehhez a naphoz kötődik az ő története is. Szóval az ő nevét már régóta viseli, már az első világháború előtt ez a ma is Batthyányinak nevezett utca. A többiekről viszont csak 1946-ban neveztek el utcát.
1: Valóban? Olyan sokáig vártak erre?
0: Igen. Nem hiszem, hogy ennek is különös oka lett volna. Cegléden hála Istennek nem voltak vad szempontok, politikai szempontok egy-egy utcanév kialakításánál, de valamiért 1945 után ezt fontosnak tartották.
1: Igen. Soroljuk is el, hogy kikről van itt szó. Ugye Batthyányit már említettük, de Damjanics utcánk is van, Dezsőfi utcánk is van, Kisernő utcánk is van, Láner Györgyről, Lázár Vilmosról is neveztek el utcát, Török Ignácról is, Vécseiről is, és Nagy Sándor József természetesen. Ami ide van írva nekem a Puskánba, hogy volt.
0: Igen, mert ilyen is van Cegléden. Valóban volt Nagy Sándor József utca, ez a Kossuth-Ferenc utca és a Szent Imre Herceg út között gyakorlatilag, ahol ma a kereskedelmi és vendéglátó, a Kersuli áll, azon a területen nem sok házból állt, pontosan a városrendezés miatt, tehát az ottani lakóházak miatt a 80-as években szüntették meg ezt az utcát.
1: Igen, tehát most nincsen Nagy Sándor József?
0: De volt.
1: De volt, igen. volt, de van emléktáblája, és nyilván ugye ezek az ünnepségek ott szoktak zajlani minden egyes esztendőben. Hát bizony, hát hosszan beszélhetnénk az ő sorsukról is, talán október 6-án Vécseinek volt a legnehezebb dolga, ugye ezt szokták mondani, hiszen szegénynek végig kellett nézni másik 12 társa kivégzését, igen. Ő volt az utolsó, akit igen. kivégeztek.
0: Nem véletlenül, vagy hogy mondjam, az egész per egyik legborzasztóbb jelzője, ugye az lehet ezúttal, hogy törvénytelen és illegitim, ahogy ma mondanánk, már az ítélet is az volt, hiszen nem adtak nekik védekezésre lehetőséget, igen. de ő rá külön haragudtak az osztrákok, és ezért sújtották ezzel a büntetéssel, illetve azt is el kell talán mondani, hogy közülük négyüket sorttűzzel végezték igen. ki, a többieket pedig a szintén megalázónak szánt, külön megaláztatásnak szánt akasztással, bizony. Hiszen ugye a
1: igen, igen.
0: szokás vagy a törvények alapján ez bűnözőknek szokott kiárni.
1: Pontosan.
0: Ezzel is igen. azt akarták kifejezni, hogy ők bűnözők, holott nem voltak bűnözők, gyorsan mondjuk ki, hanem hősök és mártírok voltak.
1: Aztán a történelem lassan igazságot tett, azért elmondhatjuk igen. az ő ügyükben, és azért most már valódi hősökként tekintünk rájuk, és büszkén megyünk végig ezeken az utcákon, itt Cegléden is nyugodtan megtehetjük, hiszen igen. hál' Istennek a java részükről azért van utca elnevezve itt nálunk is.
0: Igen, azért némi talán nem ünneprontás, de azt is látom, vagy tapasztalom, hogy bizony a nevüket nem mindig helyesen írják le. Egy időben még az utcanévtáblákra, egy időben bizony Battyányi neve se helyesen szerepel.
1: Jó, hát elég cifrán is írta, ugye? Nem túl egyszerűen.
0: De kijavították.
1: Dezsőfireről ne is beszéljünk igen, például. Igen. Ugye, szóval igen, de hát ez is benne van a igen. történelemben. Nem mindig azok írták az utcanévtáblákat, akik helyes írásból ötös voltak.
0: De talán egy évben egyszer mindenképpen egy napon, október 6-án elhangzik ez a teljes névsor, sajtóban, rádióban, mindenhol, köztereken, hiszen ez egy nemzeti gyásznap.
1: Igen. Hát szomorú nap, de nagyszerű időket idéz, igen. én azt hiszem, és büszkék lehetünk ezekre az emberekre, és hát tettük ezt most is, és büszkélkedhetünk velük még remélem nagyon-nagyon sokáig. Erzsike, nagyon szépen köszönöm ezt a kis tájékoztatást, és akkor ha még valami felbukkan érdekes adat, akár éppen Nagy Sándor Józseffel kapcsolatban, arra nagyon kíváncsiak leszünk.
0: Igen, nagyon szívesen bármikor beszélhetünk róla. Köszönöm a lehetőséget.
1: Kedves hallgatóink, a Kossuth Múzeum történésze Reznák Erzsébet volt a vendégem.

0: Nos, kedves hallgatóink, eddig tartott a csütörtöki csatangoló 270. adása 2026. október 8-án. Én köszönöm szépen a figyelmet, és számítok rá természetesen a jövő héten, ugyanekkor csütörtökön 6 és 7 óra között, a hét többi hétköznapján pedig szokás szerint 6, illetve 7 óra után jövök majd egy-egy aktuális, érdekesnek szánt beszélgetéssel. Szatmári Gábor mára búcsúzik, további nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, találkozzunk holnap is. Minden jót, viszont hallásra!
1: Csütörtöki csatangoló.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: A Bautrans 2000 Kft. Kiemelt kereseti lehetőséggel ablakgyártó részlegébe betanított munkatársat keres. Feltétel B-kategóriás jogosítvány. Jelentkezni személyesen Tóth Zoltánnál lehet. Bautrans 2000 Kft. Cegléd, Kőrösi út 80.
5: Ti hova mentek idén nyaralni?
6: Ahova csak akarunk.
5: Jó, de mégis melyik hotelbe?
6: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
5: Komolyan? És honnan szereztetek?
6: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.
1: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Hogyha kell, odébb áll, ő az úton, mert

0: ebből itt senki sem lát. De nem kell tovább félned, már senki sem bán.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petratrans munkatársat keres garázsmesteri pozícióra. Főbb feladatok a cég gépjárműveinek kiadása, átvétele, műszaki állapot nyomon követése és dokumentálása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkarság@petratrans.hu e-mail címen lehet.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglin Rádióban!
4: Igazságosabbak lesznek az új adótörvények a kormány szerint. Rossz mentális állapotban van a magyar fiatalok többsége. Holnap már ismét több lesz a napsütés. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elkészült a bicskei gyermekotthonban történt visszaéléseket feltáró kormányzati jelentés. A gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár elmondta, a vizsgálat során mintegy 7000 oldalnyi dokumentumot tekintettek át, és megállapították, hogy az intézményben legalább 16 éven át érkeztek jelzések a gyermekek szexuális bántalmazásáról, de ezeket nem kezelték megfelelően. Gyurkó Szilvia hangsúlyozta, a gyermekvédelmi rendszer sorozatosan elmulasztotta a beavatkozást, miközben a belső vizsgálatok mindent rendben találtak. Az igazságosabb teherviselést szolgálják a nemrég bejelentett adótörvények, jelentette ki a pénzügyminiszter. Kármán András példaként említette, hogy a jövőben életbe lépő vagyonadó a milliárdos magánvagyon terheli, nem pedig a cégeket, és évi 200 milliárd forintot biztosít a költségvetésnek. Az ECHO fizetésénél a sportolókra vonatkozó kedvezmény átalakításával a jövőben minden érintettre ugyanaz a 60 millió forintos értékhatár vonatkozik. Hozzátette, hogy a kata kibővítésével a kabinet célja, hogy egyszerű adónemet alakítson ki az önfoglalkoztatók és mikrovállalkozások számára. Európa legnagyobb korrupciós ügyének nevezte az úgynevezett aranykonvoj ügyet a Fidesz, amelyben szerintük ukrán és uniós vezetők is érintettek voltak. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmaztak, Orbán Viktor büszke arra, hogy az ukrán maffia Magyarországon keresztül történt pénzszállításának sikerült véget vetni, a műveletben résztvevők pedig elismerést érdemelnek. Korábban Magyar Péter miniszterelnök bírálta a központi nyomozó főügyészséget, amiért az akció kitalálóit és parancsnokát még nem hallgatták ki. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter egy budapesti konferencián. Vitézy Dávid elmondta, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben a következő 9 évben több mint 3500 milliárd forint nagyrészt uniós támogatással rendelkezésre. A tárcavezető arról is beszélt, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonalon az utolsó tesztek zajlanak, és a szükséges engedélyek birtokában október végén elindulhat a belföldi személyszállítás. Mentális problémákkal küzd a magyar fiatalok csak nem háromnegyede, derül ki egy 20 országot vizsgáló nemzetközi kutatásból. A 24.hu-hoz eljuttatott sajtóközlemény alapján a 18-24 éves magyarok mindössze 27%-a érzi jól magát. Ezzel Magyarország sereghajtó a listán, amelynek élén Románia, Bulgária és Szerbia áll.
2: Az időjárásról.
4: Hajnaltól felszakadozik a felhőzet, péntek délelőtt már csak elszórtan lehet eső, zápor, zivatar. A nyugati országrész kivételével ismét napos időre számíthatunk. Délutánra 16 és 22 fok közé melegszik a levegő.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Nándi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Ceglét hangja az FM 92.5-ön, a műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig jobb esetben, ha van kedvük, válaszolnak a 0630 5 92 92-ös SMS számon, vagy pedig az e-mail címünkön kívánság@ceglidradio.hu, és van egy Facebook elérhetőségünk is, facebook.com/ceglidradio. Itt is jöhetnek az üzenetek, ez a legkevésbé használt formula, de azért itt is néha jön üzenet, leginkább az SMS és az e-mail szokott népszerű lenni, hogyha ilyen magyar tanulul fogalmazhatok. A lényeg az, hogy ma is van egy kérdésünk, ami nem más, mint hogy volt már kivételes élményben része? Ismerős lehet a téma, nem csodálkozunk, mert már 3 alkalommal is szó volt erről a témáról, de úgy látszik, hogy a ceglédieknek és környékbelieknek még mindig van elmesélni való sztoria, mert hogy legalább 5-6 üzenet bent maradt a legutóbbi adás alatt, megérkeztek, de már beolvasni nem volt időm. Ezekkel kezdünk, és persze mondom, írhatnak új üzenetet is a 0635-925-925-ös SMS számra vagy az e-mail címünkre, de azért ma már igyekszem lezárni ezt a témát, úgyhogy ha még bárkinek bármilyen sztoria van elmondandó, tessenek szólni vagy kézzel inteni, vagy legalábbis küldjenek nekünk üzenetet. Megyünk is, óvodás voltam, a csoporttal sétáltunk, a kisvárosunk főutcáján le volt zárva az út. Kiderült miért? Egyszer csak egymás után vagy 20 amerikai tank vonult végig rajta. Már ettől elámultunk, de aztán megálltak. Az egyikből kiszállt egy katonai felszerelésben lévő nő, odajött hozzánk, adott egy igazi amcsi csokis kekszet és $1 mindenkinek. Óriási élmény volt, még a 90-es években történt, a dollárt azóta is őrzöm. Hát igen, főleg óvodásként ez nagyon nagy élmény lehetett, egyszer csak tankok jelennek meg, azért meg is lehetett volna ijedni ebben a szituban, de szerintem a csoport azt pontosan tudta, vagy hát a legalábbis az omonő biztosan tudta, hogy készül valami és szándékosan mentetek ti oda, de azért ez meglepő lehetett, köszönjük szépen. A következő üzenetünk, szerepelhettem a kedvenc színészem Johnny Depp filmjében csupa véletlenek folytán, úgy, hogy egyik héten még Hollandiában takarítok, és minden nap kb. Sírhatnékom van, mert elvesztettem a jó állásomat, és ez az opció maradt átmenetileg. Majd hazaugrok egy Hollywood Vampires, Alice Cooper és Johnny Depp bandája, teszi hozzá az üzenet küldő, koncertre Budapestre, ami végül elmarad, de ott megismerek egy filmes szakmában mozgó csajszit, akivel aztán bekövetjük egymást Instán. Majd pár hétre rá ír nekem, hogy egy castingos barátja felfigyelt az Instámra, és szerinte statisztálhatnék. Így jelentkezek, és Depp beválaszt a filmjébe, írja nekünk hanga. Hát ez igen csak komoly kaland. Elmarad a koncert erről. Emlékszem egyébként, cikkeztek is annó, hogy elmarad ez a koncert. Azóta azt hiszem, hogy már voltak még egyszer. Nem is olyan ritkán jár ide Alice Cooper és Johnny Depp bandája. Viszont az, hogy a filmbe is bekerülsz utána az elmaradt koncertért, azt hiszem, hogy ez kárpótolhatott, kár, hogy a többi rajongót nem. Viszont nagyon köszönjük a történetet, és ha önnek is van hasonló sztoria, tehát olyan kivételes élmény, ami nem azért jött létre, mert kifizette, volt rá pénze, és befizetett valamilyen kalandra, hanem szerencsés véletlenek folytán alakult így, akkor azt küldje el nekünk 0635 925 925-ös.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja, ahol a kérdés ma nem más, mint hogy volt már kivételes élményben része. Nem olyan élményeket keresünk, amit ki lehetett fizetni, hanem olyanokat, ami mondjuk egy véletlen folyamán úgy alakult, hogy valakihez közel került, vagy egy álma teljesült, vagy ilyesmi, és már több alkalommal találkozhattak ezzel a kérdéssel, ma viszont tervezzük lezárni ezt a kérdéskört, úgyhogy egészen új üzenetek lesznek, ha csak nem hallanak még ezután valamilyen ismétlés, mert azért mondjuk hétvégén például előfordulhat korábbi adások ismétlése ebből a témából is, de én a mai alkalommal tervezem lezárni ezt a témát, úgyhogy a kivételes élményeket a 0635-92-95-re még elküldhetik. Következő üzenetünk nem annyira nagy dolog, de akkoriban jártam én is kezelésekre, amikor Revicki Gábor ugyanoda. A szüleim kísértek mindig, csak egyszer találkoztunk vele, de akkor apukám odaköszön neki vidáman. Jó napot kívánok, művész úr! Revicki úgy tűnt, mintha azon gondolkodna, hogy ismeri az apámat, amiért ilyen vidáman ráköszönt, aznap még egyszer találkoztunk vele, akkor már ő köszönt előre. Ez egyébként apróság, igen, de ez is milyen jól tud esni, és remélem, hogy mindenki jól van a történet után is. Munkából adódóan járok sportmeccsekre. Amikor épp valami lightos meccs van és alig kell valamit csinálni, beülök a szabad skyboxba és nézem a meccset, közben eszem iszom, belegondolva más ezért súlyos összegeket fizet, nekem fizetnek azért, hogy itt legyek. Ezt Kristóf írta nekünk, és köszönjük szépen, ez is remek sztori, hogy olyan helyekre jutsz be a munkád által, ahova más nem, vagy csak komoly pénzekért. Nemzeti Bankban dolgoztam az ezredforduló idején, itt sokszor láttam belülről, sőt néha egy-egy csoportnyi látogatót is kalauzoltam. Amikor még ezen bejárás keretein belül még a posta, takarék, pénztár épülete is látogatható volt így, szerintem valahol megvan még az idegenvezetős nyakpesszem. Ez is tök jó, nagyon köszönjük. Egy rövid üzenet, ami SMS-be jött, voltam egy vezetett túrán a Roland Garros stadionban, bevittek magába a stadionba is, öltözőkbe, sajtószobákba, stb. Írja nekünk Marcsi, ez is tök jó lehet, hát az akkor még jobb lehetett volna, hogyha maga a bajnokság is zajlik. Ugye a francia nyílt teniszbajnoksága Roland Garros, és mondjuk összefutni ott Rafael Nadallal, vagy ilyesmi. Hangosítottam Somlót. Egy gémében dolgoztam rendszergazda oktatástechnikusként, és minden évben volt egy évzáró koncertje a kórusnak. Általában egy diákcsapattal dolgoztunk a technikán, akkor én hangosítottam, mert pont akkor alakult egy új generáció. Az egyik évben az LGT számait dolgozták fel, Somlót meghívták díszvendégnek, de úgy volt, hogy nem énekel. Aztán az egyik szóló szám közben ledurrant a biszti az egyik oldalon, totál zavarba jött, az amúgy végzős srác. Így újrakezdte, Somló pedig felajánlotta, hogy akkor vele énekli. Sluszpoén a srácot én vittem haza utána, mert egyfelé laktunk az anyukájával együtt. Az anyukája megkérdezte az autóban, hogy mit fizetett nekem a Norbi azért, hogy a Somlóval énekelhessen, de hát semmit. Na, ilyen véletlenekre voltunk kíváncsi a kedves hallgatók, tökéletes a sztori. Egyszer csak Somló Tamás megjelenik egy gimnáziumban, szóval elképesztő, és nagyon szépen köszönjük. Ha önnek is van hasonló élménye, még elküldheti a 0635-92-95-re, vagy a kívánság kukat cegledradio.hu-ra. Várjuk szeretettel az üzeneteket.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, folytatódik a Ceglét hangja a már jól ismert kérdéssel. Volt már kivételes élményben része? És hogyha volt, akkor elküldheti nekünk a 0635-925-925-re, vagy a kívánság kukat cegledradio.hu-ra, persze ékezetek nélkül. Mármint az üzenetben legyenek ékezetek, csak a címben ne legyenek, az a lényeg. És a lényeg az, hogy ezt a kérdést már többször elővettük, de ma utoljára, úgyhogy mindenki írja ki magából, ami még esetleg benne van. Imádom az autókat, fogalmaz a következő hallgatónk, és pont az egyetemi éveim elején nyitott egy új szalont egy automárka Budapesten. Ugyanekkor az egyetemen pont volt a valamilyen kezdeményezés, amelynek keretében az egyetemi hallgatóknak ilyen lehetőséget vagy hábot biztosítottak arra, hogy megvalósíthassák ötleteiket. Bedobtam, hogy nem akarunk-e autóreklámot forgatni, amire ők rábólintottak, hogy miért is ne. Mivel bizonyos mértékig szinesztéziás vagyok, hangot képekkel, színekkel kötöm össze, így a reklámötletet 3 perc volt megírni, vázolni. Próbáltunk a márkához kapcsolatot keresni, nem sikerült, végül olajcserére jelentkeztünk be, és oda, csatolmányba feltöltöttük a levelünket. Erre kb. Rögtön jött a válasz, hogy továbbították a márkaigazgatónak. 3 héttel később a márkaigazgatóval tárgyaltunk, majd 3 hónap múlva már forgott az első reklámom, melynek főszereplője egy modell, valamint az X-Faktor dobogós énekese volt. Ez indított el a pályámon, szürreális élmény volt, hogy előző évben érettségizel, most meg már reklámot tervezel. Hát ezt elhiszem, egyébként Ádámtól kaptuk az üzenetet. Az a nagyon durva, hogy ez az üzenet úgy, ahogy van, bekerülhetett volna a pillangó hatásos dologba is, mert hogy volt egy olyan műsorunk nem olyan régen, hogy a saját életében tapasztalta pillangó hatást, hogy egy kis dolog elindul valahol, aztán valami nagy lesz belőle, mint például, hogy most a pályáján elindította a kedves hallgatónkat. Ez az apróság. Menjünk tovább, részt vettem az egyik utolsó nemzetközi úttörő táborban 1989-ben az NDK-ban. 3 hónappal később leomlott a berlini fal. 2 hetet töltöttem ott, és nagy élmény volt, hogy 5. osztály után részt vehettem. Nem az úttörőség miatt, hanem mert járhattam Wartburgban, Erfurtban, Jenában és Gothában. Remélem jól mondtam a neveket, köszönjük szépen az üzenetet. Annyira nem extra, nekem mégis különleges, bár morbid élmény volt. Voltam pár híres ember halálának a helyszínén, név szerint Kennedy elnök, Tupac, Martin Luther King és Elvis Presley. Hát ez se semmi, ha egyáltalán Elvis Presley tényleg halott, ugye mondják, hogy Elvis még mindig él, lassan 100 körüli éves lehet, nem tudom pontosan, de akár még élhet is, fizikailag meglennének az esélyei rá, de ezt nem tudjuk pontosan, mert hogy elvileg eltűnt. De ezek szerint valaki a halál helyszínén járt, szóval akkor meg mégsem. Kedves hallgatók, az a lényeg, hogyha volt kivételes élményben részük, küldjék el nekünk 0635-925-925, ebben az órában még egyszer visszajövünk, de áll rendelkezésünkre egy teljes második óra, amikor szintén ez lesz a témánk, tartsanak velünk.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: Különleges élményeket várunk a mai Cegléd hangjában, nem először. Egészen pontosan ez a negyedik alkalom, hihetetlen, hogy a ceglédiekkel és környékbeliekkel ennyi minden történt, de van még üzenetünk bőven, de a mai alkalommal azért igyekszünk lezárni ezt a témát, tehát volt már kivételes élményben része? Ha igen, küldje el 0635 925 925-ös és kívánság@ceglidradio.hu, SMS-t vagy a második elérhetőségre e-mailt várunk, és persze nem kötelező elküldenie, csak ha van kedve, vagy szeretne eldicsekedni valamivel. Diabétesz miatt a Bátor tábort képviselve szerepeltem egy nemzetközi adománygyűjtő konferencián, Hole in the Wall alapítvány Londonban. Én jelentettem be Keira Knightley-t a színpadra, rajta kívül még James Blunt-tal fotózkodtam, a színpadról láttam még pár gazdag embert, akit még felismertem, az Boris Becker volt. Hát egész komoly hármas, azt hiszem, hogy én is fotózkodnék velük, hogyha megtehetném, irigyellek. Nevet nem kaptunk az üzenethez, de nem is feltétlenül kell az nekünk. Londonból hazafelé pont úgy szállt fel a repcsim, amikor a Guy Fawkes napi tűzijátékot elkezdték fellőni, kb. Minden városban 7-8 körül. Felülről néztem az összes tűzijátékot, ott jáncoltam az ablakban, amíg el nem hagytuk a szárazföldet. Az egyik steward annyira együtt örült velem, hogy hozott egy kis pezsgőt is ajándékba. Ide nekünk Marci. Hát ez is nagyon komoly lehet, pont így jön ki a dolog, ez nem volt szándékos, de egy teljesen nagy véletlen, és hát igen, azért fölülről megnézni egy tűzjátékot, vagy hát igazából többet, az nagy élmény lehet, gratulálok. Egy barátnő meghívott magához egy hónapra a spanyol tengerpartra, pont végeztem az egyetemmel, illetve felmondtam a munkahelyemen, amit mellette végeztem, és hát így kimentem. Az összes költségem a repjegy volt, mert a szállást és a kaját intézte, még most is alig hiszem el, hogy lehetőségem volt egy hónapig minden nap a tengerben fürödni, írja nekünk Eszter. Hát gratulálunk hozzá, tök jó és sok ilyen barátnőt mindenkinek. Bejutottam a szegedi csillagbörtönbe, és nem rabként. Para amúgy, ki vannak téve a fotói azoknak a börtönőröknek, akiket a rabok öltek meg. Hát ez mondjuk így nem sokat segít a látogatókon, de mármint, hogy nem lennék nyugodt, azért azt elmondanám. A szegedi csillagbörtön mellett, a Sing Singben, én többször voltam bulizni, én ennyit tudok felmutatni, de találkoztam James Abélával, a kedvenc DJ-mmel ott, azon a helyszínen, és sok hely másik helyszínen is már többször. Közös képünk is van, természetesen beszélgettünk is, úgyhogy hát igen, nekem ennyi a szegedi csillagbörtönnel kapcsolatos élményem, hogy buliztam mellette. Tájfutó voltam kb. 35-40 éve, és Egerszalókon voltunk, ahol a természetes, nem kiépített meleg forrást találtunk. Valamivel később osztálykirándulóson voltunk, és elmentünk oda megint az osztállyal is, akkor már úgy nézett ki, kezdik kiépíteni. Nemrég megnéztem az interneten, és teljesen más, mint az a régi hely, amire évtizedekkel ezelőtt emlékszem. Persze tudom, mások is láthatták az eredeti állapotban, de olyan érdekes volt, sosem volt ott senki rajtunk kívül, amikor én arra jártam. Egyébként nekünk is volt egy ilyen helyünk, a ceglidiek biztos tudják, hogy Törtelnél volt egy, hát mi melegkútnak hívtuk, ugyanilyen meleg forrás, ami kitör a földből, és tulajdonképpen ott egy kis medence is kialakult, és abban jártunk rendszeresen oda fürödni fiatalként. Azt hiszem már nincs meg ez sem, de jó emlékek kötnek ahhoz a helyhez meg bulihoz. Volt már kivételes élményben része ez a Cegléd hangja kérdése, a következő órában is ezzel foglalkozunk, és folytatjuk is néhány zene meg a hírek után. Tartsanak velünk!
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. A műszaki vásárlást ne bízza a szerencsére. Az expert műszaki áruházakban igazi szakértők segítenek a jó döntésben. Jöjjön el hozzánk a gyermekorvosi rendelővel szembe, ahol az inverteres Beko elöltöltős mosógép energiatakarékos szenzorokkal most csak 89.999 forint. Expert műszaki áruház. Vigyen szakértelmet otthonába.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglédi Rádióban.
3: Ankarában tárgyalt a magyar külügyminiszter. Megérkezett Budapestre az első új KAF villamos. Ismét több lesz a napsütés. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok. Közvetlen az intézményi vezetőket megkerülő panaszbejelentési rendszert hoz létre a kormány a gyermekvédelemben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az új rendszerben névtelenül is lehet majd jelezni a visszaéléseket, a vezetőket érintő ügyekben pedig kötelező lesz a külső vizsgálat. Emellett előre be nem jelentett helyszíni ellenőrzéseket és mobil vizsgáló csoportokat is bevezetnek. A kormány jóváltételi programot is indít, amely pszichológiai, egészségügyi és jogi segítséget, valamint tanulási és munkába állási támogatást nyújt az érintetteknek. Meg kell akadályozni, hogy a Fekete-tenger az ukrajnai háború újabb frontvonalává váljon, jelentette ki a török külügyminiszter, miután Ankarában fogadta Orbán Anita a magyar tárca vezetőt. Hakan Fidan szerint a fokozódó orosz és ukrán támadások egyre súlyosabban veszélyeztetik a hajózást. A találkozóról közölt beszámolójában Orbán Anita arról tájékoztatott, Magyarország és Törökország továbbra is elkötelezett az energetikai együttműködés fejlesztésében, a gazdasági és védelmi ipari kapcsolatok erősítésében, valamint a közlekedési összeköttetések bővítésében. Európa legnagyobb korrupciós ügyének nevezte az úgynevezett aranykonvoj ügyet a Fidesz, amelyben szerintük ukrán és uniós vezetők is érintettek voltak. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmaztak, Orbán Viktor büszke arra, hogy az ukrán maffia Magyarországon keresztül történt pénzszállításának sikerült véget vetni, a műveletben résztvevők pedig elismerést érdemelnek. Korábban Magyar Péter miniszterelnök bírálta a központi nyomozó főügyészséget, amiért az akció kitalálóit és parancsnokát még nem hallgatták ki. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter egy budapesti konferencián. Vitézi Dávid elmondta, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben a következő 9 évben több mint 3500 milliárd forint nagyrészt uniós támogatással rendelkezésre. A tárcavezető arról is beszélt, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonalon az utolsó tesztek zajlanak, és a szükséges engedélyek birtokában október végén elindulhat a belföldi személyszállítás. Megérkezett Budapestre az első új 56 méter hosszú KAF villamos. A 9 modulós típusból összesen 4-et vásárolt a főváros a gyártótól korábban rendelt 51 darabos flotta részeként. Az alacsony padlós légkondicionált, megnövelt kapacitású járművek a sikeres vizsgálatok, tesztek és próbafutások után az egyes vonalon közlekednek majd.
2: Az időjárásról.
3: Hajnaltól felszakadozik a felhőzet, péntek délelőtt már csak elszórtan lehet eső, zápor, zivatar. A nyugati országrész kivételével ismét napos időre számíthatunk. Délutánra 16 és 22 fok közé melegszik a levegő.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja is, annak is a második órája, kedves hallgatók, ami azt is jelenti, hogy már 8. órája foglalkozunk a kérdéssel, hogy volt-e már kivételes élményben része. Bizony, ez már a 4. adás, de ez az utolsó ebből a témából, de hát ennyi üzenetet kaptunk, most mit csináljunk? Ennyi érdekes dolog történt a ceglédiekkel és a környékbeliekkel. Mindenki nagyon jó sztorikat ír. Van egy nagyon rövid üzenet. Ausztriában nyertünk 10 napos full extra síutat. Nincs semmi extra név sem, meg nagyon hosszú bőlére engedés, hanem csak leírta nekünk a kedves hallgató, és hogy ne osztanám meg önökkel, ezek szerint tényleg hétköznapi emberek is nyerhetnek ilyen utakat, mindig csak elképzelés az, hogy valaki ezt tényleg megnyeri, de mi is lehetünk azok, nem én, de mások igen. Aztán egy másik üzenet, egyszer egy pókerversenyen nyertem egy utat Las Vegasba teljes ellátással, és egy World Series of Poker versenybe lépőt egy 1000 dolláros versenyre. Nyilván a versenyt nem nyertem meg, de egy csodálatos utazást kerekítettünk belőle a barátnőmmel, és bejártuk Las Vegast, elejét és San Francisco környékét is. Elejé az Los Angeles, csak hogy mindenkinek meglegyen így is. Hát ez is nagyon jó sztori, és ha önnek is van ilyen, akkor a 0635-925-925-re még elküldheti, vagy a kívánságkukac@cegledradio.hu-ra, hogyha e-mailben küldenék. De mondom, mindenki férjen bele ma, mert további adás már nem lesz. 2010-ben a Nobu nevű helyen dolgozott egy ismerősem. A családommal voltunk ott vacsorázni, mikor az ismerősem szólt, hogy figyeljük a konyhai bejáratot, mert vendégek érkeznek hamarosan. Fél óra múlva besétált Brad Pitt és Angelina Jolie. Udvariasak voltak, köszöntek nekünk és beültek egy elzárt részre vacsorázni, semmi felhajtás, észre sem vettük volna őket, ha nem szólnak, jó arcok. Hát én is azt gondolom, hogy azok ugye már nincsenek együtt, de attól még akkor lehettek egymásra is, meg mindenki másra is nagyon kedvesek. Valamikor 2010 környékén a várban volt egy Red Bull Happening, az F1 futammal párhuzamosan, amikor valamelyik pilóta fejére pattant egy alkatrész és sürgősen repítették Pestre életmentő operációra. Sajtosként dolgozott ott apukám, én meg elkísértem, 15-6 éves voltam. Csomó backstage helyre behettünk, beülhettem az autóba, ihattunk végtelen Red Bullt, azért azzal csak óvatosan, mert nehogy káros legyen, most már azért a korlátlan energiától fogyasztást nem ajánlják, és egyébként a pilóta, akinek a fejére pattant valaki, az szerintem Felipe Massa lehetett, és egy rugószerűség esett ki az egyik autóba, és pont úgy ment neki, hogy ő elájult, balesetet szenvedett, és életmentő műtétje volt tényleg itt Budapesten, azt hiszem a Honvéd kórházban mentették meg az életét, azóta is visszajár néha, és megköszönni a stábnak, hogy ilyen gyorsan és olajozottan tudtak rajta segíteni. Még egy csillagbörtönös sztori. Az egyetemen szervezett egy látogatást a csillagbörtönbe, amikor a híres csillag részhez ért a csoportunk, lefagyott a levegő, mert bentre nem jelezték, hogy jövünk, és az összes sap kint volt, nem pedig elzárva. Kapkodva, rohanva és ordítva a falhoz meg a nyitott cellákhoz parancsolták őket háttal nekünk. Harmad, negyed annyi őr volt, mint rab, nagy volt a feszültség, még azon a részen áthaladtunk, éreztük a tarkonkon, főleg lányokként, hogy minket pásztáznak. Szintén az egyetemmel eljutottam az Európai Parlamentbe, Brüsszelbe, beülhettünk a nagy terembe, a képviselői menzán kajáltunk együtt, az asztalnál több magyar és külföldi EP képviselővel, külön beszélgetéseken vettünk részt velük, szintén magyar és külföldi képviselőkkel, írta nekünk Hajni. Két tök jó kaland, és mind a kettőt nagyon köszönjük, továbbiakban is ezekre számíthatunk, tartsanak velünk tehát, mert a Ceglét hangja még ebben az órában végig folytatódik. De most zenénk.
1: Ceglét Rádió! Ceglét Rádió! 92.5.

0: turista.
1: Volt már kivételes élményben részen, nem először tettük fel a kérdést a Ceglét Rádió hallgatóinak, itt a Ceglét hangjában, és jönnek is a válaszok, már is egy különleges kaland, esküvőre érkeztünk férjemmel távoli barátokhoz. Elszállásoltak minket egy teljesen üres gimnáziumi kollégiumban, ahol egyedül lehettünk egy éjszakát. Minden nyitva volt, a konyhától kezdve a szobákig, tetőtérig is mindent meg is néztünk. Érdekes, kísérteties és izgalmas volt, megegyeztünk, hogy zombi apokalipszis esetére működőképes opció lehet. Anyu régen egy hegyi kurhotelben dolgozott Ausztriában, ott volt a szállása is, sokszor meglátogattuk, volt ott szaunától elkezdve a medencéig minden, ezeket használtuk is este, mikor bezárt 8-kor a részleg és már leléptek a vendégek. Horvátországi nyaraláson vezethettem pár percig egy turista hajót, rajta pár tucat emberrel. A kapitány és a legénység fiatal srácok voltak, simán megengedték, de magam sem tudom már, hogy ők ajánlották fel a lehetőséget, vagy én kérdeztem rá. Lenyűgözött a hajó működése és hogy milyen óriási a holtjáték a tehetetlensége. Exem youtuberkedett, volt egy több ezres követő bázisa annó, amivel akkora jobbak közé tartozott a YouTube hőskorában, szóval beláttam a színfalak mögé, bár igyekezett mindig végezni addigra a vágással, mire megérkeztem hozzá. Ezeket egyébként Pannától kaptuk, nagyon-nagyon izgalmas sztorik, köszönjük szépen! Teljesen ingyen kimehettünk Brüsszelbe 3 hétvégére úgy, hogy a bizottság állt mindent és találkozhattam elég magas beosztású emberekkel. Ezt is köszönjük! Hobbiból zenélek, viszonylag sokszor bejártam kis busztal Európát, és rengeteg random, elmesélhetetlen élmény születik mindig. Írja nekünk Elek, és az a baj, Elek, hogy nem küldtél még hosszabb, részletesebb üzenetet, mert amúgy nagyon kíváncsi lettem volna ezekre az elmesélhetetlen élményekre, ha mégis megpróbáltad volna elmesélni. Szüleim a BKV-nak dolgoztak, ezért nem kellett bérletet használnom Budapesten, természetesen nem vagyok budapesti, ezért muszáj vagyok bérletet használni. Hát igen, odáig biztos, de ott legalább utazhatsz ingyen, úgyhogy ez sem olyan rossz. Amikor valaki egy plusz backstage karszalag miatt ott áll egy koncerten a kulisszák mögött, ez rendszeresen, a férjem hangtechnikus, Budapest Parkba, Puskásba, Szigetre így tudok menni, szinte minden koncertre, a backstage-es bulik jók és minden pia féláron van. A munkámból adódóan pedig sokat találkozok személyesen politikusokkal, miniszterelnökökkel és diplomatákkal, tárgyalok velük, többször utaztam konvojban is, fogadásokon rendszeresen veszek részt, küldte nekünk Marian. Ezt is nagyon szépen köszönjük, és ne ijedjenek meg a kedves hallgatók, még mindig jön üzenetünk a 0635 925 925-re is, de ezt most éppen e-mailben kaptuk. Hát Párizs, tehát a francia nevekkel lehet, hogy bajba leszek, de majd igyekszem. Párizsban a Pöré Lachaise temetőben egy padon ültem Henri Dilcel. Sajnos nem tudtam ki ő, de nagyon ismerősnek tűnt. Egy véletlen folytán ugyanazon a napon tettük tiszteletüken Jim Morrison sírján el. Instán láttam, hogy posztolt onnan. Ekkor néztem utána és tudtam meg, hogy fotós, ráadásul nem is akárki. Woodstockban is ott volt, a legikonikusabb képeket ő készítette. Azóta is felfoghatatlan számomra, sajnálom, hogy erről nem volt infom, mert feltettem volna neki néhány kérdést. Hát nekem sem volt meg Henry, de vagy Henri, mert hogyha francia, akkor lehet, hogy így ejti. Minden esetre, így, hogy leírtad, nem kell utána néznem, úgyhogy ezt nagyon szépen köszönöm. Kedves hallgatók, hamarosan megyünk tovább, önök pedig maradjanak. A Ceglét hangja mindjárt folytatódik.
2: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

Különleges élményeket kerestünk ma a Ceglét hangjában, de közelít a műsor vége, és közelítenek az utolsó üzeneteink is. Szerintem most már ne küldjenek üzenetet, de amíg valaki nagyon sietne, mert meg akar valamit osztani, akkor a 0635 92 92-re talán még elküldhet egy olyan rövidet, mint a következő üzenet. Régi munkahelyemen többször volt együttműködés a Duma Színházzal, és bementünk előadás előtt előkészíteni a termet. A kolléganőmmel érdekes élmény volt, mert előtte csak a tévében láttam ezt a helyszínt. Na, ez is tök jó, mert egyébként tényleg én mondjuk eléggé szeretem a Duma Színházat, és sokszor járok élőben is, de ott, azon a helyszínen, ahol a tévéfelvétel van, még nem jártam soha, úgyhogy ez tényleg tök jó élmény lehet. Kajakpólózok, írja nekünk Olivér, vízilabda és kajak keveréke, és számomra mindig különleges élmény átevezni egy-egy híd alatt. Szárazföldön gyakran eszembe jut, hogy ezeket a hidakat kevesen látják ebből a perspektívából, külön kaland, ha árvízkor rendesen meg is tudod érinteni a híd alját, vagy beevezel olyan helyekre, ahol amúgy még gyalog sem járnak normál esetben emberek, és mindeközben vízilabdával passzolgatunk. Hát ez tényleg nagy élmény lehet, egyébként igen, hogyha megvan emelkedve a vízszint, és épp hogy átcsusszansz a híd alatt, na az nagyon durva lehet. Én egyébként többször is voltam már azon a fajta bulin, az Európa hajón szokott ilyen lenni, nyaranta 3-4 vagy 5 alkalom, amikor egy DJ-t vagy akár többet elhívnak, és a hajón zenél, a hajó tetején, tehát a fedélzetem, ott buli zajlik, és akkor Budapesten a hidak alatt így elindulunk, vagy az egyik, vagy a másik irányba. Általában a hajó egy ponton visszafordul, és ott is nagyon nagy élmény átmenni hidak alatt, olyankor a bulizó tömeg mindig sípol, fütyül, sikít, és hát tulajdonképpen a hídon is meg szoktak állni a járókelők megnézni ezt a bulihajót, és mi meg lentről nézzük őket, és áthaladunk a híd alatt, szóval tényleg egyedi élmény, de evezve még érdekesebb lehet. 16 évesen megkeresett a suli igazgatóján keresztül egy csaj, aki már elballagott, hogy legyek a modellje egy nemzetközi versenyen. Soha nem voltak ilyen ambícióim, de gondoltam, hogy káromra nem válhat. Véletlenül, nyilván nem, mert nagyon tehetséges volt, nyert a csaj. Így mind a ketten körül voltunk rajongva a szépségipar legnagyobb nevei által, én meg véletlenül, tényleg véletlenül, mert csak a hordozó felület voltam, egy újság címlapján landoltam, írja nekünk Evelyn. Hát ez is érdekes kaland, sosem voltam még újság címlapon, bevallom őszintén. Repülhettem magárepülővel a főnököm

által. X éve ismerős dolgozott egy fesztivál roadként, és bevitt hátra a színpad mögé, ahol dumáltunk a fellépőkkel, és mindenki bemutatkozott, én meg úgy ültem, hogy csak egy kis senki vagyok. Miért mutatkozik be nekem mindenki? Hát azért, mert jó fejek, igazából a sztárok is jó fejek legtöbbször, és mindenkit megtisztelnek, és mindenki ember számba vesznek, szóval miért ne tennék meg? De igen, ezek számomra is meglepő dolgok voltak az első sztárokkal, amikor találkoztam, vagy akár itt a Laska Fesztiválon, amikor interjúkat készítettünk. Úgyhogy igen, hát ez meglepő volt. Most én mondhatnám Lovasi Andrást, akivel talán háromszor tudtam interjúzni, és mindig is kispárajongó voltam, de a kis csillagbeli munkásságát is bírtam, és hát gyakorlatilag volt már olyan, hogy összefutottunk egy random fesztiválon máshol, és megismert, pedig nem gondoltam, hogy attól, hogy háromszor is beszélgettünk, nem gondoltam, hogy ez meg fog történni, de mégis megismert, és egy tök jó érzés volt. Tehát ezek valamilyen szinten megmaradnak a sztároknak is az ilyen találkozások. Ha nem is egy alkalom után, de három után úgy látszik már igen. Kedves hallgatók, még egy blokkra visszajövünk, tartsanak velünk, érdemes lesz, további jó rádiózást!

0: Kedves hallgatók, elérkeztünk az utolsó üzeneteinkhez a témában. Volt már kivételes élményben része? Ezt a kérdést tettük fel már nem először a Cegléd Rádióban és a Cegléd Hangjában, de most már zárjuk a témát, úgyhogy hát jó, lehet, hogy mégse zárjuk. Annyiban azért tudok megengedő lenni, hogyha lesz esetleg olyan műsorunk, amelyben vegyes vágott van, tehát több kérdést is feldolgozunk, és valaki még mégis küldene egy ismétlésre vagy bármire választ erre a kérdésre, akkor azt még bejuttatjuk valahogy, mert egyébként szerintem tök érdekes téma volt, de így külön teljes műsort rászámva ezt a témát lezárjuk, úgyhogy jöjjön az utolsó négy üzenetünk. Porsche gyár bejárása Lipcsében az utolsó zugig. Ebéd a dolgozókkal, az étteremben, a gyártósor közvetlen érintése, alkatrész, raktár, stb. És persze a tesztpálya. Hát ez is komoly lehetett. Egy időben szimultán fordítóként dolgoztam a tanulás mellett, és pár ország legnagyobb gyáraiban beszélgettem a tulajokkal. Igaz, hogy nagyon fárasztó a tempó, és enni, valamint aludni nincs idő, de máig érdekes, hogy kikkel ismerkedtem meg. Férjem barátja a Serbia Exit szervezője, és nem csak ingyen járhattunk bulizni napokig, hanem az ismert külföldi zenekarokkal is találkozhattunk, beszélgethettünk. Kanadában kirándultunk, és valahogy eljutottunk egy olyan helyre, ahol a patakból mosták az aranyat. Kipróbáltuk, és nekem is sikerült pár apró aranyrögöt találnom, valamint ametiszt is bányáztam. Az aranyat a pénztárcámba tettem, az ametiszt a hátizsákomba, majd hónapokkal később a reptéren úgy sikerült áthozni, hogy az indián boltban találtam fából faragott díszeket, és azok alatt lapult az ametiszt is, ma is a hálószobában van. Andi írta nekünk az üzenetet, tök jó. Elutazhattam csak azért egy másik földrészre 4 napra, hogy valaki hivatalos búcsúztatóján részt vegyek sok tízezer ott élő emberrel együtt. Köszönjük szépen! Egyszer egy osztrák faluban voltam egy bulin, ahol valaki röviden elbeszélgetett velem. A buli végén az illető megkérdezte, hogy lenne-e szükségem fuvarra, mivel autóm nem volt, a legközelebbi vasútállomás meg gyalog messze lett volna. Igen, mondtam. A kis buszban, amivel elvitt, ott ült körülöttem a Sado Opera nevű formáció, ami az est sztár vendége volt, a fickó, akivel beszélgettem, a sofőrjük volt. Mikor még kicsi voltam, a győri vasútállomásra jól megnéztem a mozdonyát annak a vonatnak, amivel Sopronba utaztam. A mozdonyvezető felajánlotta, hogy utazzak a mozdonyon, kicsit hezitáltam, majd igent mondtam. Ez alatt a mozdonyra sok vasutas felszállt, de azt mondta a vezető, hogy Csornán leszállnak, ott felszállhatok a mozdonyra. Csornán aztán előre mentem a mozdonyhoz, és a vezető felengedett, Sopronig a mozdonyon utazhattam. Kölnben, mikor épp karnevál volt, ott találtam a földön a sok eldobott műanyag pohár között egy koncertjegyet. Elmentem a megadott helyszínre, és be tudtam jutni a földön talált jeggyel, de nem sokáig maradtam, ugyanis nagyon fáradt voltam, és nem terveztem, hogy koncertre is megyek. Mikor a Norvégia északi részén lévő Narvikba utaztam, egy éjszakát el kellett töltenem Galiváréban, Svédországban, északi részen. Mivel minden szálloda drága volt ott, és úgyse töltöttem ott sok időt, ezért az utcán éjszakáztam, ez alatt a várost is bejártam egy kicsit. Feltűnt, hogy sok régi és vagy tuningolt autó furikázik a városban, több ilyen autóból bömbölt a zene. Mikor egy ilyen autó közeledett felém, megállt mellettem, a bent ülők megkérdezték, lenne kedvem velük tartani. Mondtam, ha van hely a bőröndömnek, beszállok, betették a bőröndömet a csomagtartóba, majd beszálltam úgy, hogy már hatan ültek az autóban. Régi amerikai autó volt, bulizáshoz átalakítva, italtartó polc, hangrendszer meg ilyenek, bent bömbölt a zene, fogyott a pia, igazi bulis hangulat volt. Mondtam nekik, hogy mutatnék nekik magyar zenét is, belementek. Azt nem tudom, hogy az Irigy Hónai Mirigy Anyáddal jártam című száma mennyire tetszett nekik, de én jól éreztem magam. Hát azért itt hozzá kell tennem, hogyha tehetnék be zenét, sőt, hát volt is ilyen alkalom, én Amerikában játszottam Belgát az ottaniaknak, és hát a kislakásunkban az oroszoktól kezdve a macedónokon át egészen az amerikai feketékig mindenki ott nyomta velünk a Belgára, és szerintem az nagy élmény volt, de az Irigy Hónai Mirigy is egy érdekes választás. Kedves hallgatók, ennyi volt már a Cegléd Hangja, köszönöm megtisztelő figyelmüket, ezzel a témával terveink szerint már nem találkozhatnak, csak max egy ilyen vegyes vágott adásban. Vörös Nándi búcsúzik, tartsanak velünk holnap is, amikor egy új témával jövünk, a viszonthallásra.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Ankarában tárgyalt a magyar külügyminiszter. Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány. Ismét több lesz a napsütés. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közvetlen az intézményi vezetőket megkerülő panaszbejelentési rendszert hoz létre a kormány a gyermekvédelemben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az új rendszerben névtelenül is lehet majd jelezni a visszaéléseket, a vezetőket érintő ügyekben pedig kötelező lesz a külső vizsgálat. Emellett előre be nem jelentett helyszíni ellenőrzéseket és mobil vizsgáló csoportokat is bevezetnek. A kormány jóvátételi programot is indít, amely pszichológiai, egészségügyi és jogi segítséget, valamint tanulási és munkába állási támogatást nyújt az érintetteknek. Meg kell akadályozni, hogy a Fekete-tenger az ukrajnai háború újabb frontvonalává váljon, jelentette ki a török külügyminiszter, miután Ankarában fogadta Orbán Anita a magyar tárca vezetőt. Hakan Fidan szerint a fokozódó orosz és ukrán támadások egyre súlyosabban veszélyeztetik a hajózást. A találkozóról közölt beszámolójában Orbán Anita arról tájékoztatott, Magyarország és Törökország továbbra is elkötelezett az energetikai együttműködés fejlesztésében, a gazdasági és védelmi ipari kapcsolatok erősítésében, valamint a közlekedési összeköttetések bővítésében. Európa legnagyobb korrupciós ügyének nevezte az úgynevezett aranykonvoj ügyet a Fidesz, amelyben szerintük ukrán és uniós vezetők is érintettek voltak. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmaztak, Orbán Viktor büszke arra, hogy az ukrán maffia Magyarországon keresztül történt pénzszállításának sikerült véget vetni, a műveletben résztvevők pedig elismerést érdemelnek. Korábban Magyar Péter miniszterelnök bírálta a központi nyomozó főügyészséget, amiért az akció kitalálóit és parancsnokát még nem hallgatták ki. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter egy budapesti konferencián. Vitézy Dávid elmondta, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben a következő 9 évben több mint 3500 milliárd forint nagyrészt uniós támogatással rendelkezésre. A tárcavezető arról is beszélt, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonalon az utolsó tesztek zajlanak, és a szükséges engedélyek birtokában október végén elindulhat a belföldi személyszállítás. Megérkezett Budapestre az első új 56 méter hosszú KAF villamos. A 9 modulós típusból összesen 4-et vásárolt a főváros a gyártótól korábban rendelt 51 darabos flotta részeként. Az alacsony padlós légkondicionált, megnövelt kapacitású járművek a sikeres vizsgálatok, tesztek és próbafutások után az egyes vonalon közlekednek majd.
0: Az időjárásról.
1: Hajnaltól felszakadozik a felhőzet, péntek délelőtt már csak elszórtan lehet eső, zápor, zivatar. A nyugati országrész kivételével ismét napos időre számíthatunk. Délutánra 16 és 22 fok közé melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ceglédi Rádióban.
1: Ankarában tárgyalt a magyar külügyminiszter. Megérkezett Budapestre az első új KAF villamos. Ismét több lesz a napsütés. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok. Közvetlen az intézményi vezetőket megkerülő panaszbejelentési rendszert hoz létre a kormány a gyermekvédelemben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az új rendszerben névtelenül is lehet majd jelezni a visszaéléseket, a vezetőket érintő ügyekben pedig kötelező lesz a külső vizsgálat. Emellett előre be nem jelentett helyszíni ellenőrzéseket és mobil vizsgáló csoportokat is bevezetnek. A kormány jóváltételi programot is indít, amely pszichológiai, egészségügyi és jogi segítséget, valamint tanulási és munkába állási támogatást nyújt az érintetteknek. Meg kell akadályozni, hogy a Fekete-tenger az ukrajnai háború újabb frontvonalává váljon, jelentette ki a török külügyminiszter, miután Ankarában fogadta Orbán Anita magyar tárca vezetőt. Hakan Fidan szerint a fokozódó orosz és ukrán támadások egyre súlyosabban veszélyeztetik a hajózást. A találkozóról közölt beszámolójában Orbán Anita arról tájékoztatott, Magyarország és Törökország továbbra is elkötelezett az energetikai együttműködés fejlesztésében, a gazdasági és védelmi ipari kapcsolatok erősítésében, valamint a közlekedési összeköttetések bővítésében. Európa legnagyobb korrupciós ügyének nevezte az úgynevezett aranykonvoj ügyet a Fidesz, amelyben szerintük ukrán és uniós vezetők is érintettek voltak. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmaztak, Orbán Viktor büszke arra, hogy az ukrán maffia Magyarországon keresztül történt pénzszállításának sikerült véget vetni, a műveletben résztvevők pedig elismerést érdemelnek. Korábban Magyar Péter miniszterelnök bírálta a központi nyomozó főügyészséget, amiért az akció kitalálóit és parancsnokát még nem hallgatták ki. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter egy budapesti konferencián. Vitézi Dávid elmondta, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben a következő 9 évben több mint 3500 milliárd forint nagyrészt uniós támogatással rendelkezésre. A tárcavezető arról is beszélt, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonalon az utolsó tesztek zajlanak, és a szükséges engedélyek birtokában október végén elindulhat a belföldi személyszállítás. Megérkezett Budapestre az első új 56 méter hosszú KAF villamos. A 9 modulós típusból összesen 4-et vásárolt a főváros a gyártótól korábban rendelt 51 darabos flotta részeként. Az alacsony padlós légkondicionált, megnövelt kapacitású járművek a sikeres vizsgálatok, tesztek és próbafutások után az egyes vonalon közlekednek majd.
0: Az időjárásról.
1: Hajnaltól felszakadozik a felhőzet, péntek délelőtt már csak elszórtan lehet eső, zápor, zivatar. A nyugati országrész kivételével ismét napos időre számíthatunk. Délutánra 16 és 22 fok közé melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Nem. Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék a kirakó.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Mi a hibám, amit féltettem? Mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem. Én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.

0: Ceglin Rádióban.
1: Ankarában tárgyalt a magyar külügyminiszter. Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány. Ismét több lesz a napsütés. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közvetlen az intézményi vezetőket megkerülő panaszbejelentési rendszert hoz létre a kormány a gyermekvédelemben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az új rendszerben névtelenül is lehet majd jelezni a visszaéléseket, a vezetőket érintő ügyekben pedig kötelező lesz a külső vizsgálat. Emellett előre be nem jelentett helyszíni ellenőrzéseket és mobil vizsgáló csoportokat is bevezetnek. A kormány jóváltételi programot is indít, amely pszichológiai, egészségügyi és jogi segítséget, valamint tanulási és munkába állási támogatást nyújt az érintetteknek. Meg kell akadályozni, hogy a Fekete-tenger az ukrajnai háború újabb frontvonalává váljon, jelentette ki a török külügyminiszter, miután Ankarában fogadta Orbán Anita magyar tárca vezetőt. Hakan Fidan szerint a fokozódó orosz és ukrán támadások egyre súlyosabban veszélyeztetik a hajózást. A találkozóról közölt beszámolójában Orbán Anita arról tájékoztatott, Magyarország és Törökország továbbra is elkötelezett az energetikai együttműködés fejlesztésében, a gazdasági és védelmi ipari kapcsolatok erősítésében, valamint a közlekedési összeköttetések bővítésében. Európa legnagyobb korrupciós ügyének nevezte az úgynevezett aranykonvoj ügyet a Fidesz, amelyben szerintük ukrán és uniós vezetők is érintettek voltak. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmaztak, Orbán Viktor büszke arra, hogy az ukrán maffia Magyarországon keresztül történt pénzszállításának sikerült véget vetni, a műveletben résztvevők pedig elismerést érdemelnek. Korábban Magyar Péter miniszterelnök bírálta a központi nyomozó főügyészséget, amiért az akció kitalálóit és parancsnokát még nem hallgatták ki. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter egy budapesti konferencián. Vitézi Dávid elmondta, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben a következő 9 évben több mint 3500 milliárd forint nagyrészt uniós támogatással rendelkezésre. A tárcavezető arról is beszélt, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonalon az utolsó tesztek zajlanak, és a szükséges engedélyek birtokában október végén elindulhat a belföldi személyszállítás. Megérkezett Budapestre az első új 56 méter hosszú KAF villamos. A 9 modulós típusból összesen 4-et vásárolt a főváros a gyártótól korábban rendelt 51 darabos flotta részeként. Az alacsony padlós légkondicionált, megnövelt kapacitású járművek a sikeres vizsgálatok, tesztek és próbafutások után az egyes vonalon közlekednek majd.
0: Az időjárásról.
1: Hajnaltól felszakadozik a felhőzet, péntek délelőtt már csak elszórtan lehet eső, zápor, zivatar. A nyugati országrész kivételével ismét napos időre számíthatunk. Délutánra 16 és 22 fok közé melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Ankarában tárgyalt a magyar külügyminiszter. Megérkezett Budapestre az első új KAF villamos. Ismét több lesz a napsütés. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok. Közvetlen az intézményi vezetőket megkerülő panaszbejelentési rendszert hoz létre a kormány a gyermekvédelemben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az új rendszerben névtelenül is lehet majd jelezni a visszaéléseket, a vezetőket érintő ügyekben pedig kötelező lesz a külső vizsgálat. Emellett előre be nem jelentett helyszíni ellenőrzéseket és mobil vizsgáló csoportokat is bevezetnek. A kormány jóváltételi programot is indít, amely pszichológiai, egészségügyi és jogi segítséget, valamint tanulási és munkába állási támogatást nyújt az érintetteknek. Meg kell akadályozni, hogy a Fekete-tenger az ukrajnai háború újabb frontvonalává váljon, jelentette ki a török külügyminiszter, miután Ankarában fogadta Orbán Anita magyar tárca vezetőt. Hakan Fidan szerint a fokozódó orosz és ukrán támadások egyre súlyosabban veszélyeztetik a hajózást. A találkozóról közölt beszámolójában Orbán Anita arról tájékoztatott, Magyarország és Törökország továbbra is elkötelezett az energetikai együttműködés fejlesztésében, a gazdasági és védelmi ipari kapcsolatok erősítésében, valamint a közlekedési összeköttetések bővítésében. Európa legnagyobb korrupciós ügyének nevezte az úgynevezett aranykonvoj ügyet a Fidesz, amelyben szerintük ukrán és uniós vezetők is érintettek voltak. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmaztak, Orbán Viktor büszke arra, hogy az ukrán maffia Magyarországon keresztül történt pénzszállításának sikerült véget vetni, a műveletben résztvevők pedig elismerést érdemelnek. Korábban Magyar Péter miniszterelnök bírálta a központi nyomozó főügyészséget, amiért az akció kitalálóit és parancsnokát még nem hallgatták ki. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter egy budapesti konferencián. Vitézy Dávid elmondta, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben a következő 9 évben több mint 3500 milliárd forint nagyrészt uniós támogatással rendelkezésre. A tárcavezető arról is beszélt, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonalon az utolsó tesztek zajlanak, és a szükséges engedélyek birtokában október végén elindulhat a belföldi személyszállítás. Megérkezett Budapestre az első új 56 méter hosszú KAF villamos. A 9 modulós típusból összesen 4-et vásárolt a főváros a gyártótól korábban rendelt 51 darabos flotta részeként. Az alacsony padlós, légkondicionált, megnövelt kapacitású járművek a sikeres vizsgálatok, tesztek és próbafutások után az egyes vonalon közlekednek majd.
0: Az időjárásról.
1: Hajnaltól felszakadozik a felhőzet, péntek délelőtt már csak elszórtan lehet eső, zápor, zivatar. A nyugati országrész kivételével ismét napos időre számíthatunk. Délutánra 16 és 22 fok közé melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebben.

0: fel, itt senki sem lát, de nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

engem 4 évesen megszólított az Isten. Egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám. Többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja, vele sírhatok, de az utat mutatja. Egy olyan szövetség, ami marad örökké, fel nem áldozható. Ő a leg

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Ankarában tárgyalt a magyar külügyminiszter. Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány. Ismét több lesz a napsütés. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közvetlen az intézményi vezetőket megkerülő panaszbejelentési rendszert hoz létre a kormány a gyermekvédelemben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az új rendszerben névtelenül is lehet majd jelezni a visszaéléseket, a vezetőket érintő ügyekben pedig kötelező lesz a külső vizsgálat. Emellett előre be nem jelentett helyszíni ellenőrzéseket és mobil vizsgáló csoportokat is bevezetnek. A kormány jóváltételi programot is indít, amely pszichológiai, egészségügyi és jogi segítséget, valamint tanulási és munkába állási támogatást nyújt az érintetteknek. Meg kell akadályozni, hogy a Fekete-tenger az ukrajnai háború újabb frontvonalává váljon, jelentette ki a török külügyminiszter, miután Ankarában fogadta Orbán Anita magyar tárca vezetőt. Hakan Fidan szerint a fokozódó orosz és ukrán támadások egyre súlyosabban veszélyeztetik a hajózást. A találkozóról közölt beszámolójában Orbán Anita arról tájékoztatott, Magyarország és Törökország továbbra is elkötelezett az energetikai együttműködés fejlesztésében, a gazdasági és védelmi ipari kapcsolatok erősítésében, valamint a közlekedési összeköttetések bővítésében. Európa legnagyobb korrupciós ügyének nevezte az úgynevezett aranykonvoj ügyet a Fidesz, amelyben szerintük ukrán és uniós vezetők is érintettek voltak. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmaztak, Orbán Viktor büszke arra, hogy az ukrán maffia Magyarországon keresztül történt pénzszállításának sikerült véget vetni, a műveletben résztvevők pedig elismerést érdemelnek. Korábban Magyar Péter miniszterelnök bírálta a központi nyomozó főügyészséget, amiért az akció kitalálóit és parancsnokát még nem hallgatták ki. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter egy budapesti konferencián. Vitézy Dávid elmondta, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben a következő 9 évben több mint 3500 milliárd forint nagyrészt uniós támogatással rendelkezésre. A tárcavezető arról is beszélt, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonalon az utolsó tesztek zajlanak, és a szükséges engedélyek birtokában október végén elindulhat a belföldi személyszállítás. Megérkezett Budapestre az első új 56 méter hosszú KAF villamos. A 9 modulós típusból összesen 4-et vásárolt a főváros a gyártótól korábban rendelt 51 darabos flotta részeként. Az alacsony padlós, légkondicionált, megnövelt kapacitású járművek a sikeres vizsgálatok, tesztek és próbafutások után az egyes vonalon közlekednek majd.
0: Az időjárásról.
1: Hajnaltól felszakadozik a felhőzet, péntek délelőtt már csak elszórtan lehet eső, zápor, zivatar. A nyugati országrész kivételével ismét napos időre számíthatunk. Délutánra 16 és 22 fok közé melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.